tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal,

0: a Forrás Rádió. Bárkányban az FM 98.1-en.
1: Egy csillag vagyok én, lábam alatt a föld. Nem szólok most hozzá, csak nézlek messziről.

0: Slágert tuti hallottad már, és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Nézem, hogy táncolsz, és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től

legújabb magyar sláger.

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Light Session. Este 8-tól 10-ig.

0: a Beat!
1: Ez a Beat!
0: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
2: Még egy órán át.
0: Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense DJ Bóli.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár. Belgium 2035-re több mint 34 ezer főre növelné a hadsereg létszámát. Kaszálás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján hétfőn. Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár közép hőmérséklete országosan 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb az 1991 és 2020-as évek közötti időszakban mért 20,84 fokos átlagánál. Ezzel pedig a második legmelegebb nyár volt 1901 óta, de az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt, így a nyár országosan a legszárazabb lett a 20. század kezdetétől. Az évszak csapadék összege az előzetes adatok alapján országos átlagban csak 74,1 mm, ami csak 36%-a az 1991-től 2020-as évek 203,3 milliliteres átlagának, és közel 30 mm-nél kevesebb az eddigi legszárazabb 1952-es nyár értékénél, akkor 101,3 mm-es áll. A belga védelmi erők új toborzási kampányt nyitottak. A cél, hogy 2035-re az aktív szolgálatot teljesítő katonák létszáma elérje a 34.500 főt, jelentette be Theo Franken védelmi miniszter hétfőn a kampány hivatalos megnyitóján Brüsszelben. Mint mondta, a védelmi tárca tavaly rekordszámú 16.000 jelentkezést kapott, ami véleménye szerint azt bizonyítja, hogy a hadsereg még mindig vonzó munkaadó. Idén 5.600 betöltetlen álláshely vár a jelentkezőkre, ebből több mint 3.000 aktív szolgálatot jelentő pozíció, 1500 tartalékos és közel 1000 civil munkakör. Kaszálást végeznek a Sugár utca 5-ös szám előtti zöld területen Esztergomban. A munkálatokat a mai napon végzik el. Az önkormányzat azt kéri az autósoktól, hogy az érintett házszám előtt ne parkoljanak. A kivitelezés ideiglenes parkoló lezárással az érintett házszám előtt, valamint hanghatással jár, kérik a lakosság megértését és türelmét. És végül sport. Illés Fanni bronzérmet szerzett a Kocaeliben hétfőn rajtolt paraúszó Európa-bajnokságon. A Magyar Paralimpiai Bizottság közösségi oldalának bejegyzése szerint Illés a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében 1 perc 54 másodperc 77 század másodperces idővel ért célba, ezzel szerezte meg a harmadik helyet. A szombatig tartó kontinens viadalon 11 magyar úszó szerepel.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében még erősen felhős, borult időre van kilátás, majd szépen lassan kisüt a nap. Az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 27 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: És jön az év, amikor vagy lesz, vagy nem Budapest parádé. Látom, hogy kicsit ilyen esetlenül szervezgetik a dolgot, de...
2: Szerintem lesz. Tehát ha már így beharangozták, akkor én azt gondolom, hogy össze fogják hozni.
1: Egy jó kamionos valamit csinálunk?
2: Itt így helyben?
1: Hát így a hallgatóinkkal összefogunk. Mik vannak? Itt van cukrász ismerősünk sok, lehetne valamilyen, hogy a híresek táncolnak fönn, mi meg cukrot osztogatunk lent.
2: A cukros bácsik meg a táncoló híres lányok?
1: De egyelőre itt tartok, de be lehet szállni mindenki. Tök sok hivatalnokunk is van, tehát lehet, hogy nálunk kiállítanánk igazolásokat lenne. Valami összeáll a forráscsapat. Ki mit tudhat, drága hallgatók, milyen... hozzátenni a kamionunkhoz, írjátok meg.
2: Igen, milyen menő zenére adminisztrálunk például. Az
1: ilyen jó, kivész, leadminisztrálod, amit le kellett, nem kell jövő héten menned a hivatalba.
2: Nagyon jó lenne, igen.
1: Na, vérvételt is tudunk. Karnyújtás is lesz, hivatalnok és vérvétel.
2: Tényleg? Figyelj, nem szeretném tudni, melyikünk venne vért, jó? Én biztos, hogy nem.
1: Az a helyzet, hogy a németek úgy gondolják, képzeljétek el a nyaralásaik során, hogyha ők nem németként adják magukat elő, hanem azt mondják, hogy ők osztrákok, akkor sokkal jobb bánásmódban részesülnek. Mit tudunk róluk, mit gondolunk róluk? Precízek, nem?
2: És nem túl jó a konyhájuk.
1: Nem túl jó a konyhájuk, nem annyira viccesek, de hogy...
3: Na, és sokat itt... isznak.
1: Tényleg? Amúgy ezt tudod? Sört, ezt igen, de azt hát úgy bírják is.
2: Azt bírják.
1: Hogyha most azt nézed, akkor a németeket itt például a borravaló kategóriában is, meg amúgy is a svájciak elé sorolták. Az osztrákok pedig meg se rúgják itt a dolgokat, tehát hogy rajta sincsenek egyik toplistán sem.
2: Tehát, szeretik a németek a kihívásokat, úgy látszik, rosszabbra adják ki magukat.
1: Igen, lepontozzák magukat tulajdonképpen, szerencsétleneim. Na de itt elkezdtünk Rolanddal arról beszélgetni, hogy mi magyarok sem vagyunk kutyák. És ő még nem tapasztalta, én nagyon is tapasztaltam külföldön, hogy nem egyszer megpróbáltam eltitkolni az identitásomat. Nem akkor, ha csak én voltam ott, hanem akkor, hogyha más magyar társaságok is megjelentek az All Inclusive szállodában. Tehát, hogy ott azért adtad ki magadat másnak, te nem?
3: Nem, én normális magyarokkal találkoztam.
1: Nem, te vagy az, aki miatt én másnak adom ki magam.
2: Igen, a másik csoport. Olyan, már találkoztam spanyol tengerparton, hogy messziről lehetett hallani, hogy ezek a miénk, mert hangosan beszéltek, és konkrétan az alufóliából csomagolták ki a rántott szeletes szendvicset. És ez tényleg, tehát ez bármennyire is full előítélet, igen, de hogy ez tényleg így volt.
1: És amikor előkerül a kis trapista sajt, a bicska, meg a fasírozott az alufóliából, ott, ahol egyébként All Inclusive szállodában vagy, akkor ezért lehetséges, hogy te megpróbálod kicsit másnak kiadni magad. Én például ilyenkor rendszeresen etiópnak adom ki magam.
3: Biztos el is hiszik.
1: Testalkat is
3: megvan.
1: Ezzel
3: az egy síren kinézette.
1: Hogyha itt tartunk, akkor ha csak mindenki egyel kicsit jobbnak mondja magát, akkor mi minek mondjuk magunkat? Tehát, hogy mi az, ami nekünk a következő színben? A németek már elvitték az osztrákokat, azt nem tehetjük. Akkor mondjuk az oroszok mondhatnak magukat magyarnak, hogy egy színben? Nem, akkor
2: nem.
1: Minek?
2: Nem, az a baj, tudnálunk, hogy a nyelv is annyira magát egyedi, hogy tehát nem is nagyon tudjuk magunkat szerintem kihez hasonlítani.
3: Hozzánk hasonlóan nincsen áldig.
1: Hát, de hogyha nyelvben indulsz, akkor finn. Tehát, hogy az már egy emelkedettebb, és akkor lehet, hogy így eladhatnád magadat finnnek.
2: Hát, de azért nem, azért az más egy kicsit a skandináv kultúra szerintem.
1: Te egy kicsit így meghúzod a szemed, akkor egy kínai vonalat el tudok képzelni. Kittinél.
2: Én magasságban a mexikói vonalat hozom, de külsőben meg nagyon nem.
1: Kittiből mit hozunk ki? Nekem valószínűleg egyértelmű, hogy bár vannak svéd ősök, de szerintem nálam a német vonalat hoznátok szerintem így különből, de lehet, hogy a Kittinél is, nem?
2: Igen, szerintem ti leginkább ez a vonal vagytok, de mondom, engem is néztek már külföldön német turistának.
1: Lackó, Tomi, görög. Nem?
2: A Lackó. Görög. Lackó.
1: Mert mi?
2: Albán kamionos.
1: Tényleg?
2: Szerintem maradjunk ennyire.
1: Azt mondom, egyen jobbat mondj. Inkább kapnál most azonnal 5 millió forintot, vagy 10 évig minden hónapban 100 000 forintot. Ebből a kettőből kell választani, és tudom, így hirtelen könnyű rávágni valamelyiket, de azért gondoljuk ezt át logikusan. Tehát azért 5 millió forint, azt már úgy megérzed. Tehát azzal már tudsz úgy mit kezdeni, de ha 10 évig minden hónapban megkapnád a 100-ast a végén, azért az...
2: Az 12 millió forint.
1: Az 12 millió forint. Igaz, hogy a pénz is értéktelenedik majd menet közben, de hogyha ügyesen bánsz vele, viszont azért havi 100 000 forint, jó, megérzed, de nem egy olyan, hogy akkor most megváltja a holnapodat.
2: Szerintem ez mindig annak a függvénye, hogy te Tehát egyéni preferencia. Mire van inkább szükséged? Most lenne egy olyan kiadásod, hogy nagyon nagy segítség lenne mondjuk egyben az az 5 millió forint, vagy pedig azt mondod, hogy akkor mondjuk hosszabb távon azt a 100 ezret, azt úgy félreteszegeted, de tény, hogy azért mondjuk 10 év múlva a 100 ezer forint nyilván nem annyit fog érni, mint manapság.
3: De őszintén szóval nem akarok itt lebecsmirelni az 5 millió forintot, de olyan túl sok mindent azzal se tudsz kezdeni.
1: Tehát, de nem hogy... úgy vagy vele, hogy bármikor olyan helyzetben vagy, hogy 5 milliót jól el tudnál költeni?
3: Nem tudnád, csak hogyha komolyabb mondjuk az én részemet nézem, egy lakásban nem lenne elég még így sem mondjuk amit bele kell tenni, ugye a 20% vagy nem tudom mennyi. Az autók meg, hogyha olyat akarsz, amit mondjuk nem holnap kell elkezdeni megcsináltatni, akkor ez fölötte van. Tehát,
2: na jó, de mondjuk egy önrész, egy autó önrész, ha valaki mondjuk hát, úgy akar kocsit venni, hogy mondjuk érted, bevállalja azt, hogy tényleg hitelre veszi, kaszkóval, stb. Akkor oda mondjuk az jó lehet. Tehát de az, az 5 millió
1: a
2: az
1: családommal
2: jó.
1: Lévő összes autót összeadod, nem ér 5 milliót együtt.
3: Na ugye.
1: Azért álljunk meg.
2: Na jó, de egy új autóvásárlásról beszéltem.
1: Mondjuk akkor, ha meg vannak tankolva, talán.
2: Annyira azért még nem vészesek az üzemanyagára. Nem olcsó, de na.
1: Tegnap mondta Petra, árulunk egy babaágyat, azt hiszem a 30 ezer forintért, és így mondta, hogy...
2: Tényleg nem áll.
1: Ha valaki meg akarja venni 0629189185, de hogy így mondta Petra, hogy miért nem jönne jól ez a 30 ezer forint, és mondta neki, Petra, szerintem nincsen olyan élethelyzet, nem tud velem olyan történni, hogy valamikor, amikor valaki azt mondja, hogy most adjak 30 ezeret, vagy ne, akkor azt mondjam, hogy ne. Tehát az minden helyzetben jól jön. Tehát értem én ezt a havi százat, és én valószínűleg azt választanám, mert akkor az van, hogy legalább van minden hónapban egy kis kiegészítésed meg valamid, de akkor ezek szerint inkább az egyszer, tehát inkább elkérnéd most az ötöt?
2: Nem, én is inkább a havi százat választanám, igen, de azt mondom, hogy simán el tudom hinni, hogy valakinek van olyan élethelyzete, ha tényleg valami nagyobb vásárlás, nekem is pont egy autóvásárlás jutottam úgy eszembe, hogy ott bizony jól jöhet az az 5 millió forint.
1: Akar valaki csinálni egy jó lecsót, akkor is jól jön, mert...
2: Gazdagon! Ugye?
3: Az jó drága.
2: Hát, ha van paprika. Millió, akkor már gazdagon csinálod. Nem, a paprikát.
1: Tényleg, mert régen ugye az volt, hogyha nem volt pénzed, csináltál egy lecsót, most meg, hogyha csinálsz egy lecsót, nem lesz pénzed. Tehát, hogy nagyon...
3: Megfordult
1: a világ. Jó, hozzam a következőt, itt akkor egységes véleményen vagyunk.
3: Ilyen sem volt még amúgy.
1: Egyébként igen, tehát becsüljük meg a pillanatot. Egy kicsit üljünk le, dőljünk hátra. Jó, választanod kell. Most megemelik a fizudat a jelenlegit 250 ezer forinttal havonta.
3: Igen.
1: De életed végéig ennyi lesz a maximális kereseted. Ennél többet soha nem fogsz keresni. Vagy azt az opciót választod, hogy benne van a potenciál, hogy életed végéig nőhet a fizetésed, nincs erre garancia, de lehet, hogy nőni fog. Na gondolj bele.
2: Igen, és akkor most tervezél inflációt a következő, hát a nagyjából 20 pár évre.
1: De azért nyúltam bele, mert azért a 250 ezer forint, még hogyha inflálódunk is, az azért nem rossz. Tehát, hogy az mi a átlag bérnek, hát most nem tudom, hol van az átlagbér, de legalább a fele, nem? Tehát, hogy egy ilyen jobb fizetésnek. Tehát az azért sok.
2: Tehát hogyha pluszba plusz veszed a 250, és az akkor fix, tehát hogy azt akkor garantáltan megkapod, vagy mi a dilemma első felé?
3: Hát az, hogy
1: igen, de nem lesz
3: annyi marad.
1: De az életed marad. Végéig, tehát most eldöntötted életed végéig a fizuját, mondjuk neked még van 5 jó éved.
3: Köszönjük
1: szépen. Mennyi vagy, 60? Vere.
2: Persze, nekem ez egy jó opció, többit azt én kiegészítem.
1: De ne, de tényleg, tehát hogy az azért szerintem nem rossz. Tehát, hogyha most látod magad előtt a fizetésedet, hozzájön ez még, az nem egy rossz fizu szerintem, úgy már senkinél.
2: Meg alapvetően szerintem az van, legalábbis sokaknál, aztán tényleg cáfoljatok meg, akár ti, akár, ezt most mondom nektek, akár a drága hallgatók, hogy ha a tervezhetőség az egy tök fontos dolog szerintem anyagi téren.
3: Tehát azért, hogyha, a mai világban.
2: Igen, tehát hogyha valami fix, még akkor is, ha lehetne egyébként több, máshogy, de az mondjuk bizonytalan. A fix, de lehet, hogy picit kisebb, az akkor is valahogy, mintha többet érne az emberek szemében, és szerintem teljesen érthető okokból.
3: Igen.
1: Tehát akkor tudod azt, hogy ez biztosan megvan, de tegyük azt, esetemben én, ahogy számoltam, mert egyébként látva a mai fiatalokat nem biztos, hogy lesz itt nyugdíj, de hogy még egy 20-30 évig akkor ezt a fizetést kapnám. Tehát most azt mondod rá, hogy jaj, mert én emlékszem, amikor elkezdtem dolgozni, akkor az még ilyen horror volt, hogy elérheti-e a fizetésed a 300 ezret, és még bőven alatta voltunk. Uh-huh. És És ma már 300 ezer forintból egy családdal nem jössz ki egy hónapban.
2: Igen, tehát azért mondom, az infláció kérdése az azért masszívan befolyásolja ezt, és nyilván azt nem fogod tudni te megtervezni, nem hogy 20 évre, hát 5-re se nagyon.
1: Várom a komment szekcióban a véleményeket, hogy ki melyikre voksol, de akkor itt mi most melyiken állapodunk meg? Bevállaljuk ezt? Én lehet, hogy bátor leszek most ez egyszer, és azt mondom, hogy nem, hanem akkor legyen meg a nagyobb potenciája.
2: Na, én is akkor rizikózom. Te leszel a biztonsági játékos, ugye?
3: Nem, most mondhatnád, hogy most se tudok dönteni, de most nagyon a kettő között vagyok.
1: Csak azért Roland, mert akkor most itt eldől, hogy ügyvezetőként, tehát igazából senki nem akar itt fizetésemmel, és jól vagyunk, köszönjük.
2: Köszönöm szépen. A mai dilemma rovat elérte a célját. És akkor rákanyarodunk arra a témára, miszerint Elbandi egy váltesz volt.
1: Ugyanis, hölgyek, urak, itt az ideje, hogy megbeszéljük, hogy állítólag a legtöbb én időt, amit az életünkben eltöltünk, most már a WC-n ülve tesszük, töltjük.
2: Nem most szóltad? Már, hát Elbandi megmutatta, ez most már 30-40 éve így van.
1: De most mutatták ki a kutatások, tehát hogy mostantól lehet, tudod, ez olyan tegnap lóversenyen voltam, mint ott, hogy hiába nyert a lovad, hogyha nem hivatalosítják a végeredmény, még nincs kifizetés.
2: Ja, értem, én nem, most alulképzett vagyok lóversenyből.
1: Itt vannak, majd kitanítalak. Na, de az a lényeg, hogy a WC lett az új én idő egy kutatás szerint, és felmérték azt, hogy mennyi időt töltünk ott úgy, hogy igazából tétlenül, és kiderült, hogy sokkal többet, mint tételkedve.
2: Tételkedve?
1: Igen.
2: Szerintem leginkább az urakra jellemző.
3: Ezt akartam mondani, hogy itt biztos van különbség.
1: Azt mondod, hogy a férfiak előre az aranyért téma, az itt is szerepet
3: játszik. Nem, hanem valami oknál fogva ők szeretnek hücsörögni, de hogy miért, azt nem tudom.
1: Állítólag egyébként 10-15 perc fölösleges időt töltünk a WC-n. Roland nagyon bólogat, hogy szerint is ez a szám. Kitty, te azt kimered jelenteni, hogy a nőknél ez nem jellemző?
3: Hát nem tudom, hogy a nőtársaim közül kire jellemző, rám nem. Tehát, hogy én azért járok oda, mert hogyha van ott dolgom, azt elvégezzem, és akkor nem ülök semmi fölött.
1: Roland, miért töltünk mi több időt a WC-n? Tehát mire használod azt az extra időt, ami ott rendelkezésedre áll?
3: Hogy az asszony ne találjam.
1: Tehát elbújsz?
2: Igen, elbújok a gyerekek elől végre egy kis. Amúgy tényleg van benne egy kicsi olyan, hogy az... Hogy nyugalom van. Tehát, hogy ez akkor a te kis birodalmad. Nem meg zavar senki.
3: Ez akkor gáz, hogyha egyben van a fürdőszoba, nem? És az azt, hogy meg közben.
1: Ja, hogy nálatok van bejárás? Tehát,
3: ha
1: hogy úgy működtök?
3: Nem hagyja ott.
2: Nem, hát nem. Tehát, hogy nálunk egyébként két WC van, ez azért jó hír. Tehát ilyen szempontból ez a könnyebbség.
1: De akkor miért jön be hozzád közben?
2: Hát, de ha bejönnek a szomszédok is, tudod, tehát látogatóban ez előfordul. Nem, tehát az nyilván olyankor, az tényleg az van, hogy magadra zárod az ajtót, és akkor ott nem zavar senki.
1: Nálunk is megvan a két WC most már, és úgy képzeld el, hogy nálunk tematikus WC-k vannak, tehát az egyikben csinálod az egyiket, a másikban csinálod a másikat.
2: Ó, Jézusom!
1: Ez csak úgy kialakult.
3: De hát is ki van írva?
1: Persze.
3: Hogy ide csak?
1: Ikon van, hogy a gyerekek is értsék. Egyébként meg szagról tudod.
3: Ja, értem.
1: Ahonnan jön az óceános szarszag, az...
2: Értem, az igen, az meg lehet tippelni melyik.
1: Na de tényleg, tehát hogy... Először nézzük meg a miértet, hogy értem én, Elbandinak az volt a szentélye, és egyébként volt egy rész, az volt az egyik kedvencem, amikor a garázsban kiépített magának egy saját férfi budit. Tehát, hogy ott volt minden sörösütőtől kezdve, de hogy miért van erre szükség? Szükség van-e rá? Vagy egészen egyszerűen csak jó végre mert én most magamról beszélek, jó végre a hajtós napban néha úgy leülni, és úgy nem csinálni semmit.
3: De ezt máshol nem tudod, csak a WC.
1: De ott muszáj leülnöd, mert dolgod van, és ha már ülsz, akkor már miért ne ülj tovább?
2: Igen, és akkor nem zavar senki. És nyilván mit csinál? Persze, hogy a telefonodat nyomkodod, tehát, hogy olyankor azért vagy olvasol valamit, vagy játszol a telefonon, mert is nálad a telefonod, akkor mit tudsz tenni?
1: Hát régen volt a sodoku. Tehát, hogy erre tisztán emlékszem, hogy nálunk nagy sodoku fejtések voltak a WC-n, és amíg nem volt meg minden rubrika, addig nem jöttél ki.
2: Nekem apám, most lehet nem fog örülni, hogy ezt elmondom adásban, de régen a WC-n a telefonkönyvet olvasgatta. És meg nem tudom neked. Igen.
3: Tehát, de ez jellemző volt szerintem.
2: De hogy a telefonkönyvben mi van? Nevek vannak, telefonszámok.
1: A nagyapám azt csinálta, hogy nézte akkoriban még a teletextet a tévében a 888. Vagy nem tudom, hogy a hanyadik oldalon, és nézte a gyászhíreket, és hogyha valaki meghalt, az kiúszta a telefonkönyvből.
3: Jézusom!
2: Aktualizált! Horváth József?
3: Nem tudtam, hogy ott volt.
2: Honnan tudta, hogy melyik Horváth József? Horváth Józsefből sok van.
1: Hát olyankor kell telefonálni.
2: Jó, mindenki végül. Horváth József?
1: Elnézést, ő még él.
2: Jó a egészségnek, örülök.
3: Örülök. Mert akkor nem húzom ki.
2: Ja, rajta van a listában.
1: Ezt frissíteni kell. Na, de az a lényeg, hogy a WC lett az új én idő egy kutatás szerint, és felmérték azt, hogy mennyi időt töltünk ott úgy, hogy igazából tétlenül, és kiderült, hogy sokkal többet, mint tételkedve.
2: Mint tételkedve?
1: Igen.
2: Szerintem leginkább az urakra jellemző.
3: Ezt akartam mondani, hogy itt biztos van különbség.
1: Azt mondod, hogy ha férfiak előre az aranyért téma, az itt is szerepet
3: nem,
1: jelzik.
3: Hanem valami oknál fogva ők szeretnek hücsörögni, de hogy miért, azt nem tudom.
1: Állítólag egyébként 10-15 perc fölösleges időt töltünk a WC-n. Roland nagyon bólogat, hogy szerint is ez a szám. Kitty, te azt kimered jelenteni, hogy a nőknél ez nem jellemző?
3: Hát nem tudom, hogy a nőtársaim közül kire jellemző, rám nem. Tehát, hogy én azért járok oda, mert hogyha van ott dolgom, azt elvégezzem, és akkor nem ülök semmi fölött.
1: Roland, miért töltünk mi több időt a WC-n? Tehát mire használod azt az extra időt, ami ott rendelkezésedre áll?
3: Hogy az asszony ne találjon.
1: Tehát elbújsz?
2: Igen, elbújok a gyerekek elől végre egy kicsit. Amúgy tényleg van benne egy kicsi olyan, hogy az nyugalom van. Tehát, hogy az akkor a te kis birodalmad. Nem zavar senki.
3: Ez akkor gáz, hogyha egyben van a fürdőszoba, nem? És az asszony meg közben.
1: Ja, hogy nálatok van bejárás? Tehát,
3: ha
1: hogy úgy működtök?
3: Nem hagyja ott.
2: Nem, hát nem. Tehát, hogy nem. Az, nálunk két WC van, ez azért jó hír. Tehát ilyen szempontból ez a könnyebbség.
1: De akkor miért jön be hozzád közben?
2: Hát, de ha bejönnek a szomszédok is, tudod. Tehát, látogatóban ez előfordul. Nem, tehát az nyilván olyankor, az tényleg az van, hogy magadra zárod az ajtót, és akkor ott nem zavar senki.
1: Nálunk is megvan a két WC most már, és úgy képzeld el, hogy nálunk tematikus WC-k vannak, tehát az egyikben csinálod az egyiket, a másikban csinálod a másikat.
2: Ó,
3: Jézusom.
1: Ez csak úgy kialakult.
3: De hát, és ki van írva?
1: Persze.
3: Hogy ide csak?
1: Ikon van, hogy a gyerekek is értsék. Egyébként meg szagról tudod.
3: Ja, értem.
1: Ahonnan jön az óceán a szarszag, az...
2: Értem, az... Igen, azt meg lehet tippelni melyik.
1: Na de tényleg, én egyébként az a típus vagyok, és akkor most valljunk szint itt a WC-nüléssel kapcsolatban is.
3: Mindenkinek jó reggelt.
1: Igen, jó reggelt. Hogy a nyomos okokból én nem töltök ott sok időt. Tehát, hogy én az vagyok, aki határozottan beosztja minden percét, tudja azt, hogy akkor most nagy dolog van, akkor mit tudom én, 8 óra 4 perctől 8 óra 4:30-ig kész is vagyunk. Ettől még azért jó ott elüldögélni, és nekem tényleg nem az, hogy nem találom meg a privát zónámat a lakásban, tehát hogyha kell, és megbeszélem a családdal, és mondjuk előre egyeztettük másfél hétre, akkor van egy negyed óra, hogy leüljek valamit csinálni.
2: A sarokban elbújva.
1: Nekem ebben semmi bujkálás nincs. Nekem annyi van, hogy én magamat hajtom egész nap, tehát tudom, hogy ezt kell megcsinálni, azt kell megcsinálni, azt kell, és nem ülök le. De amikor oda leülök, akkor na, itt most megnyugodtunk, itt most nem megyünk sehova, akkor miért ne?
2: Igen, nálam is egyébként nagyon hasonló, tehát hogy én se nyilván nem bujkálok, hanem meg azért, tehát hogy nálunk már a gyerekek is ugye picit nagyobbak, mint hogy a hozzátok képest, és ők azért már nem lógnak rajta egész nap. Úgyhogy ezt így nem mondhatom, hanem tényleg ez, hogy egész nap hajtás, rohanás, pörgés, és akkor ott az a megnyugvás ideje.
1: Ugye? És annyira békés környezet, nem? Kint van a kis naptár, ha akarod, csobog a víz a csapból.
2: Nálunk nincs naptár.
1: Nálunk néha keresztrejtvény is van, azt amúgy is imádom. Annyi van, annyi tényleg van, és itt most a kisgyerek kategóriát behozom, hogy kisgyerekkel nincs zárt ajtó. Uh-huh. Tehát, hogy ott az előfordul, hogy átjáróház lesz a helyszín.
2: Na, nálunk mindig is zárt ajtó volt.
1: Tényleg?
2: Tehát, igen.
1: Ez egy ilyen megbecsült, megtisztelt kiemelt.
2: Tehát ezt pontosan tudták, hogy na, oda nem, oda nincs bejárás.
1: És mi van az egy WC-s helyzettel? Azért mi nagyon sokáig, tehát ezelőtt mi mindig olyan helyen laktunk, ahol egy volt, ott azért figyelni kell a többiekre is.
2: Hát ott igen, na ott volt az, amikor úgy, hát volt, hogy szóvá tették, hogy azért sietetnél.
1: Az milyen kemény. Vagy nem tudom, tehát például Kitty, mikor így beülsz, így rászánod az idődet, és valaki otthon elkezd kopogni, hogy most már siess, akkor elkezdesz aggódni?
2: Hát persze, mert egyedül én a lakásban.
3: Hát ez az. Igen, ez most esetemben.
1: Jó, és most akkor egy pillanatra vissza a Kitty felvetéséhez. Nőknek erre miért nincs szükségük? Vagy valószínűleg nincsen, mert én sem hallom, meg nem is látom magam körül, hogy bárki a nők közül több időt töltene be, mint amennyi feltétlen szükséges.
3: Figyelj, nekem volt, én koleszos voltam ugye a főiskolán, ja. És én ott tudom egyébként az egyik szobatársamról, hogy ő olyan volt, aki vitt magával a könyvet. És mi ezt a másik barátnőmmel így mindig mondtuk neki, hogy de miért kell?
2: Hát de hány oldalt olvasott el?
3: Nem tudom.
1: De mert amúgy vannak a lassan kakilók, tehát én is ismerek olyat, aki...
3: Köszönjük! Próbáltuk itt kerülgetni!
1: Ja, kimondtam valamit.
3: De te bele artál a
2: közepébe. Ez egy külön embertípus, a lassan kakiló?
1: Meg van a félve kakiló, tehát hogyha...
2: A félve kakiló.
1: Igen, tehát hogyha megszólasz mondjuk egy ilyet, hogy siess most már, ő nem fog kakilni a következő egy órában már. ott minden összehúzódik.
2: Poszttraumás sokban szenvedés.
1: Van nekinek, és itt el tudom képzelni, hogy a könyv egyfajta fellazítás, vagy nekem van olyan haverom, aki úgy szereti. Na, van olyan haverom, aki úgy szereti, hogy a lábát zsámmoljra rakja. Tehát, hogy majd állítólag ugye a bérrendszer úgy jobban nyílnak a dolgok.
3: Aki most reggelizik, elnézést kérünk.
2: Az igazság, hogy a Lárpullártól tudnék elképzelni egy ilyen dalt, hogy a lassan kakiló lány balladája.
1: A nekem a legjobb az egyik haverom, ő ezt osztálykiránduláson tapasztaltuk meg, ő akkor tudott kakilni, a közben névdalt énekelt. És akkor jött a Komáromi kis leány, akkor tudtuk, hogy itt akció van.
2: Azért szerintem egy pszichológus nagyon hálás lenne ezért, hogyha ezt így kivizsgálhatná, hogy ennek vajon mi a háttere.
1: A népdalra kakilok.
3: Gyerekek, én ezt a témát nem láttam jönni ma. Tehát, hogy...
2: De csak népdalra vagy műdalra is sikerült.
1: Ez népdalra.
2: Szigorúan népdalra?
1: Igen, és tudtuk, hogy ilyen szorulásosabb időszak van, amikor már a repertoár másodjára ért körbe, akkor tudtuk, hogy itt baj van.
2: A tempó az mindegy volt, előjegyzés.
1: Jó, megragda. Szinkópa, szűnt. Na, igen.
3: Gyerekektől lopták az ételt a gyömrői általános iskola konyhásai. 12 kilónyi sajtból és sonkából csak 3,5 kilót adtak oda a több száz gyereknek.
1: Jaj, a menzás néni Gyömrön, mennyit hallottam róluk, a lopós néni.
2: Ezúton küldeném nekik a Carson Kómának a Gabi című dalát.
1: Ó, jaj, a menzás néni. Ne, ez minden médiumból dőlt, ugye ez a hír, és köszi Kitti, hogy most ön megkínáltál minket ezzel az álmenővel, mert akartam róla beszélni mindig is, hogy lehet valaki ekkora?
2: Tűrhő?
1: Hát de nyilván először is szögezzük le, hogy ez a puttóság és a bunkóság fellegvára mondja a mennyiségeket, az ott is volt a cikkben, de azt hiszem fejből tudom konkrétan, hogy ez csak egy napi, és 6 kiló trapista sajtból 0,9 kilót osztottak szét a gyerekeknek, és 5,1 kilót vittek haza. A szendvicsekben ilyen sajtbajusz volt. Tehát, hogy
2: jelzésértékű.
1: Az se.
2: Megmutatták messziről nekik a sajtot.
3: Na várjál, taglaljuk itt a hírt, aztán utána majd beszélünk tovább.
1: Tehát, hogy törhőség, de ezen innentől én röhögni fogok. Tehát nem tudok más csinálni. Valahogy el kéne őket nevezni, nem tudom én. A
2: Konyhás néni maffia.
1: Konyhás néni maffia. Ők 10 éve együtt dolgoznak. Tehát, Jézus, hogy akkor itt ennek már van múltja, meg fölépül. Illetve, hogyha belegondoltok, hogy ez mennyi kaja, én nagyon-nagyon valószínűsítem, hogy ez túlmutat azon, hogy ők a családban ezt elfogyasztották. Tehát most nézegettem itt cikkeket, nemrég egy nap 120 joghurtot vittek haza. Tehát az még szétosztva is a lejáratokkal meg mindent, tehát valószínűleg értékesítettek is, és akkor viszont fel lehet ezt boncolni, meg lehet nézni az egész hálót. Szóval, hogy én azért bízom abban, hogy itt a konyhás maffiában lesznek majd még fejlemények.
2: Szerintem, hogy lehet, hogy a fizetésüknek a többszörösét tudták így
1: keresni. A mi időnkben is hazavitték a konyhás nénik a maradékot, nem tudom, megvannak ezek a nagy alukannák, moslékot vittek a disznónak, meg stb. És ezzel az égvilágon semmi bajom nincs, tehát legyen nekik egy juttatás, hát ne rohadjon meg ott az étel, de ők a maradékot vitték el. Sőt, én még arra is emlékszem, és ez lehet, hogy csak velem volt, és én tényleg kövér gyerek voltam, tehát el kell ismerni, hogy itt nincsen mentségem, de hogy a konyhás nénik örültek annak, hogyha én repetát kértem. Uh-huh. Mert az volt, hogy na milyen kedves gyerek, megeszi a főztünket, ízlik neki, végre valaki nem finnyáskodik, tehát hogy ők szívesen adták. És igen, vigye az a maradékot, ha van. De nem az a maradék, amit előtte félre raksz magadnak, hogy nem adod oda a gyereknek.
2: Eleve megmarad, ők ezt így tervezték. Nem, ez tényleg botrányos. Tehát én azt gondolom, hogy igen, az a baj, hogy most egyszer rajta kapták őket. Egyébként dicséret a polgármesternek, hogy erre odafigyelt, meg lecsapott rájuk így.
1: Azt látod magad előtt?
2: Ne kellett volna figyelni őket hosszabban.
1: Azt látod magad előtt, hogy a polgármester bokornak álcázva, hogy lesi a parkolnál a menzásokat, és így hesegeti a madarakat. Vagy beöltözik hatodikosnak, és beül a menzára. De maga a polgármester úr, én nem.
2: Csak hasonlítom. Látod, én ha megborotválkoznék, ezt még el is tudnám játszani.
1: De tényleg hihetetlen ez a történet. És gondolj bele, hogy hány menza lehet még, ahol hasonló dolgok történnek, és tisztelet a becsülettel dolgozóknak, és tényleg én elfogadom, hogyha hazavisz egy ételadagot, mert megmaradt. De hogy szerintem ez tök sok helyen megtörténik, és a legijesztőbb nekem az egészben, hogy nem volt bűntudata a konyhás nénikben, a polgármester lenyilatkozt, ezt most olvastam, azt hiszem nemrég, meg tévében is interjút adott, tehát hogy ők ezt úgy kezelték, hogy ez teljesen oké, ez teljesen normális.
3: Meg most, ha belegondolsz, hölgyek voltak, hogy lehet, hogy nekik is van gyerekük, hogy egyszerűen hogy volt erre mersze?
2: Tehát, hogy volt mersze?
1: De akkor most tisztázzuk, Roland, légy szíves, jó? Hogy tehát amikor én behozom otthonról az elektromos eszközöket, hogy itt töltsem fel, meg hazaviszem a WC-papírt, az még oké, nem?
2: Hát, gondolod te, igen. Tényleg botrányos, szóval lehet, hogy ezek után egyébként több helyen is elkezdenek egy picit alaposabban ránézni a konyhás nénikre. Remélem, hogy ez tényleg csak egyszeri és egyedi eset.
1: 10 évig tudták úgy vinni, hogy senki nem szólt, pedig szerintem ezt az igazgató látta, a szülők látták, a mindenki tudta. Ez meg talán annak köszönhető, szerintem, hogy a menzes nénik akármilyen hihetetlen, de önkormányzati munkatársak.
2: Tehát, egyébként hogy... lehet, hogy konyha közelében nem engedném őket, de valami logisztikai munkát azért rájuk bíznék.
1: Börtönmenzen. És holnap nagyon különleges adással jövünk, 6 után nem sokkal, behozok valamit, ami épp hogy befér a kocsimba, és sportolni fogunk a stúdióban. Tehát, hogy holnap hallgassátok, nézzétek, mert nagyon durva lesz.
2: Igen, tehát holnap lovagolni fogunk, egy lóval jön.
1: 6 után nem sokkal, sas lengünk egy lovon. Gyertek, hallgassatok.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek!
3: Hello!
2: Szevasztok! Na, itt vagyunk, 2 perccel járunk fél hét után. Minden szép, minden jó, már kedv van. Közeleg a hétvége.
3: Ja, ezt így már most beadjuk, hogy most már közeleg a hétvége?
2: Hát tegnap a Beatben már azért mondtam, hogy mert pont a, nem is tudom, talán a Buraki a Tenféle Friday valamelyik ilyen péntekes dalt konfoltam, és mondtam, hogy hát azért, ha pénteki érzésed van, az nem baj, csak számolj azzal, hogy még van egy pár nap, egy pár munkanapot még le kell tudni.
3: Jól van, hát figyelj, valahogyan ezt a pár munkanapot most már akkor kibírjuk. Szerintem egyébként mondjuk akkor, hogyha a péntek az péntek, az a kis szombat, ugye? Akkor a csütörtök az a, micsoda? Az a kis péntek, kis csütörtök, akkor ma a kis szerda van.
2: Kis szerda.
3: Vagy mini csütörtök.
2: Igen, igen, igen, tehát hogy valahogy így kellene előre haladni, úgyhogy kicsit mindenki már érezze egy picivel előrébb magát a héten, és akkor az úgy tök jó. Egyébként a kedd az szerintem az egy jó nap, én nem tudom, általában szeretni szoktam. Hú, na itt beindultak már korra reggel a drága hallgatók, itt vannak Móni, Buenos Morgan, már közelebb van a hétvége, mint tegnap. Tökéletes mentalitás.
3: Attól függ egyébként, hogy ki minősíti. Várja, most kitekergette ezt itt?
2: Kicsit valaki ellenidőt a pultunkat. Tehát, hogy némileg én...
3: Voltak itt DJ-k.
2: Némileg azt érezzük, hogy itt össze-vissza
3: van csavargatva. Csak tudjátok, hallgatok, hogy ez mindig így adásban derül ki, hogy itt valami nem stimmel, vagy nem klappol, mert addig nem szólunk hangosan. De itt szépen lassan beállítjuk magunkat. Roland, te hangosabb vagy, mint én?
2: Szerintem nem tudom.
3: Na, megjöttünk. Jó, oké, most már tényleg itt vagyunk. Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy van, aki szerint a kedd szerencsés, van, aki szerint nem. És én is azon az oldalon vagyok, hogy ez egy szerethető nap. A kedd meg a csütörtök az valamiért ilyen klassz nap, bár a múltkor megtudtam, hogy a mohú üvegeket ezeken a napokon kevesebben váltják vissza.
2: Erre van statisztika? Tehát ezt mérik?
3: Van statisztika, és a kedd és csütörtök a legrosszabb nap a visszaváltásban.
2: Szerintem azért, mert talán akkor mennek kevesebben boltba.
3: Ja, vagy egyszerűen az van, mint nálunk, hogy ugye a hétvégén van idő, addigra felhalmozódott, azt visszaviszed, pénteken talán még van buli, akkor utána a buli után nem akarod egész hétvégén nézegetni, de a hétközben semmi nem történik, a füsenő.
2: Hát meg egyébként van, aki hetente visz vissza a flakonokat, tehát van ilyen? Nem, hát
3: ja,
2: nem.
3: Ja, mert nektek ilyen villátok van, amiben van külön üveggyűjtőszoba.
2: Hogyne, persze, kettő is.
3: Flakongyűjtő.
2: Nem, egyébként van ilyen flakongyűjtő, ilyen, hát hasonló, mint a, mit tudom én, a szennyes tartó, csak ebbe így a flakonokat kell bedobálni. De hát az nem gyűlik meg hetente.
3: Na jó, figyelj, elmesélem a tegnapi történetemet, mert tegnap én megőrültem. Gyűlölöm a postát.
2: Már megint? Már múltkor is a postára haragudtál. Szerintem neked van valamiféle elfojtott gyerekkori traumád, egyszer megijesztett a postás, vagy nem kaptál meg egy levelet, amit nagyon vártál, vagy nem tudom, de hogy, tehát, hogy vagy a zöld egyenruha kapcsán, vagy úgy ámblok a posta kapcsán azért benned valamiféle trauma van, én a helyedben mindenképpen felkeresnék ezzel egy szakembert.
3: Egy postalógust?
2: Nem, hát egy pszichiátert.
3: Nem, kéne nekem egy levélgyógyszer, nem? Ami erre megoldást gyújt. Hallod, tényleg nem hittem el. Megkaptuk hogy hívják azt a papírt, amit bedobnak, amikor nem hozzák ki
2: értesítő.
3: A
2: szállítást?
3: Az, na. Megkaptuk az értesítőt, mert a postás nem volt hajlandó becsöngetni, mert akkor fel kell hozzánk jönnie. Tehát, hogy igazából otthon vagy, kapsz egy értesítőt, de úgy csinálnak, mintha nem lettél volna otthon. Rendben. Megkaptuk az értesítőt. Rögtön megijedtünk, mert ilyen rendőrségi típusú, tehát rá van írva, hogy a közlekedési közúthatóságtól érkezett, tehát akkor már elkezdesz gondolkozni, mi rosszat tettél, de nem tudod megnézni, mert ugye este már zárva a posta.
2: Igen, hol hajtottál gyorsan, vajon ez mennyibe fog kerülni, és a többi, stb.
3: Készülsz, hogy nem lesz hús a jövő hónapban, de azért így oké. Tudod, hogy valami van. Ráadásul a feleségem nevére jött a dolog. Azt nem is nagyon értettük, vagy nem is nagyon tudtuk hova tenni, de jó, oké, rendben, akkor megnézzük, mi ez. Ádi tegnap elmegy, hogy beváltsa ezt a papírt a postán. De a posta ugye hétig van nyitva, és nálunk a postánál lehetetlen parkolni, mert az pont a Móricon van, ott gyakorlatilag azt néztem ki, hogy volt 2 darab helyem, és mire bekanyarodtam 50 méterrel odébről, addigra mind a két helyen 4 autó állt sorba, hogy oda beparkoljon. Úgyhogy megálltam, jelzem szabálytalanul egy sarkon, de hogy mindenki elfér tőlem, úgyhogy beraktam a vészvillogót, tőlem olyan 200 méterre volt a posta, rohanok, hogy még odaérjek az utolsó 5 percben, hogy átvegyem a dolgot. Na mázli, ilyen az életben nem volt, senki sehol, mert mindenki csomagokat akar átvenni, és a leveles résznél 2 hölgy ül bent, de tök üres a szoba. Oda mentem az egyikhez, hogy jó napot, ebben szeretném kérni a segítségét. Húzzon sorszámot! Tudom, senki sehol, hölgy, jó?
2: de ez a rendszer.
3: Jó, visszamentem, húztam sorszámot, oké, rendben, visszamentem a hölgyhez, hogy akkor legyen szíves segíteni. Majd szólítom. Nem csinál semmit. Hát, mint az Utropolisban lajhár. Szólítom. Na, Franco, oké. Hátrébb léptem kettőt, várok. Jöjjön. Jó napot. Oda mentem, megmutatom. Mutassa a személyt és a lakcímkártyát. No, tessék, itt van a dápom, itt van benne a személye. Dáp itt nem jó.
2: Oha.
3: Mindenhol jó a dáp, tessék. Nem, mert ide írtuk. És mutat föl, és ott van egy ilyen kiírt kézzel, kiírt nem papír, jó, hogy dáp itt nem jó. Na, akkor most tényleg? Tényleg. Kirohantam 2 perccel zárás előtt a kocsihoz, ami tilosban parkolt, hogy a személyemet meg a lakcímkártyát behozzam a kocsiból. Visszarohantam vele, bejövök, odaadom neki. Most adja ide újra a cetlit. Jó, cetli újra odaad. Néni -10-zel hátra sétált a medvetest alkatával a polchoz, mert addig nem tudta kikeresni, amíg én rohangáltam a személyemért.
2: De semmi body shaming.
3: De ez nem, mert a medve cuki állat.
2: Ja, értem.
3: Mi a baj a medvével?
2: Semmi.
3: És hogy hátra ment, visszajött, hozzam. Ki e magának ez a nő?
2: Ide így? Ki e magának ez a nő?
3: A feleségem kezi csókolom.
2: Néha a feleségem, néha mintha az anyám lenne.
3: Igen, és között tilosban parkolok. Bízom benne, hogy egyébként nem fognak megbüntetni, semmi nem lesz. És a nő megfogja a kis levelet, az én papíromat, és így elkezd gépelni, hogy... Várunk, izé, megkapom a csomagomat, kezit csokolom, rohanás ki az autóhoz, és nyitom ki a büntetőpapírt, első, ami szemet szúr, Zamárdinál ráhajtottunk egy 5 kilométeres szakaszra, ami Somogy, vagy nem tudom milyen, Somogy valamilyen megyéhez tartozik.
2: És oda nem volt matrica.
3: A baza nem jelezte, vagy nem volt benyomva. Egyébként a feleségem vezetett, de én is fölmentem volna oda. 27 000, mit tudom én, hány 130 000 forint, amit, hogyha nem fizetünk be pikpak, mert ugye nem jött meg időben, néhány napon belül már 90 valahány ezer, valahány száz. Úgyhogy akkor utalás, köszönjük szépen Magyar Posta, köszönjük szépen Közút, köszönjük szépen Világ, hello, én ennyi voltam, kicsekkoltam, nincs hús.
2: Na, ez egy szép történet.
3: Ez a tegnapi egy kis öröm sztori hazaérés előtt.
2: Tehát, hogy eleve a kedvedet feldobta, akkor utána még nyilván a pénztárcárat is feldobta. Hát figyelj, egyébként én is jártam már úgy postán, hogy így bosszankodtam, mondjuk ennyire azért nem, tehát engem így nem szivattak meg, hogy akkor személy, meg dáp, meg mit tudom, én mondjuk én nem is dápozok, szóval, hogy nálam mindig ott vannak az iratok, de hogy nekem a kedvencem az, ezt általában kisebb postákon szoktam tapasztalni, ahol ilyen családias a hangulat. De hogy olyannyira, hogy egyszerűen meg belefutottam egy olyanba, hogy 2 ablak volt, nyilván a 2 ablak volt, tehát egyszerre 2-nél, hogy kiszolgáljanak, az ritka, de akkor volt. Mégse haladt a sor. De hogy ennek mi volt az oka? Hát kérlek szépen az, hogy bent ült a 2 hölgy, akik az egyiknek ott volt még ráadásul a kislánya is, bent. Nekem nincs ezzel bajom, tehát a gyerekbarát munkahely vagyunk mi is, úgyhogy ez tök jó. Csak hogy hát ők így 3-asba beszélgettek, mondjuk a gyerek nem nagyon szólalt meg, inkább a 2 hölgy egymásra, meg a gyerekről. Tehát, hogy ő volt egyébként, ő adta a témát, mert hogy előtte jött meg iskolából, stb. Tehát ilyen iskola utáni idő volt. És ők úgy kedélyesen elbeszélgettek. Na most én közben sorra kerültem, tehát már odaléptem az ablakhoz, mellettem a másik ablaknál állt egy nálam pár évvel idősebb csávó, és ő elvileg már intézte az ügyét, ő azt várta, hogy neki valami papírt, vagy valamit hozzanak, de ő ezt várta akkor már úgy nagyjából is egészen 6,5 perccel, ami semmi nem történt, mert ugye 2 hogy egymással beszélgetett. Én oda kerültem, engem, hát nem akarok hazudni, de szerintem egy ilyen minimum 5 percig észre se vettek, hogy egyébként hello, én itt vagyok, és hogy úgy valamit én is szeretnék.
3: Mert te zavartad a beszélgetést. Mit tudtál meg a gyerekről?
2: Na hát, és nagy, az volt a baj egyébként, hogy tényleg ezt éreztük, és így néztünk a sráccal egymásra, tudod, hogy hát jó, van figyú, majd akkor előbb-utóbb valamit talán itt elérünk. A 2 hölgy pedig ment olyan kedélyesen elcsacsogott.
3: Hát jó, hát figyelj, veled is csak a baj van, tehát ez a vendégekkel itt csak a gond van. Nem, ez egy teljesen inkompetens rendszer, tehát hogy nem, tényleg kevés olyan rosszul működő rendszert ismerek, mint a posta, és ezt én felmerem vállalni. Tehát, hogyha valahol rendet kéne rakni nagyon, én lehet, hogy ráküldöm a vitézit, mert ő úgy tud rendet rakni helyeken. Tehát lehet, hogy megkérem, hogy ha megvan a vonat, akkor légy szíves, itt is valahogy bütyköljön, mert...
2: Egyébként nem lehetnének automaták? Tehát, hogy a postát azt nem lehet valamilyen szinten vajon automatizálni?
3: Hát egyébként szerintem meg de, mert hogyha megnézed például a postának a csomagkiszállító rendszere, az tök jól működik. És szerintem azért, mert vannak ezek a maszek csomagszolgáltatók, és látják, hogy igazából föl kell venni a versenyt, tehát van konkurencia. És talán az majd segíteni fog, azt hiszem most lejárt a posta monopól helyzete, bár nem tudom, ki akar posta vállalkozásba fogni, de hogyha lenne egy kis verseny, akkor lehet, hogy odalépnének.
2: Amúgy te várjál, mivel próbálnál meg mondjuk egy picit jobban hasítani a piacon, mint a mostani posta? Az a baj, nekem csak ilyen Z-kategóriás
3: ötletek jutnak. Mondjuk reagálok a vevőkre. Mondjuk megcsinálom a munkámat.
2: Ne legyél már ilyen old school.
3: Mondjuk nyitva vagyok 11 előtt és délután 2 után is. Mondjuk nem egy óra az ebédszünet. Egy pár ötletem azért van. Neked mi jutott eszedbe?
2: Hát nekem az, hogy szexi postásájukat kéne alkalmazni, de hát
3: adom.
2: Ki ez... milyen irányba fejleszteni a céget, tudod?
3: Mert akkor már rögtön nem zavar a várakozás, nem?
2: Hát így van, tehát igazából nyújtasz egy vizuális élményt, és amíg ott az ügyfél várakozik, addig kellemesen legelteti a szemét. Hát ugye a hölgyek számára mit? De azt még nem, azon nem gondolkoztam.
3: És akkor lenne ilyen bónusz szolgáltatás, hogy mondjuk megkérheted a cicababát, hogy a műkörmével a kaparós sorsjegyedet kaparja le.
2: Igen, de szexi mozdulatok. Jó, akkor legyenek kigyúrt pasik, és nyilván ugye a hölgy ügyfelek
3: kedvéért. Mit kigyúrt pasik? Legyen az, hogy hogy a postás nem csak házhoz hozza a dolgokat, hanem meg is javítja a vízvezetéket. Vigyázz a gyerekre.
2: Azt hittem más irányba viszed tovább.
3: Nem.
2: De szerencsére te nem COVID-fényén nőttél
3: fel. És az milyen, amikor fogod és kirakod, hogy nálunk a DÁP nem jó, és csak azért, mert odarakod a papírt, azért az úgy elfogadott tény, és bele sem lehet kötni az ilyenben, mert ők kiírták. Tehát én fölrakom a fejemre, hogy én most kirabolom a kasszát, akkor csinálhatom, mert odaraktam egy papíron?
2: De miért? Azt kellett volna, hogy előkapsz egy tollat, és odaírod arra a papírra, hogy de.
3: Ide van írva, tessék megnézni.
2: De most írtam oda.
3: Ilyen a világon nincs, nem? Tényleg itt csak egy normális rendszerrel, és biztos, hogy van olyan hely, ahol ez jól működik, ország, nem tudom.
2: Hát talán a skandinávoknál, nem? Ott általában ezek a dolgok rendben vannak.
3: Aztán ki küld még levelet?
2: Valaki járt már svéd postán? Nem hiszem, hogy sok hallgatunk.
3: Kivegyük se. Ez olyan, mint amikor a dédimnek mondtuk, hogy Olaszországba megyünk, és mit kér, és mondta, hogy hozzunk ecetet, mert az ott olcsó. Hát ki az, aki Svédországban elmegy postára?
2: Hát ki? Hát szerintem mindenki jár. Hát Svédországban nem járnak az emberek postára?
3: De hogy turistaként.
2: Postatagadók, vagy mi?
3: De turistaként. Régen divat volt, mi a táborokból küldtünk képes lapot anyának.
2: Jó, hát régen. Manapság már nem nagyon küldenek képeslapot. Figyelj, egyszer volt, hogy ismerősnek hoztam külföldről, mert gyűjti. Tehát ilyen volt. De azt, hogy egyébként küldjek képeslapot, mert hűtőmágnes. Tehát ezt nem küldöm, azt meg elhozom. Na, ez van. Na nézzük, mi a helyzet az utakon, miután itt Ádi kidühöngte magát a posta
3: jól esett,
2: miatt.
3: Jól esett ezt kiadni.
2: Mert gyűjti. Tehát ilyen volt. De azt, hogy egyébként küldjek képeslapot, mert hűtőmágnes. Tehát ezt nem küldöm, azt meg elhozom. Na, ez van. Na nézzük, mi a helyzet az utakon, miután itt Ádi kidühöngte magát a posta
3: jól
2: miatt.
3: Esett, jól esett ezt kiadni.
2: Egy kis bosszankodás. Egyes úton, Tata Herceghalom vonalon, a normál haladás,

0: frontérzékenyek, fejfájósak, azok itt kell, hogy készüljenek.
1: Igen, aztán Panna is itt van velünk, aki itt leírja, hogy hát a vonatoknál nyugati pályaudvarról, fú, tehát hogy vannak azért késések, itt Esztergom felé, meg Esztergom felől is, káosz megint a vonatoknál. Mondjuk az üzenet utolsó mondata az nekem kifejezetten tetszik, kellemes 10 perc még előfordulhat. Ez ilyen csajozós dumának is egyébként használható róla, lehet, drága neked, urak, dobjátok be, mikor egy kellemes fordult? 10 perc még előfordulhat.
2: Neked mikor fordult elő utoljára kellemes 10 perc?
1: Éreztem, hogy ki fogod venni a lényeget belőle. Jó, áfával vagy áfa nélkül?
2: Hát ezt talált ki. A NAV úgyis elviszi a részet. Kristóf írja, hogy minden nyaralásról küldjük tesóimmal a képeslapot egymásnak, fiktív szövegekkel, óriási retro. Egyébként lehet benne valamit, tehát hogy nekem is megfordult már a fejembe, hogy milyen poén lenne valahonnan egy képeslapot elküldeni, csak nem veszed ezt a fáradtságot, hogy úgy megbélyegezd. Tehát az még oké, hogy megveszed ott a kis kirakatban, de még a piros dobozba is, vagy postaládába is bedobod, de hogy bélyegetszer ez rá, azt már nem.
1: Vagy a random címekre kellene elküldeni, nem? Random szövegekkel, random címekre, random embereknek.
2: De akkor ilyen izéket, hogy legyen belőle otthoni dilemma, tehát akkor megírod, hogy imádlak szerelmem, Jucus. És akkor elküldöd valakinek random egy férfinak. És a felesége, ki az a Jucus? Na, senki, nem. De nem, én nem hiszem.
1: Nem ismerem, ez biztos téves. Persze, azért írta, hogy hiányzol, de tudta a címedet is.
2: Igen, vagy ez a, nem tudom, ez a, már nem fér be több hulla a garázsba, hova rakjuk a többit, főnök, és akkor így ilyet elküldesz. Jó, ez Posta betyárok, az lesz a következő, mint hogy régen a telefon betyárok.
1: Posta betyárok, ez lesz az új rovat. Na jó van, belevágunk a mai műsorba is, nem sokára jövünk a témákkal, meg jövünk a játékkérdéssel, mert hogy továbbra is lehet négyesével nyerni tőlünk a belépőket vasárnapra, MOL, Tatabánya, KC, OTP Bank, PIK Szeged, igazi rangadó, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes lesz velünk játszani, addig is memorizáljátok az SMS és Viber számunkat, 0620 978 9785.

0: miután ugye azt mondtuk, hogy kellemes 10 perc még előfordulhat, nyilvánvalóan a Just a Little elkezdünk, tehát hogy ez így adja magát, nem? Meg az is, hogy játszunk.
1: De azt mondanál, 10-nek tűnt? Mert ez egy 2 perc valamennyi dal volt, 10-nek tűnt?
0: Ez 2 perc 22 másodperc,
1: na, de ez már reálisabb.
0: Egy jó 10-esnek érezhető.
1: Előjátékkal. Na, mesélj!
0: Azt meg az volt, hogy beszéltünk. Ugye, hát ez előfordul azért. Na, kérem szépen, drága hölgyek, drága urak, lehet velünk játszani ma is, mégpedig 4 darab belépőért, hogyha szeretitek a kézilabdát. Szerintem lehet, hogy az idény egyik legjobb meccse lesz rögtön itt az első hazai bajnoki Tatabányán, mert hogy jön

0: Szeged, és én azt gondolom, hogy tekintve, hogy ugye Gyöngyösön egy magabiztos győzelmet arattak a Kék Tigrisek, jó meccs lehet, mondjuk a mai játék kérdést, amit meg kell válaszolni helyesen, és akkor megnyerhetitek a 4 darab belépőt a vasárnapi mérkőzésre. Ki az a játékos, aki 10 év után éppen Szegedről tért vissza Tatabányára? Ez a kérdésünk, és van nekünk 2 válasz lehetőségünk is.
1: A. Szűcs Bence, B. Bodó Richard. Tehát Bence vagy Ricsi, ez itt a nagy kérdés. Írjátok meg a 0620-978-9785-re a helyes megfejtést. Szerintem azok is játszanak, akik nem szeretik a kézilabdát, de kárőrvendők, hogy nyerjék el a többiek elől a jegyet.
0: Mert te milyen genye vagy. Na, nem, nyilván azok játszanak, akik szeretnének ott lenni a meccsen. Szeretnénk örömet szerezni a drága hallgatóknak. Mondtuk az SMS és Viber számot?
1: Mondd el te is, de mondtam.
0: Jó.
1: Hát, te jobban tudod.
0: Valahogy ez így mindig elmegy mellettem. 0620-978-9785-ös.
1: A kor.
0: Az, igen. Na és akkor nézzük, hogy milyen témákkal készülünk mára. Jönnek a repülőautók.
1: Ez zseniális a sztori. Zöld utat kapott Európában a repülőautók sorozatgyártása. Ez azért nem azt jelenti, hogy akkor most pikpak mindenkinek repülőautója lesz, de egy cég, aki már 20 éve azon dolgozik, hogy ezt fejlessze, megkapta az engedélyeket mind a két irányból, mert itt nem elég egy autóként megfelelni, meg nem elég repülőként megfelelni, hanem a kettő együtt. És ez azért izgalmas, mert ugye te mondtad, hogy neked az egyik vágyad, hogy ilyennel autózhass.
0: Hát egyszer kipróbálja.
1: Egyszer. Igen, na hát az... itt már nincs olyan messze.
0: Egyébként meg az a baj, tudod, hogyha elkezdődik a sorozatgyártás, és hirtelen elkezdjük így a légteret is uralni ilyen repülőjárművekkel, tehát ott is lesz dugó, meg ott is lesznek. Meg ott azért veszélyesebb a baleset, mert az nem az van, hogy összemész, hogy meg is zuhansz.
1: Még zuhansz is egyet, igen, tehát nagyjából így látom én is a helyzetet, de ezt majd megbeszéljük részletesen, és ami külön izgalmas lesz, hogy készítettem nektek egy érdekes tesztet. Konkrétan 10 dolgot hozok, és ki kell találnotok, hogy az létezik-e, amit én mondok, mint találmány, vagy csak én találtam ki, és nem létezik olyan tárgy.
0: Jó, ez tetszik, ez jó lesz. Illetve hozunk nektek egy sztorit, egy nyaralós történetet. Magyarországi fiatalok Körk-szigetén, tehát nem is ilyen nagyon messzét, Horvátországban nyaraltak, és leadták a rendelést egy horvátországi étteremben. A pincér azonban elküldte őket. Na, hogy miért, és hogy ennek egyébként volt-e bármiféle alapja, én szerintem egy picit felháborító a történet, hozzuk a részleteket majd.
1: Főleg olyan szinten felháborító a történet, hogy 6 pincér összefogott, és kirakta őket az étteremből. Tehát nem csak az volt, hogy elnézést, uraim, legyenek szívesek távozni, hanem kvázi kidobta a magyar turistákat. És akkor érdemes azon is elgondolkozni, hogy vajon lehet-e együtt érezni a vendéglátósokkal, hogy mit tudom én, ez az asztal több pénzt tudott volna termelni, hogy ott valaki teljes kaját vesz, vagy nem, ezen nem kell nekünk gondolkodnunk. Tehát, hogy megnézzük majd minden aspektusból, és kiderül, hogy nekünk van igazunk.
0: Így van, mert mindig nekünk van.
1: Persze.
0: Meg egyébként szerények is vagyunk. És emellett pedig dárcozni is fogunk, mert hogy érkezik hozzánk Borbély András, az is járt nálunk nemrég, még a Hungarian Darts trofé előtt, aztán ő ott odaállt, játszott egy tök jó meccset a Csizivel, a Dave Csisznállal, 6-3-ra kapott ki. Nyilván kifaggatjuk Andrist majd arról, milyen volt a Csisznál ellen játszani. Ő azt nyilatkozta a meccs után, hogy többet is ki tudott volna belőle hozni, úgyhogy picit csalódott volt, annak ellenére, hogy egy egészen szoros meccset játszott egy világklasszissal. És hát nyilván, ha már jön az Andris, akkor most be fogjuk dárcozni, és őt olyannyira befogjuk, hogy büszkén ki is állunk ellene, hogy hát minket legalább jól elverjed.
1: Igen, be fog sírni. Tehát tényleg a kocsimban egy versenydarts tábla van, megszereztem tegnapról mára, és felállítjuk itt a stúdióban, és nekem még kihívásom is van, meg körbe dobáljuk a fejedet tűvel. Tehát megnézzük, hogy túléled a mai adást. Jó lesz?
0: Nagyon jó, örülök, hogy ezt így kitaláltad. Na szóval, dárcozás, felháborító pincérviselkedés, meg repülőautók. Ezekre biztosan számíthatok, meg természetesen a jobbnál jobb slágerek. A folytatásban például jön a Stray Kids és a This and That, utána pedig Andi hozza a legfrissebb híreket. Forrás Rádió.

0: feled. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is Pezsek Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. We'll be right back.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A régészeti bemutatóval is készül a Magyar Földrajzi Múzeum. Januártól magasabb lesz a minimálbér Csehországban, ma két helyen is várják a véradókat megyénkben. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Kőeszközkészítés, preparálás és régészeti bemutató is várja az érdeklődőket szeptember 26-án a kutatók éjszakáján a Magyar Földrajzi Múzeumban Érden. A látogatók Mester Zsolt segítségével leshetik el a kőeszközkészítés fortélyait, régészeti bemutatót láthatnak, valamint betekinthetnek a restaurátorok és preparátorok műhely titkaiba, közölte a múzeum hétfőn az MTI-vel. A gyerekeket és szülőket muzeológus játszóház várja, ahol régi könyvekbe rejtett titkos kódokat fejthetnek meg, egy mini családfakutató kurzuson pedig a saját múltjuk nyomába eredhetnek. A programokat Sipos György exkluzív vetítése zárja, amely a preparálás folyamatát mutatja be, a rendezvényre a belépés ingyenás. Jövő januárban 2500 koronával 24900 koronára, azaz 398400 forintra emelkedik a minimálbér Csehországban, eléri az átlagbér 44,6%-át, közölte Alesz Jukelka munkaügyi miniszter a CTK hírügynökséggel a kormány hétfői döntését. A kormány tervei szerint 2028-ban újabb 2000 koronás emelést várható, amivel a minimálbér összege eléri a 26900 koronát, az átlagbér 45,8%-át, tette hozzá a miniszter. A hivatalos kimutatások szerint jelenleg a csehországi alkalmazottak 4,9%-a, azaz mintegy 181 000 ember dolgozik minimálbérért. Az Európai Unió javaslata szerint a minimálbérnek az átlagbérek 50%-ának kellene lennie. A csehországi szakszervezetek azt követelik, hogy ezt a szintet 2029-ben érjék el. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon két helyen is várja a véradókat, 14 és 16 óra között a Súri Művelődési Házban, míg 17 és 19 óra között a Bakony-Szombathelyi Benedekelek általános iskolában nyújthatják karjukat. Idén is lesz nagy tatai hangszerválasztó, a Peron Pop Zeneiskola nyílt napját ebben az évben szeptember 12-én szombaton rendezik meg 9 és 14 óra között. A helyszínen az érdeklődők megismerhetik a Peron Pop Zeneiskola tanárait, részt vehetnek bemutató órákon és kipróbálhatják az intézményben oktatott hangszereket, tárgyakat. A rendezvény ingyenes, bárki számára szabadon látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében még erősen felhős, borult időre van kilátás, majd szépen lassan kisüt a nap. Az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 27 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: telefonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt mindenkinek.
3: Hello.
2: 7 óra 4, a pontos idő, indítjuk a Buenos Morgan második óráját. Egy plusz közlekedési info, nem tudom aktuális-e még, mert szerintem ez tegnap estére vonatkozott. Esti munkavégzés keretében az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 39-es kilométernél lévő Bicske csomópont felhajtó ágát lezárták, aszfaltozás miatt várhatóan a ma reggeli órákig. Ha esetleg arra jártok, akkor írjátok meg, hogy mi a helyzet.
3: Mikor jöttem, még le volt zárva. Ez mondjuk nem mond el mindent, mert igazából ez körülbelül másfél órája volt, de akkor láttam, hogy nagyon sok ilyen munkás gép villogott, és tényleg dolgoztak azon a részen, és akkor még le volt zárva. De frissítsetek rá erre az információnkra, kérlek. Ott láttam egyedül ilyen torlódást, egyébként sűrű az egyes, de járható.
2: Igen, úgyhogy esti munkavégzés keretében ezt összekössük a pannaféle kellemes 10 perccel?
3: Persze, de ez olyasmi, mint amikor mi, mit tudom én, ilyen táborban ilyen esti kirándulásra mentünk, vagy volt olyan, hogy mit tudom én, a suliban ilyen esti buli? Ez olyan? Összeülnek pizsamában a munkások,
2: neked,
3: és...
2: Miért neked akkor összejött a kellemes 10 perc? Akkor büszke vagyok rád. Nekem annó ilyenek keretében nem nagyon.
3: Hát nem, nyilván nem, de csak azon gondolkozom, hogy náluk is van-e ilyen, mit tudom én, hogy akkor most pizsiben dolgoznak egyet, hogy jobb legyen a csapat morál, és akkor éjszaka pizsiben betonoznak. Uh-huh. Pizsamában ott kifúrják, kitúrják.
2: Elképzeled?
3: Minden munkahelyre kéne egy nap, amikor a rendőrök is pizsamában nyomják.
2: De csak éjszaka?
3: Hát amikor, ahogyan akarod, tehát igazából a munkahelyre szabva, az óviban is van olyan, nem? Meg a bölcsiben, meg a suliban is, hogy pizsamás nap, amikor így viccből mindenki abba megy be.
2: Hát nem tudom, szerintem esetleg ilyen esti bulik vannak, de nem nagyon hiszem, hogy a közútnál ilyeneket tartanak.
3: Nem?
2: Ha mégis, akkor írjátok meg, mert akkor kimegyünk ezt levideóznánk.
3: És bízunk benne, hogy mindenki ruhában alszik a csapatból.
2: Tényleg, megjelenik Béla, miért nem vettél fel semmit? Hát én leszel,
3: lasszom. Nekem ez igen. Ádám kosztüm.
2: Ez az én pizsamám, igen. Na, ugye akkor Elva még pont bejelezte, hogy itt az Esztergom Budapest vonalon, itt a vonatoknál azért akadnak némi nemű késések, ugye innen jött azt írta, hogy kellemes 10 perc még előfordulhat, úgyhogy ezt üzennénk mindenkinek. Ez legyen a mai nap fő üzenete, hogy egy kellemes 10 perc még előfordulhat.
3: Meg az, hogy lehet nálunk nyerni, van egy klassz játékunk, ezen a héten minden nap 4 darab jegyet adunk oda az aznapi nyertesnek, és ehhez igazából egy picit képben kell lenni a kézilabdával, de nem is baj, mert hogy a szeptember 13-ai szupermeccsre a Moltatabánya KC OTP Bank PIK Szeged mérkőzésre adjuk a jegyeket, szóval tudod kell a választ egy egyszerű kérdésre, vajon ki az a játékos, aki 10 év után éppen Szegedről tért vissza Tatabányára?
2: Az A válasz lehetőség szerint Szűcs Bence, a B szerint Bodó Rihárd. Ha tudjátok a helyes megfejtést, akkor 0620-978-978-5-ös. Ide várjuk a helyes megfejtéseket, akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában. Egy, ami nagyon-nagyon fontos, hogy írjátok bele a megfejtés mellé a saját neveteket is.
3: Közben pedig jöhetnek a pizsamás képek. Móni írja, nekem a pizsim egy hálóingén, abban jövök dolgozni, kirúgnak közszemérem sértésért.
2: Az lehet, de azt mondod, hogy fotón el lehet nekünk küldeni.
3: Mindenki küldheti magát pizsibe, ha gondolja, jó?
2: Meg gondolod, hogy mindenkinél egyébként van a telefonjában olyan kép, ami ilyen pizsamás? Hogy...
3: Neked nincs?
2: Hát nem nagyon.
3: Rólam sincs?
2: Azt nem mondtam, csak az magamról nincs.
3: Jól van, na, szeptember 8-a van, ugye?
2: Az, szeptember 8-a van, és azt most én nem tudom.
3: Adrián Mária ünnepel, van még Adria a furcsa nevek közül, de ennél furcsább is van, például a Coriolán.
2: Igen,
3: szerint
2: meg
3: egy fűszer megint.
2: Szergiusz például, de ünnepelnek a Nérók is, vagy a Nestorok, bár utóbbi nekem inkább kutya név. Az év 251. napja van. Aztán vannak híres születésnaposok
3: jó,
2: is.
3: Sok.
2: Például Pink, aki 1979-es születésű.
3: Vagy ma ünnepel Bilbo. A Gyűrűk urából, meg a Sherlock Watsonja egyébként, Martin Freeman, ő is 71-es.
2: Aztán Lékó Péter, ő egy idős Pinkkel, csak egy picit másképp néz ki.
3: Ördög Nóra, senkivel nem egy idős az előbbiekből, de boldog, 1981-es.
2: Igen, Wiz Khalifa, akitől lopják a rímet, ezt tudjuk.
3: Igen, ezt én is tudom.
2: 1987-ben született ezen a napon.
3: És 1989-ben Avicii, hát kár, hogy ő már nincs köztünk, nekem a kedvenc DJ-m volt.
2: Igen, ugye 2018-ban.
3: Zenész volt, egy zenész DJ. Azért az sincs sok.
2: Igen, igen, és ő tényleg zenész is volt mellette. Bemutatták Michelangelo Dávid szobrát Firenzében, egy picit régebben történt, 1504-ben.
3: És 1664-ben New Amsterdam névről New Yorkra keresztelték, amikor az angolok átvették a holland települést York hercegéről, a ma is ismert New Yorkot.
2: Aztán 1866-ban, akkoriban még hihetetlen szenzációnak számított, hatos ikrek születtek Chicagóban. Három fiú, három lány igazságos elosztásban.
3: Ez dupla csok? Tehát akkor...
2: Hát az már nagyon, az már big csok, úristen, beri big csok.
3: Ha gyerekkel mit csinálsz?
2: Hát, mit? Idegbajt kapok. Ez
3: kegyetlen.
2: Ahhoz már nem, hogy babysit kell, egy babysitter, meg két nagymama még pluszba. Én nem tudom, hogy lehet,
3: és ha egyszerre hagy gyerekkel. És mindez egy időben egyik felsír, ébred a többi öt. Hú, na jó. 1966-ban Amerikában bemutatkozott a Star Trek. Nem vagyunk túlságosan nagy Star Trek-esek, de a The Ment Rap című epizód volt az első, és ami izgalmas, érdekesség, hogy Kanadában már szeptember 6-án levetítették, tehát technikailag ott indult el. Nem tudom, miért, lehet, hogy a kanadaiakon tesztelték?
2: Szerintem is valami is
3: akkor lehetett. Bejött, akkor leadjuk. Akkor legyen már itt nálunk is ez, hogy csinálunk valami új műsort, akkor először leadjuk Szegeden, megnézzük, hogy működik, és aztán áthozzuk időt a Tabányára.
2: Jó, legyen így. Elton John hatalmas aukciót tartott 1988-ban. Több ezer személyes tárgyát árverezte el Londonban. Hát azért ott lehettek ilyen mindenféle színes, érdekes tárgyak.
3: Amúgy imádom ezt a sztorit, mert utána rákerestem, hogy és akkor mennyi gyűlt össze, és kinek jótékonykodott, és képzeld el, kiadta a rendszer, hogy közel 2000 személyes tárgyát árveresztett el. De nem jótékony célra, 4,5 millió font folyt be egészen egyszerűen, csak ki akarta üríteni a túlzsúfolt házat, és 4,5 is így becsorgott.
2: Azért meg kell hagyni, a csávónak a zenei tudás mellett üzleti érzéke is van.
3: Nagyon profi, nemrég eladta a teljes életművét még egy összegért, tehát most már nem kap jogdíjakat, hanem az életművét. Egyébként tudtad róla egy érdekesség, és a kedvenc sztorim Elton Johnnal kapcsolatban, bármit vásárol, ami neki kell, akkor abból 3 darabot vesz. Tehát 3 darab ugyanolyan zongorája van, 3 darab ugyanolyan, mit tudom, tévéje, 3 darab ugyanolyan telefonja, mondjuk az pont nincs neki, azt de 3 egyforma hűtő, mert 3 fő birtoka van, egy Angliában, egy Franciaországban és egy Amerikában, és minden helyen szeretné, hogy ott legyenek a tárgyai, amiket szeret, és ugyanazok vegyék körül.
2: Ez szép. Egyébként figyelj, igazából logikus, bennem felvetődött a gondolat, mikor mondtad, hogy de miért? Tehát van valamiféle fixációja, de nem, így sokkal logikusabb. Ez
3: a Johnny speciál, tudod, mint a Joey speciál, a legjobb pizza az a pizza duplán, tehát 2 pizza, az Elton Johnnál bármit vesz, az 3, úgyhogy hogyha művész vagy és eladod neki egy festményedet, készülj kópiákkal.
2: Így van, az első átlátszó cellofán ragasztó szallag.
3: Cellux.
2: A Cellux, az ekkor indult el, 1930-ban, és hát vannak mindenféle világnapjaink, az írni-olvasni tudás nemzetközi napja, ez ilyen UNESCO-s, hivatalos, tök klassz.
3: Illetve ma van a fizioterápia világnapja, amit én külön ünneplek, mert most a csuklommal járok ilyen kis gyógytornára, tehát hogy azt gondolom, hogy ez klassz, hogy ez ma van.
2: Illetve Star Trek Day van, popkulturális emléknap. Ugye elmondtuk, hogy a Star Trek ezen a napon indult el, úgyhogy ennek örömére minden Star Trek rajongó ünnepelhet a mai napon.
3: Egyébként jó kis nap, nem? Tehát, hogy elég sok minden van ma, így
2: igen,
3: a múltban.
2: Igen, igen, igen.
3: Írjuk tovább a történelmet.
2: Bátran egészen, mondjuk a Star Trek az engem teljesen hidegen hagy, ami nem hagy hidegen, meg hát nyilván a hallgatókat sem.
3: Az a Cellux.
2: Az a Cellux, az, így van. Nem, az nyilván a horoszkóp, úgyhogy nem sokára hozzuk nektek a csillagok üzeneteit.

0: János!
1: Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk! Jöjjön a horoszkóp!
2: Mi mással is telne az idő 2 perccel 4:48 után, hanem a csillagok üzenetének tolmácsolásával.
3: Ho-ho.
2: Jöjjön tehát a mai horoszkóp, kedves Kosma, egy gyors döntéssel sok időt spórolhatsz, csak ne akarj mindent egyszerre megoldani. Este valaki olyan hírt hozhat, amitől teljesen átíródik a holnapi terved.
3: Bika, egy régóta halogatott ügy ma végre könnyebben mozdul meg, mint gondoltad. Jutalmazd meg magad valamivel, ami nem praktikus, csak egyszerűen jól esik neked.
2: Egy fél mondatból ma többet értesz meg, mint máskor egy hosszú beszélgetésből, kedves ikrek. Vigyázz, mert egy spontán ötletből könnyen egész esti program jöhet. Hát, ugye? Vagy legalább egy kellemes 10 perc idézve vannát.
3: Ez végigviszi majd a mai napodat. Rák, ma valaki kikéri a véleményedet, és meglepően sokat számít majd neki, amit mondasz. Ne töltsd az egész napot mások problémáinak megoldásával, maradjon idő saját magadra is.
2: Legalább egy kellemes 10 perc. A figyelem ma könnyen ráterelődik, kedves oroszlán, még akkor is, ha eredetileg nem te akartál a középpontba kerülni. Használd ki, egy jó mondattal most sok embert magad mellé állíthatsz.
3: Szűz, valami apró hibát veszel észre, amit mindenki más simán figyelmen kívül hagy. Hú, ez rám milyen jellemző pedig. Ne csak javítgasd, hanem örülj is neki, hogy megint működött a híres szűz radarod. Mert Roland, neked van híres szűz radarod?
2: Már jó ideje nincs. Még régen volt. Tehát, hogy miért hihagzik ez?
3: Szűzradar.
2: A híres szűzradar. Na jó, a két jó lehetőség közül kell választanod, kedves mérleg, ezért szokatlan módon egyik döntés sem lesz igazán rossz. A megérzésed most többet érhet, mint egy hosszú pro-kontra lista.
3: Skorpió, egy régi történet ma új megvilágításba kerülhet, és hirtelen összeáll néhány hiányzó részlet. Ne kezd nyomozásban minden apróság után, mert a lényeg így is világos lesz.
2: Ma rád fér valami, kedves nyilas jegyű, ami kizökkent a megszokott útvonalból. Lehet megszökött is. Legyen ez egy új hely, étel vagy program. A nap legjobb pillanata valószínűleg nem lesz előre betervezve.
3: Tudod, Roland, ma van az írásolvasás világnapja.
2: Én nem tartom.
3: Bak! Egy feladatot ma gyorsabban letudsz, ha nem ragaszkodsz a megszokott módszerekhez. Este viszont kapcsold ki a még ezt gyorsan megcsinálom üzemmódot és pihizz.
2: Olyan ötleted támadhat, kedves vízöntő, amit elsőre még te is túl furcsának találsz. Pont ezért érdemes felírni, mert pár nap múlva kiderülhet, hogy egyáltalán nem volt őrültség.
3: És halak, ma különösen jól érzed, mikor kell megszólalni, és mikor jobb csak figyelni. Egy kellemes esti beszélgetésből több energiát kapsz, mint bármilyen pihenésből.
2: Szinte repülni fogsz, úgy, mint az autók Európában. Zöld utat kaptak ugyanis itt a kontinensen. A repülő autók, lehet most már őket sorozat gyártani. Erről is beszélgetünk, ráadásul Ádi még tesztelni is fog minket mindenféle létező kontra nem létező találmányok terén. Ez várható tehát az óra második felében, nyilván Andi is csatlakozik majd hozzánk. Let's go!

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Olyan szép végszó volt ez.
1: Igen. Annyira klasszul fennkölt ez a dal, nem? Tehát ahogyan a zeneiség hozzájön ehhez a puritán szöveghez.
2: Igen, de nem tudom miért, nekem nagyon tetszik. És ezzel szerintem sokan vagyunk így. Carson Coma és a Gabi.
1: Jó ezután megszólalni. Szóval, miután végighallgattuk ezt a dalt, és elhangoztak az utolsó szavak, és szia, Andi!
3: Sziasztok! Jó reggelt!
1: Jaj.
0: Örülök, hogy nem úgy vezetted fel, hogy Andi...
1: Ja. Nem.
3: Igen.
1: Nem.
3: Biztos sokan gondolják ezt egyébként, de...
0: Igen, tessék sorszámot húzni.
1: Egyébként lehet ebből, hogyha idővel ilyen lakodalmas zenekarra silányulna a Carson Coma, bár nem hiszem, hogy fog. De van, tudod, ez a korszak a zenészeknél, amikor pont nem megy az élet, és akkor elmennek hajóra zenélni, vagy nem tudom én, akkor lehet majd is személyesen kérni ezt a dalt mindenféle nevekkel tőlük.
0: Sőt, én a helyükben azt csinálnám, hogy ugye a sok celeb, például ugye kiszeretünk, de rendszeresen küld köszöntéseket, nyilván pénzért ugye a TikTokon, hogy esetleg megcsinálhatnák különböző nevekkel, de pénzért.
3: Aha. Igen.
0: Egy kis mellékes. Ezúton adtunk egy jó ötletet, majd esetleg jutalékot kérnénk az elekartól.
1: Van egy ötletem, vagy van egy olyan gondolatom, hogy ezt ők már forgatják a fejükben, hogy ebből mit meg hogyan lehet kihozni.
0: Sanszos, ja. Na, ami klassz dolog, és ki lehet belőle hozni ennél sokkal kellemesebb élményeket, az a játékunk. Gyorsan elmondjuk a mai kérdést. 4 darab belépő a tét, mégpedig vasárnapra a Tatabánya KC OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda rangadóra. Ki az a játékos, aki 10 év után éppen Szegedről tért vissza Tatabányára? Ez a mai kérdés. Van két válasz lehetőségünk is.
1: A. Szűcs Bence, B. Bodó Richard. Ez alliterális. Írd meg, hogy szerinted melyik a jó, A vagy B, 0620-978-985, a nevedet se felejtsd beleírni.
0: Így van, akár SMS-ben, akár pedig Viberen keresztül jöhet a helyes megfejtés. Most pedig repülni fogunk autókkal. Nem sokára elvileg, akár még valós is lehet.
1: Szállj velem, még nem repültem senkivel. Zöld utat kapott Európában. A repülő autók sorozatgyártása. Ami szerintem egy vicces téma, rögtön az elején szögezzük le, hogy ez nem arról szól, hogy akkor holnaptól ilyenek megjelennek majd a forgalomban. Nagyon röviden, mert tényleg hosszan ki lehetne fejteni, van egy holland cég, akik ezzel foglalkoznak közel 20 éve, a PAL-V, és ők kapták meg most az engedélyt arra, hogy gyártószallagra kerülhessenek a dolgok, ami azért nehéz, mert két iparág szabályainak is meg kell felelni, és ez nem könnyű, hogy egyszerre repülőként is helytálljon az a bizonyos valami, és egyszerre autóként is működni tudjon. Roland, te tudom, hogy kipróbálnád, Andi, nem tudom, te hogy vagy ezzel az egész témával, bár egyébként szerintem, amit most cseréltetsz a kocsidon, anélkül is tudna repülni.
3: Ja, igen, de jó lenne, ha most repülni tudnék vele.
0: Ugye, meg az M1-est is mennyivel könnyebb lenne úgy élni, hogy gyerekek, nem érdekel engem, dugóval fog, átrepülök fölötte.
1: De figyelj, nekem rögtön eszembe jutott az a busz, ami Budapesten van, nekem már az is eléggé futurisztikus, amelyik ugye úgy működik, hogy megy a szárazföldön, és egyszer csak belehajt a Dunába, és onnantól hajóként funkcionális működik. Tehát, hogy ez a kétéltű dolog, ez nekem mindig is tetszett, vagy az általunk nagyon kedvelt Balú kapitányban, ott is ugye van az a hidroplán, ami a vizen landol, de a levegőben repül. Hát miért ne? A repülés megy.
0: A Jetson család, ugye? Vagy abban voltak ezek a futurisztikus repülőautók, ők akkor már megálmodták.
1: Csak ez már nem volt kerék, nem? Vagy tudod, az gurult is?
0: Nem, az így bevallom, nincs meg fejből. Lehet, hogy gurult is, de
3: nem
0: azok inkább
3: tudom,
0: repültek.
3: Hogy gurult-e, én arra nem emlékszem.
1: Flintstonesban is összevontak két dolgot, tehát ott meg a futás és az autózás, de akkor itt az elektromos roller, meg az elektromos bicikli, tehát kombinálni a járműveket az alapból nem rossz. Én már nagyon várom a traktor-kamion kombót, ami az M1-esen el tudja torlaszolni majd előttem a terepet, de ez most egy jó irány ez a repülőautó, és nem tudom, nézted-e a képeket. A kettő autó van itt a cég előtt, az egyik az kicsit olyan, mint tényleg egy ilyen hidroplán, tehát hogy olyan, mint egy hajó az alja, és a tetején van valami rakétaszerű valami, a másik pedig közelebb áll egy helikopterhez, ennek hátul szárnyszerű két oldalon ilyen pótkerékszerű két kereke van, elől egy, és rajta egy gigantikus propeller. Mindegyik háromkerekű jármű egyébként, tehát hogy elől egy kerék van, ezt inkább a repülőből viszi tovább, hátul pedig kettő, csak az egyiknek egy turbina a tetején, a másiknak pedig egy propeller.
3: De miért nem csinálták meg akkor már rendesen tényleg autó?
1: Hallod, ezek szerencsétlenek 20 éve dolgoznak, több büszkék a munkájukra, megjelenik addig, de miért nem tudtatok rendes autót?
0: Az kiafolja őket a francba,
1: érted? Fogd meg a söröm.
3: Hát nem, mert most érted, a filmekben is rendes autók repülnek, érted?
1: Tehát a filmek, persze, abból induljunk
3: most,
1: ki.
3: Hát induljunk ki abból, mert hogyha most már lehet használni két funkciót belőle, akkor most már miért egy háromkerekű járművel crossozzak az úton?
0: Látod, már is több funkciója van, mint egy pasinak.
3: Ja, igen.
0: Amúgy Dubajban már ugye tesztelték a repülő taxit, ami ráadásul robotpilótás.
1: Ó, ezt az arabok is tesztelték. Arabok is tesztelték, de senki nem akarta.
0: Nem erre gondoltam. Nem, ott tényleg tesztelték már azt, hogy beülsz, és bepötyögöd, vagy bemondod a címet, és elvisz oda.
3: Nem, az, hogy saját magam vezethetem, az oké.
1: Én egyébként inkább azt próbálnám ki, pont azért, ami itt gondolatiságunkban felmerült már, hogy ott egy beprogramozott útvonal van, míg hogyha te elkezdhetsz vezetni egy repülőautót, akkor végünk. Tehát, hogy honnan tudjuk, merre lész?
0: Akkor tényleg végünk.
1: Megyek a strádán, honnan tudom, hogy landol előttem valami, vagy mögöttem.
3: Hát biztos nem landolok a fejeden.
1: Hát de nem foglak tudni, hogy jössz. Eddig a oldalra figyeltem, meg előre, meg hátra, így is meglepnek a motorosok, most akkor figyelj. 3D-ben fölfelé, már egy eddig is 3D volt, hány D ez? Fölfelé,
3: de
1: meg
3: igen,
1: lefelé?
3: Azért közlekedés szempontjából ez egy érdekes dolog.
0: Hát amúgy. Meg a másik, most gondolj bele, Mari néni éppen mossa az ablakot, azt egyszerűen csak elrepül mellette az Andi. A szegény Mari néni szívruhamat kap.
1: Még rosszabb, érted? Berepül az ablakodon Andi.
0: Na hát ez az.
3: Igen. Hello,
0: mondjuk annak sok férfi hallgató örülne.
1: Hát nem egy ilyen hidroautóval. Ó, az is hihetetlen az egészben egyébként, hogyha egyszer ezt el tudják kezdeni úgy gyártani, hogy tényleg már az utakon is lesz, meg a forgalomban is, 3 évre előre megvan a teljes gyártókapacitásra a megrendelés. Tehát, hogy gyakorlatilag 3 évnyi megrendelő letette a pénzt, magyarul kész a cég 3 évre, nem kell semmit csinálni.
0: Gyanítom, hogy Magyarországra egy se jön, tehát, hogy innen nem nagyon rendeltek meg, nem tudom, hogy honnan lehet.
1: De figyelj, meg lesznek a sufdi tudingok,
3: bocs. Hát a Dubajba biztos rendeltek.
0: Hogy szerintem is, szerintem is.
1: Én most hazamegyek, rászikszalagozok 4 dront a kocsira. Tehát, hogy Most látom, hogy hogy kell, mondjuk ezen 3 kerék van, az enyém jobb, azon 4 van, és akkor fölőre fölrakom a propellereket, meg a tűzoltó palackot.
0: Amúgy egy nagyobb propeller, egy kis polszkit lehet még föl is emelni.
3: Na. Az biztos, de egyébként meg olyan hülyén néz ki. Ez
0: nekem
3: a melyik
0: tetszik.
3: Úgy néz ki, mint a helikopter.
0: Nekem az tetszik.
1: Nekem meg a másik nekem tetszik, ami ilyen, tényleg ilyen ott a tetején a jetpack, és akkor gyakorlatilag így felszállandol. Azt úgy tudom élni, azt nézem egyébként, hogy ebben mennyi hely lehet, mert úgy látom, hogy az első ülések azok fullosak, tehát hogy ott simán el lehet férni, de hogy hátra vajon ki, meg hogyan. Illetve kíváncsi volnék arra is, hogy milyen üzemanyag hajtja az ilyet.
3: Uh-huh.
1: Tehát, hogy,
0: meg mennyit fogyaszt.
3: Igen.
1: Biztos, hogy sokat. Én azt gondolom többet, mint egy autó.
3: Mint egy gyárt,
1: meg hogy hol lehessen ezzel felszállni, mert ugye szerintem az, hogy bárhol, mondjuk a helikopterrel tudsz, gondolom, úgy felszállni, hogy állva fölfele. De másikkal szerintem neki kell gurulni, tehát kell valami kifutópálya, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy például nálatok Rolandot a lila akác közben itt a tabányán, neki tudsz annyira futni, hogy még felszállj, mielőtt kanyarodnod kéne.
3: Mondjuk ott lehet. Ja, nem, mert ott kisebb utcák vannak, nem?
0: Hát lehet, hogy leviszem az egyik háztetőt egy picit, vagy megkarcolom, tehát ez benne van a pakliban. Volt villámhárítót, nincs villámhárítót, vagy így mondom a szomszédnak.
1: Ki fogja ezt biztosítani, de most komolyan?
0: De nem tudom, hogy, mert egyébként ugye ilyen lejtős utcán lakom, tehát ha fölülről elkezdek legurulni, ott kapok annyi lendületet, hogy utána csak menjek át a ház fölött. Tehát azért az úgy fontos.
1: Aztán mit tudom én, tegyük fel azt például, hogy el akarsz jönni hozzám Budapestre, de kevés az üzemanyagod, és nincs időd megállni tankolni, akkor följebb mész, hogy szépen leereszkedj?
0: Igen, és akkor elkezdek siklóernyő üzemmódba így.
1: Vagy ha nincs parkoló, te megállhatsz az épületünk tetején?
0: Az menő, azt adnám.
1: Mert egyébként simán innentől, hogyha tudsz repülni, akkor el lehet kezdeni gondolkozni abban, hogy dimenzióban hogyan parkolj.
0: Hát Tatabányán akkor tele leszünk parkolóhelyekkel. Hát bármelyik szallag 10-es teteje, érted?
1: Ja, én is gyanítom egyébként, hogy az első 400 ilyen autó Tatabányára érkezik, úgyhogy ne aggódj.
3: Akik meg ugye a legfelső emeleten laknak, biztos örülnének, mikor megérkezel 11 órakor éjjel. És leszállsz a tető.
0: Hülye vagy, 40 vagyok, teste 11-kor én már rég alszom.
1: Az nagyon érdekel engem, hogy hány rétegben lehet repülni, meg tényleg, hogyha mindenki ezzel elkezd menni, akkor hogyan fogják szabályozni? Tehát szerintetek meg lesz adva egy repülő magasság, és akkor kvázi csinálunk egy plusz sávot az égben, és akkor azt mondjuk, hogy 8 és 10 méter között lehet repülni, és akkor nem az, hogy mindenki össze-vissza, mint a hülye?
0: Nem, hát magasabban, de biztos, hogy ez nagyon szigorúan. Ha egyszer eljutunk addig az életbe, bár látod, egy M1-es nem tudunk felújítani rendesen, de hogyha egyszer eljutunk addig, hogy tényleg ezt kialakítjuk, akkor ott azért nagyon szigorúan szabályozott légifolyosóra van szükség, de amikor azt látod, hogy emberek az alapvető, tehát még egy jobb kész szabályon nincsenek tisztában, addig nem nagyon kéne erőltetni azt, hogy még repüljünk is.
1: És akkor meg lesz a felfelé-lefelé index, mi meg itt bemondjuk a közlekedésben, hogy a bicskei lehajtó torlódik 4 és 5 méter között. Hogy lesz ez?
0: Valahogy így. Jaja.
1: Nagyon tetszik.
3: Szerintem nagyon elsiették még ezt.
1: Jó, hát
3: annyira kidolgozatlan az egész, az autók is, tehát hogy most ahhoz, hogy így közlekedhessünk vele a légtérben, szerintem
0: Jó, régen is ezt mondták, tudod, tehát amikor a lovaskocsik után bejöttek az autók, és hirtelen elkezdtek 10 km/h száguldozni, akkor Petőfi... azt mondták, hogy jaj, ez őrület, ez életveszély.
3: Petőfi hány szavonat van?
1: Bocsánat, ezt el akartam mondani.
0: Miért nem figyeltem közben?
1: Petőfi hányt a vonaton?
3: Hát sokan vannak, akik hánynak a vonaton.
0: Köszönjük, hogy info volt.
1: Jó, de ez lassú volt, tehát valahol el kell kezdeni, ezt akartam mondani.
3: Hát valahol persze, hogy el kell kezdeni, de funkció szempontjából sem, ha most megnézed, főleg a helikoptereset. Most, hogyha nem tudom, 100 darab ilyen röpködött fent, hát most hogy? Érted?
1: Szegény
3: nem férnek el egymás mellé, biztos.
1: Tónit, hogy fogják kerülgetni ezek?
0: Tuti tömeg baleset lenne ebből.
1: Ami nekem nagyon tetszik, az a Roland felvetése, hogy ütközöl vele egyet, és utána még le is zuhansz.
0: Hát ez a másik, igen. Tehát, hogy nem az van, hogy kis koccanás, aztán megúszod simán, legfeljebb meg kell javítatni az autót. Nem, lezuhansz, és még lent is összetörhetsz bármit. Hát, ez veszélyes,
3: igen, gyerekek. Nem tudni, hova zuhansz.
0: De Ádi hozott nekünk egy klassz kvízt.
1: Nem is akármit, ezt saját magam gyártottam. Hozok 10 találmányt, ami elég futurisztikus, mint ez a csoda autó, és ebből a 10 találmányból néhány valóban létezik, néhány pedig csak az én fantáziámnak a szüleménye. És kíváncsi vagyok, hogy ki tudjátok-e találni így összefogva Rolanddal, hogy melyiket találtam ki én, és melyik létezik. Úgyhogy Andi, ne lesz a monitorról,
3: nem
1: légy lesek, szíves.
3: Jó.
1: És
3: akkor leveszem a szemüvegem, jó? Mert akkor legalább biztos, hogy nem látom.
1: No, figyeljetek! Tehát a találmányok, és akkor ti is játszatok odahaza, lehet írni chatfalon, lehet írni SMS-ben, Viberen 0629789185. Létezik-e ablakon kívüli baba ketrec? Ennek ugye csak, hogy elmondjam a lényege.
0: Várjál, nekem az nem, hogy ablakon kívüli, már önmagában az, hogy baba ketrec, az egy...
1: Csak elmondom, hogy ez egy dróthálós szerkezet.
3: Mint a kennel a kutyáknak, tudod, csak az a lakásban.
0: Ez a vadabb babáknak van, vagy mi?
3: Tényleg.
1: Ez egy...
3: Miért kell kirakni őket?
0: Vigyázz, veszélyes csecsemő,
3: halom. Lehet
1: kicsi a lakás. Tehát ez egy dróthálós szerkezet, az emeleti lakások tulajdonosainak van kitalálva, és arra való, hogy a gyerek kilógatható legyen, kvázi biztonságban, és friss levegő lehessen akkor is, ha nincs terasz.
3: Ez hülyeség, nem. Nem hiszem el, hogy ilyen létezik.
1: Roland?
3: Kilógatni a babákat, érted?
0: Akkora baromság, hogy csak azért is azt mondom, hogy ezt valaki kitalálta.
1: Amúgy Jackot ezért büntették, csak ott nem volt ketrec.
3: Igen, hát... Lehet,
1: ezért találták ki. Oké, Emma Reid 1922-ben adta be a szabadalmát az Egyesült Államokban. Valós, létező szabadalom képek is vannak róla. Londonban is használták egy időben.
0: Mondom, ez akkora hülyeség volt, hogy ez kell, hogy létezzen.
3: Ilyen hülyeség.
1: El is nem betiltották.
3: Baba ketrec.
1: Na, tetszik? A következő. Önmelegítő vajkés. Ez úgy működik, hogy a kés nyelében van egy apró elem, ami melegíti a nyelet, tehát a fűtőszál felmelegíti a nyelet, és akkor sokkal könnyebben vágod a vajat. Rögtön a hűtő után. Na?
3: Szerintem ez nincs.
0: Ezt én sem tudom elképzelni. Ha már ezt kitalálták volna, ezt akkor másnak a nyelébe tettek volna elemet. Tehát kellemesen meleg. Ja, tettek is. De az nekem az a célja, hogy meleg legyen. Hát nem tudom. Ízlések és pafanok.
1: Ezt tényleg én találtam
3: ki. Lehet, hogy van olyan is.
1: Saját találmányom, de miért ez nem jó?
0: Nem.
1: De miért nem?
3: Hát, mert felesleges. Bár mondjuk a baba ketrec is, de hogy na, mindegy, szóval.
1: Jó, akkor elguruló ébresztő óra. Ébresztés után leugrik az éjjeli szekrényről, és elgurul, így fel kell kelni, és meg kell keresni.
3: Ez nagyon jó, én ezt akarom, hogy ez létezzen.
0: Ez is olyan ád is.
3: Felesleges. Bár mondjuk a baba ketrec is, de hogy na, mindegy, szóval.
1: Jó, akkor elguruló ébresztő óra. Ébresztés után leugrik az éjjeli szekrényről, és elgurul, így fel kell kelni, és meg kell keresni.
3: Ez nagyon jó, én ezt akarom, hogy ez létezzen.
0: Ez is olyan ád is. Szerintem ez nincs.
1: Létezik, képzeljétek.

0: megosztom a baltát, ezt lecsapom az órát.
1: Jó, az jó lesz.
2: Teljesen izé. Az jó, hogy igényeket generálunk, tehát olyanok leszünk, mint a Temu, mert az most azt csinálja, AI-jal legenerál termékeket, csinál róla videót, képet, de a termék még nem létezik. És ezt felrakja, és hogyha van elég megrendelés, akkor gyártja le a terméket.
1: Okos.
2: Hát, hogy egyébként tök okos, és közben baj, hogy kimarad a fejlesztési folyamat, de...
1: Jó, hát az más, aki Temuról rendeli, meg is érdemli.
2: Figyelj, nagy kedvencem, elalvásgátló buszgallér.
0: Mi? Busz?
2: Aha. Egy felfújható nyakpárna, ami érzékeli, hogy az utas feje előre billen, vagy túlmegy a megadott megállón, és ébreszti, hogyha elaludt volna a buszon.
1: Ez biztos, te
0: ez mondjuk ki? Hasznos lenne egyébként sok esetben.
1: Ez Ádi féle találmány lesz szerintem.
2: Tényleg az én találmányom. Én valahogy mindig felébredtem. Nem tudom, ez be volt építve az agyamba. Oké, motoros fagylalt tölcsér. Egy elemes motor forgatja a tölcsért, vagy a benne lévő fagyit, és igazából itt sokkal könnyebb fagyizni.
0: Mi?
1: Tuti volt, hogy hülye, aki ezt kitalálta, erre azt mondom, hogy létezik.
2: Tehát kvázi kinyújtod a nyelved, és...
1: És nem te... Igen, tehát, hogy forgatod a nyelvedet egy helyben. Az jó.
2: Nem kell nyalogatni. Forog az.
1: Én ebben hiszek, ez legyen.
2: Na?
1: Legyen.
0: Andi? Úristen, nem tudom.
2: Motoros tölcsér.
1: Andinak ez nem szimpi.
0: Nem.
1: Valaki csak, hogy tartja a nyelvét, és nem használja. Az neki nem
0: szerintem
1: tetszik.
0: Ez...
1: Én hiszek ebben.
2: Ha? 1999 Richard B. Hartman találmánya az Egyesült Államokban hol máshol.
1: A lusta emberek, a lusta emberek.
0: Férfi.
2: Ez olyan, aki...
0: Ki más találta
1: még
0: volna.
1: Még nyolni is lusta, mi?
0: Hát ez az.
2: Ez tényleg olyan, mint aki csak izé nyitott szájjal odaáll a gírosz forgató mellé, és így ráharap aztán történjen, aminek történnie kell, szórd a szózt, hogy locsold. Fröcsi. Oké. Automatikusan megforduló pizzaszelet tartó. Ez a tányér szélére csíptethető szerkezet, ami folyamatosan forgatja a pizza szeletet, hogy a lecsöpögő sajt meg a dolgok azok egyelően oszoljanak el.
1: Ezt tuti, te találtad ki, és ezt te szeretnéd.
0: Igen.
2: Jó, ezt tényleg kitalált. Akkor, pelenka papagájoknak. Ez kis tasakban fogja fel a papagáj ürüléket.
1: Hiánypótló.
2: Miközben a szárnyak és a farok szabadul maradnak.
0: Szerintem ez létezik.
1: Én nem tartom az állít annyira hülyének, hogy ilyet kitaláljon.
2: Hát hány olyan család van, ahol a papagáj szekrény mögé szarik, és nem lehet kitakarítani?
1: És tök idegesítő. Úgyhogy én hiszek azért abban, hogy ezt nem te találtad ki.
0: Megnéznék egy ilyen papagájt.
1: Pelenkás papagájt.
2: Valós szabadalom, 1999-es amerikai szabadalom. Jó, még három van.
1: Tehát 99-ben föltalálták a lusta emberek, akik nem akarnak nyalni, tehát akik nyalni is lusták a motoros fagylalt forgatót, meg a papagájpelenkát. 99 jó év volt Amerikában, igen. Úgy érzem.
2: Úgy tűnik, ebből valaki megél. Esőérzékelős cipőszárító talbetét. Tehát kvázi, hogyha eső éri a cipőt, felmelegszik, ezáltal szárítja a cipőt, és a talpnak is jó, mert melegít.
0: Ez ilyen, jó.
1: Ez Ádi logika.
0: Ezt akarom, hogy én létezzen.
1: Én ebben Ádi logikát érzek.
0: De ez jó akkor is.
1: Az lehet, de szerintem ezt ő találta ki.
2: Valóban, kitalált. Talpmelegítő van, szárító nincs. Önkeverő kanál. Automata keverő eszköz, berakod a főzőedénybe, és gyakorlatilag keveri az ételt.
0: Biztos, hogy van.
1: Biztos van szerintem is.
2: És képzétek el, van, tényleg van, létezik, és először úgy adta ki a rendszer, hogy nincs ilyen, és aztán én emlékeztem, hogy van, és úgy néz ki, hogy egy kis kerekeken van a serpenyő olyan. Mondjuk ilyen túl sűrű dolgot szerintem nem tud. És akkor az utolsó, a büdösítő lopásgátló pénztárca. Ha valaki túl gyorsan vagy rossz irányba húzza ki a zsebből a pénzt, akkor szagot bocsát ki, tehát úgy működik, mint ezek a automaták, ahol felrobban a színes patron, és akkor a szagról meg lehet tudni, hogy ki a tolvaj.
1: Ez megint csak nekem nagyon gyanús, hogy ezzel
0: meg
1: a
0: ez
1: terrorikát.
0: Meg ez nagyon bonyi. Igen.
1: Igen, ez egy ilyen fura logika, Jan Ádi
0: igen.
2: Jó, igazatok van.
1: A egész jól érezzük, hogy mi hogy gondolkodsz, ugye?
2: A tízből mire van szükség? Valakinek egy papagájpelenka? Egy babaketrec?
0: A babaketrec.
1: Egyébként még a babaketrec volt az egyik legnormálisabb.
0: Hát ezek közül.
2: Ahogy szerintem az elalvásgátlós buszgallérba a GPS-szel abban lehetne valami.
0: Nekem jó, ez nem. Az óra is
1: az óra.
0: Tetszett.
1: Az a Andinak igen, az való.
2: Jó. Na hát, drága hallgatók, majd milyen megnézzük ti, hogyan tippeltetek itt az SMS falon. Ha van nektek is őrült találmányatok, írjatok meg, hogyha kipróbálnátok a repülőautót, akkor is 0620-978-978-et.
3: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk,

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A brit uralkodó nem engedi, hogy Harry és Meghan ismét a királyi családtagjaként dolgozzon. Szombaton rendezik meg a 6. bornapot környén. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgépportál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugta adatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát rögzítette 1,5 milliárd forint értékben, közölte az adóhatóság hétfőn az MTI-vel. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az e-pénztárgépet. Az okos telefonokban rögzített nyugták értéke pedig csak nem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, amelyet korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry és felesége 6 évi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába 2 gyermekükkel. A BBC brit közszolgálati médiatársaság hétfői beszámolója szerint a Lord Kamarás, az udvar legmagasabb rangú polgári köztisztviselője 3. Károly nevében levelet írt Harry stábjának, valamint a kormánynak és a brit hadsereg vezetésének, tájékoztatva őket arról, hogy Harry és Meghan továbbra sem tarthat igényt a királyi fenség címre, és csak magánszemélyként folytathatnak kereskedelmi és jótékonysági tevékenységet. Az uralkodó leszögezi azt is, hogy az udvar nem foglalkozik Harry és Meghan biztonsági őrizetének ügyével, a levél szerint ugyanis a herceget és a hercegnőt érintő bármiféle operatív biztonsági intézkedést az illetékes rendőri hatóságokkal kell tisztázni. Szeptember 12-én rendezik meg a 6. bornapot környén. Most szombaton az óvoda téren 16 órakor kezdődik a program, ahol a helyi fellépők mellett 18 órakor Magyar Rózsa lép fel, 19 órától pedig a Tapparti zenekar gondoskodik a jó hangulatról. Várják az érdeklődőket. Oroszlányban a Kertész Imre Filmklubban szeptember 10-én 17 órától Tímár Péter egészséges erotika című 1986-os filmjét vetítik. Az érdeklődőket a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban várják, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a délelőtti órákban még több lehet a felhő felettünk, ám délután felhőmentes napos időt ígérnek. Csapadékot nem jósolnak a térségbe, 27 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Hallgassátok Rolandot!
3: Például a következő nagyjából 10 másodpercben.
2: Hello!
3: Mosolygós reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Buenos Morgan harmadik órája. 8 óra 4 perc van, elindítunk egy újabb 60 perces etapot, és természetesen ezúttal is útinfóval kezdünk. Azt látom, hogy nagyjából szerencsére rend van. Hát azért az M1-esen akad nyilván ilyen szakaszos torlódás, meg lassulás. Ott Herceghalom, Biatorbágy magasságában Pest felé, aztán Környén és Tatán is erőteljes a forgalom, de ugyanez igaz Komárom, illetve Esztergom belvárosáról és pontosan belvárosára, és Tatabányán pedig a Búzavirág úton, ott az ipari park felé, ott látok torlódást, nem tudom, erősítsétek meg, vagy cáfoljátok meg.
2: 19 fok van, 32 lesz, mára nem mond esőt, holnap lehet, hogy lesz, de még holnap is jó melegünk lesz 33 fokkal, és ott vágják el a nyarat. Onnantól csütörtökre 11 fokkal hűl majd a csúcsérték, 22 fok lesz csütörtökön már csak a maximum, fejfájósak előre készüljenek, és azt nézem itt jó előre, több hetes előrejelzésben, hogy nagyjából ezen a környéken meg is állunk majd, tehát nem melegszik vissza a levegő ilyen durván.
3: Bizony, úgyhogy jön a klasszikus őszi idő, de azt is ki lehet élvezni. Élvezzétek ki a héten a játékunkat is, nyeremény az 4 darab belépő vasárnapra, a MOL Tatabánya KC OTP Bank Pixeget férfi kézilabda rangadóra. A mai kérdésünk sem túl bonyolult, ki az a játékos, aki 10 év után éppen Szegedről tért vissza Tatabányára?
2: A. Szűcs Bence, B. Bodó Richard. Választhatok egyet, és írjátok meg a betűkódját, meg a saját neveteket SMS-ben vagy Viberen 0620 978 9785. Roland, baj van.
3: Baj van?
2: Elkapták Andit. Most jött fel a hír. 160 tábla csokit vitt ki valaki fizetés nélkül az Aldiból.
3: Ennyi.
2: Várjál.
3: Adra.
2: Nincs. Van kép, várjál.
3: De van kép, egy férfi, én láttam már.
2: Velem, Andi férfinak álcázta magát.
3: Oly, milyen rafkos. Várjál,
2: nézem. Olyan, mint egy lepukkant kulka.
3: Jaj!
2: Már hogy az ember. Nagyon durván néz ki. Ez 160 tábla csokit kivitt fizetés nélkül?
3: De úgy hogy lehet 160 tábla csokit kivinni csak úgy?
2: 120 tábla Moser Rolt csokoládét és 40 tábla Moser Rolt étcsokoládét vitt magával. 203.840 forint értékben.
3: De az hogy lehet csak úgy kicsempészni?
2: Sok.
3: Tehát, hogy észrevétlenül, mert azért 160 tábla csokit úgy nehezen tudnál bárhova is úgy hirtelen eldugni, nem?
2: Azt nézem a képen, hogy sima ilyen húzós kosarat vitt, de itt még üres a kosár a képen, amit látunk. De 160 tábla csoki, ez megtölt egy ilyet? Nem tudom. Azok, gondolom, ezekben az áruházakban ilyen dobozban van, mit tudom én, 20 tábla, nem? És akkor magát a dobozt dobja be a kosárba.
3: Nem tudom, hogy doboz, de figyelj, akkor is, tehát 160 tábla csoki,
2: az sok, mi?
3: Azt, ha a kosárba teszed, akkor is észrevehető, hogyha a ruhád alá elkezded dugdosni, azért eltart egy ideig, mire 160 táblát így bedugdosol a kabátba, vagy bármi.
2: És tudod, ez, értem én, hogy itt azt írják, hogy kis értékű lopás, de 200 ezer fölött már nem nagy értékűnek számít a dolog, mert pont átlépte a határt. De szerintem itt az lehet, hogy olyan pofátlanul ment ki vele, tehát teljesen gyanútlanul meg, tehát semmi jelét nem mutatta annak, hogy ő itt lop, hogy fel se tűnt senkinek, nem?
3: Ja, hogy annyira magabiztos.
2: Tehát ez
3: ki?
2: A pofátlan lopás kategória lehet szerintem.
3: Mert hogy abban meg nincs is érzékelő, ami bejelezne?
2: Hát lehet, hogy az annyira kis termék egy csoki, hogy ez nem jelez, nem tudom. De ő a kosárba húzta ki állítólag, és most a rendőrség a képek alapján keres olyat, aki ismeri az urat. Valahol valószínűleg csoki sokban fekszik.
3: De könyörgöm, tehát 160 tábla csoki. Azért most képzeld el, hogy leültetik. Mekkora respektje lehet egy ilyen csávónak mondjuk a bőriben, amikor megkérdezed, te figyelj, te miért ülsz, én súlyos testi sértés. És te? De elloptam 160 tábla csokit.
2: Na és aztán még használhatja a börtönben, nem ilyen cseréleti cigarettára, vagy nem tudom mire. De szerintem ez komolytalan. Bár amúgy nem lehet véletlen, nem? Tehát 160 csokit nem lopsz el véletlen, mert ugye lehetne azt mondani, hogy idősebb bácsi, és akkor demens, és akkor véletlen kihúzta a kosarat, és elfelejtett fizetni, de hogy kerül be véletlen 160 tábla csoki egy kosárba?
3: Azt úgy bajos belepakolni, igen, hirtelen árufeltöltőnek érezte magát egy pár percig.
2: Lehet, hogy korábban az volt. Meg minek? Eladja? A 160 tábla csoki, ez meddig elég jó nálatok 2 hét, de amúgy...
3: Nem, egyébként nálunk mértékkel eszik a gyerekek.
2: Mértékkel?
3: Igen, igen.
2: Nincs olyan, hogyha kinyitottad, akkor már kell fogyjon a táblának?
3: Szerintem nálunk, most nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen sima tejcsokit szoktunk venni, abból fogy el mondjuk, nem tudom, heti 2 tábla csoki.
2: Tényleg?
3: Aha.
2: Akkor az nem is vész. Akkor nektek ez a 160 tábla, ez 87-re, tehát több mint egy évre elég lenne, hogyha nem adnátok el.
3: Ugye?
2: A vendégekkel egy év.
3: Be is tárasztam, csak azt a kopaszodó parókát, mire megszereztem.
2: Vendégek plusz Andi szülinapja. Lehet, hogy akkor jövőre megint látjuk az urat felbukkanni valahol. Ilyés úr, hívjam a rendőröket?
3: Jaj, nem, nincs rá szükség. Nem, majd én magam feladom. Nem én voltam nyilván. De egyébként, na, szóval, hogy ha már lopunk, akkor már ne 160 tábla csak ide, ne is lopjatok. Természetesen.
2: Lehet, hogy megolvasztja, nem? Csinál egy nagy tortát.
3: Egy óriás tortát. Nyilván ez volt a célja, persze, hogy ne. Na, ebben az órában jön a Mi böki a csőrünket rovat. Ezúttal én fogom elmondani, hogy mi az, ami böki a csőrömet. Egy picit szülői mentalitásról lesz szó, és ebből kettő félét fogok hozni, egyikkel sem nagyon tudok azonosulni.
2: Nagyon jó, tehát el fogod mondani, hogy kivel nem azonosulsz?
3: Igen.
2: És közben felhúzod magad?
3: Hát azért igyekszem majd higgadtan.
2: És itt van egy csomó dárt a stúdióban, aminek tű a vége, és a kezed ügyében van?
3: Nem az én kezem ügyében van, hál' Istennek. Igen, na, az meg még veszélyesebb. A következő órában ugyanis majd dárcozni fogunk, 9 órára érkezik hozzánk Borbély András, akivel ugye korábban már beszélgettünk még a Hungarian Darts Trophy előtt, aztán ő ott nyilván színpadra állt, Dave Csisznállal játszott, Csizivel, aki egy világklasszis, egy eléggé szoros meccset, 6-3-ra nyert Csizi, és nyilván erről az élményről is kifaggatjuk majd Andrist, és ha már itt van, akkor kiállunk ellene dárcozni is.
2: Azért találjunk ilyen handicapes futamokat is, jó, hogy ez valami esélyünk legyen.
3: Hát, hogy a rosszabbik kezével dobhat, vagy csukott szemmel, vagy ilyenek.
2: Vagy közben csikizzük. Kitaláljuk, jó?
3: Jó, ezt hagyjuk meg Andinak, jó? Illetve ebben az órában még beszélgetünk majd egy nyaralós történetről. 4 magyar fiatal Krk szigetén nyaralt, és ők beültek volna egy étterembe, de nem hagyták. A felszolgálók ugyanis szabályosan kidobták őket, hogy miért, az is kiderül. Nem sokára, előbb azonban még jön a Mi böki a csőrünket rovat.

0: 6 perccel járunk, 4:49 után, ez itt a Mi Böki a Csőrünket rovat. Ezúttal én fogok, hát nem mondom, hogy dühöngeni, mert azért, tehát hogy annyira nem zaklat fel ez a dolog, csak van valami, amivel mostanában sokszor találkoztam.
1: Jó, azért tedd messzebb tőled őket.
0: És milyen, mielőtt akár magamban, akár másban kárt teszek?
1: Aha.
0: Igen, és hogy az igazság, hogy nem nagyon tudok vele azonosulni, a szélsőséges szülői magatartásokról van szó, és kettőféle szélsőséget figyeltem meg. Kíváncsi vagyok, hogy ti tapasztaltatok-e már ilyet. Az egyik, amikor abszolút nem neveljük a gyereket, tehát, hogy elképesztő módon neveletlen gyerekek vannak, akikkel egyszerűen nem lehet bírni sem nyilvános helyen, sem iskolában, sehol.
1: Ja, amerikai iskola? Hogy a gyerek nevelődjön, aztán csinálja, amit akar, mert gyerek?
0: Hát ez a, igen, tulajdonképpen igen. Tehát amikor semmiféle nevelést nem kap a gyerek. A másik, amikor nagyon túltoljuk, és ez az extrém tökéletes gyereket akarunk nevelni, 600 külön órára visszük el, és akkor Ferike mindenben tökéletes. Ferike nagyon jó kell, hogy tanuljon, Ferike sportoljon, zenéjen, járjon külön angolra, meg még ilyen-olyan-olyan külön órákra, és Ferike a hipertehetség, és el vagyunk tőle ájulva egyszerűen, hogy Ferike mennyire tökéletes gyerek 8,5 évesen. Szóval, hogy ez a kettő, amivel így nagyon sokszor találkoztam mostanában, az egyikkel is, a másikkal is, miközben én meg azt érezném, hogy a kettő között ott egy rohadt nagy rés, és úgy nagyjából az lenne a normalitás.
1: Melyik mögött milyen szülő van? A teljesen szabadon nevelt, tehát ahol az van, hogy azt csinál, amit akar a gyerek, mögött egy leszarom szülő van, vagy ott is lehet egy alapos gondos szülő, aki jót akar a gyereknek, és élje meg a gyerekkorát, ez a gyerkőc.
0: Nem, szerintem sokkal inkább a leszarom típusú szülő van. Én legalábbis ezt, nagyon sokszor ezt tapasztalom, hogy az van mögötte.
2: Sokszor ez van mögötte, de egy időben volt népszerű ez, hogy nem neveljük, hát nem úgy neveljük a gyereket, hanem hogy hagyjuk, hogy azt csináljon, amit akar. Tehát volt egy ilyen módszer, amit nem tudom ki talált ki, nagyon okosan, így idézőjelben, és nagyon sok szülő ezt csinálta. És na, itt voltak azok, hogy borzasztó neveletlen gyerekek születtek, és volt olyan is, hogy én találkoztam olyan videóval, hogy hagyták a szülők, hogy üsse a gyerek őket.
0: Na hát az,
2: tehát, hogy ez is, és tényleg, és ütötte a gyerek az anyját, és az meg ott ült, és így próbálta így mondani a gyereknek, hogy jól van, nyugodjál meg. Hát olyan sallert levertem volna visszakézből annak a gyereknek, hogy csak úgy, nem, és hát ez nem azért, mert bántalmazni akarom a gyereket, csak azért ne haragudj,
1: az
2: mert te vagy
1: néha
2: a felnőtt. Nem, de te vagy a felnőtt. Mi az, hogy a gyerek üt téged?
0: Én azt sem támogatom, hogy a szülő üsse a gyereket, tehát félreértés ne essék, tehát én azt is elítélem abszolút, hanem hogy egészséges, normális keretek között kell tartani a nevelést, de a gyereket is. És ami erre ráerősített, és ezért is akartam behozni, mert nem fogom megnevezni az egyik népszerű tatai étterem posztolt, nem tudom, hogy szembe jött-e vele Dandi például, hogy ők például most egy ilyen plusz kis takarító hadműveletet kellett, hogy folytassanak, mert hogy egy kisgyerek kiszaggatta a babzsák és így szétszórta a füvön. Úristen. A babzsáknak a tartalmát, és állítólag és anyuka vagy apuka ezt végignézte. És utána szépen együtt elsétáltak. Tehát ez csak ráerősített, és ezért is gondoltam ezt bedobni, mert egyébként mostanában én is sokszor hallottam ilyenről, meg tapasztaltam is ilyet. Múltkor például a boltban tapasztaltam ezt, ahol ment a gyerek önkiszolgáló kassa, és az önkiszolgáló kasszáknál így, de hogy ahol mások fizettek, ott elkezdett így pakolgatni, mert ő úgy látta jónak, hogy ő pakolgat, meg ideül, odaül, ráült az önkiszolgáló kasszára, és anyuka semmiféle módon nem szólt rá. Tehát látta, hogy mit csinál a gyerek, láttam, hogy látja, és ő úgy gondolta, hogy akkor hadd csinálja. Szóval, hogy mostanában sok ilyen jött, és a másik, azt meg már évek óta tapasztalom, amikor nagyon túltoljuk, és egy ilyen nagyon hiper-extra tökéletes gyereket akarunk, és úgy beosztjuk már 8 évesen a szabad idejét, hogy gyakorlatilag el is vesszük tőle, mert nem lesz neki.
1: És amúgy
0: 5 féle külön órára járatjuk.
2: Igen, itt és megfelelési kényszeres lesz.
0: És így van, és az meg a másik.
1: Itt meg talán pont a másik fajta szülő a leggyakoribb mögött, aki annyira jót akar a gyereknek, de az a durva, hogy a mai világban egyébként, hogyha nem tömöd ennyire tele a programját, már akkor is sokkal sűrűbb lesz, mint amilyen nekünk volt. Tehát én megnézek egy nem túl tömött gyereket, egy átlagos gyereket, akkor neki is van heti X edzés, ilyen külön óra, olyan felzárkóztatás, ilyen program, azt csináljuk. Tehát, hogy ez a legyünk nagyon-nagyon szuperszülők dolog, ez olyan szinten nyomást helyez ma már a szülőkre, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy könnyű, ebbe szerintem nagyon könnyű belesodródni.
0: De amúgy összességében szerintem az nem baj. Tehát, ha a gyerek csinál egy vagy két olyan dolgot, amit szeret, és ez nagyon fontos, mert egyébként olyat is tapasztaltam, hogy a gyerek csak is kizárólag a szülői kényszer miatt járt ide vagy oda vagy amoda.
2: Hát azért, mert ugye ő nem tudott járni. Tehát, hogy van az, amikor ugye a szülő a saját álmait akarja a gyerekével megvalósítani.
1: Ez jó.
2: De hát
1: ez jó. Mi az, amit Roland gyerekkorodban meg akartál valósítani, és soha nem csináltad meg?
0: Három szőke plémét egyszerre.
1: Na, hát akkor Dávidot ebbe kéne beleszorítani. Erre kéne kényszeríteni a gyereket. Hogyan indulunk el ezen az úton? Tehát mi a mostani feladatod neked szülőként?
0: Hát most még nagyjából semmi, később meg már nem lesz semmi. Tehát azt hiszem, hogy ez ügyben tehetetlen vagyok.
2: Megy a maga útjára.
0: De azt gondolom, hogy jó képű lesz a gyerek, meg egyébként dumája is van, úgyhogy talán megoldja magának is.
1: Én mindig akartam kukás lenni, tehát akkor hajnalt el kell vinni a szeméttelepek környékére. Most már itt az ideje, hogy beleszorítsuk.
0: Kukás, a Desnek a dalát az kell vele hallgatni sokat, meg nézegetni a kukás autókat. A kukás autót minden gyerek szereti nézni.
1: Masinista is akartam. Anni, te mi akartál lenni gyerekkorodban?
2: Gyerekkoromban én régész.
1: De akkor a gyereket mindenképpen el kell vinni temetőbe. És mondta, hogy
2: ás,
1: és találj valamit, ami érdekes.
2: Igen, meg szóval filmrendező is szerettem volna lenni.
0: Szóval te meg masinista?
1: Hát mondjuk az is egy jó vonal.
0: Kamaszként, meg aztán vízvezetékszerelő, pizzafutár, ilyesmi?
1: Tehát így csökkentettem az elvárásokat magammal szemben?
0: Ja, nem, hát csak azt gondoltam, hogy bizonyos filmekből szereztél így, tehát mik a népszerű szakmák.
1: De Roland, azokat a filmeket te nézted?
0: Ja.
1: Tehát, hogy mindenki
2: jó, magából
1: indul ki.
2: Magából indul ki, látod? Igen, mert most Adira akarod rátolni a te vágyaidat.
1: Rám akarod tukmálni a filmes műveltségedet. Andi akart filmrendező lenni, fordulj inkább felé.
2: Én leforgatom.
0: Te forgatod? Na látod.
1: Jó, de igen, oké, de hogy most akkor mi a jó megoldás? Mert azt szerintem valahogyan meg kell csinálni, hogy a gyereknek tényleg legyen gyerekkora. És szerintem az nagyon durva, ahogyan teletömik az életüket mostanában szülők, és tényleg azt gondolom, hogy a legnagyobb jó indulattal is könnyű átesni a ló túloldalára.
0: Közben Móni azt írja, mondjad Andi,
2: nem
0: szentána.
2: Csak, hogy az jó, hogyha ha van külön óra, amire elvisszük a gyereket, de tényleg az legyen a cél, hogy azt szeresse csinálni. Tehát, hogy ne erőszakoljuk rá azt, amit mi szerettünk volna. El lehet vinni arra is, de hogyha nem tetszik a gyereknek, akkor azt értsük meg, és akkor válaszunk valami más. De az, hogy tényleg, mit tudom én, hétfőtől péntekig betáblázni, hogy akkor most erre megyünk, most arra megyünk, most amarra megyünk, egyrészt a szülőnek is rossz, ugye, logisztikailag meg mindenhogyan, másrészt meg a gyereknek is, mert le van terhelve.
0: Igen, én is hallgattam éveken keresztül mondjuk anyósomtól, hogy miért nem visszük el zenélni a gyereket, vagy miért nem táncol. És erre mondta azt a Dávid, hogy mama, nincs olyan nép, ami úgy táncol, ahogy én táncolok. Mert igazából ez a probléma vele. Ja, nem, azt írja Móni, hogy nagyon sok szülő kompenzál, és ott rontják el a dolgokat, akár edzésszintről, akár ajándékok elhalmozásával. Na, ez a másik, amitől egyébként a hajam kihullik, hogy
1: sokan... Látom.
0: Látod, hogy megvan az eredménye, hogy sokan úgy gondolják is szülőként, hogy attól, hogy elhalmozod a gyereket ajándékokkal, akkor te ezzel fejezed ki a szeretetedet. Aha. Mert egyébként szerintem meg rohadtul nem ezen múlik, hanem a közös élményeken múlik, az együtt töltött minőségi idő múlik. Jó, további közhelyeket még tudok pufogtatni, de ezekben tényleg hiszek.
1: Két kérdésem van. Az egyik. Szerintetek van olyan szülő, aki azért tömít el a gyereknek a programját, hogy ne neki kelljen a gyerekkel lenni?
0: Igen.
1: Ez a másik érdekes véglet.
0: Igen, biztos vagyok benne, hogy van ilyen.
2: Igen, de ha most belegondolsz, akkor is kell a gyerekkel mennie. Tehát, igen, hogy most inkább akkor... bevállalja azt, hogy össze-vissza furikázza a gyereket hétfőtől péntekig, mint hogy ne kelljen vele időt. De akkor minek a gyerek? Én ilyenkor mindig ezt kérdezem. Tehát akkor miért vállaltunk gyereket, hogyha nem szeretnénk velük lenni? Meg ő értük felelősséget vállalsz. Tehát, hogy ezt azért kell nagyon jól meggondolni, mert azt a gyereket minimum 18 éves koráig azért fel kell nevelni, és együtt kell vele lenni, és azért viszonylag megpróbálni azt, hogy mondjuk ne legyen lelkileg se sérült. Tehát, hogy azért,
1: ezért kell beíratni bújócska tanfolyamra, és akkor van egy szabad két órát.
0: Bújócska tanfolyam?
2: Vagy otthon bújócskázol vele, és
0: akkor... Most találtál egy piaci részt, mert ilyen még szerintem nincsen. Hirdetd meg, bújócska tanfolyam.
1: Bújócska tábor gyerekeknek. Tudod, és akkor ott vagy az első órában, ott vagy a gyerekekkel, akkor most mindenki bújjon el, és egy hét múlva visszamész.
2: Majd megkeresnek titeket, jó?
0: Ja, de nem, várjál, egyébként ilyet hirdethetnél mondjuk szülőknek is. Sőt, hogyha nagyon speciality, akkor bújócska tanfolyam egyedülálló anyukáknak.
1: Jó van, Roland, te megint.
2: Van, nagyon, valami.
0: Próbálnék itt neked üzleti tippeket adni.
2: Ja, sávon persze, vagy. Neki.
1: Nem tudom, úgy állnak a bolygók, vagy valami. Oké, és akkor a másik kérdés, amiben nem felmerült, hogy rendben mondod, hogy ez azért böki a csőrödet. Ha bármelyiket látod, vagy látjátok, vagy látjuk, valahogy ezt jeleznünk kell. És nem tudom, hogy lépünk ez ügyben, vagy nem. Tehát, hogy ezt csak úgy el kell viselni, vagy be kell avatkozni.
2: Nem szabad szerintem senkinek a gyereknevelési módszereibe beavatkozni. Ez annyi, hogy neked nyilván van egyfajta véleményed róla, és ennyi. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy bele kell avatkozni bárkinek, meg okoskodni sem kell, mert ugye annak sincs semmi értelme. Egyrészt nem fogja jó néven venni, meg nem is fogja szerintem fel, hogy ő mit csinál talán sok esetben.
1: Tehát Roland nevelő szándékkal nem gáncsolhatja a kisgyereket a kasszánál?
0: Nem, én hát, nem.
2: Fú, gyereke, nem, csak hogy, nem, csak hogy az jutott eszembe, hogy igen, hogy ez a probléma ezekkel a gyerekekkel, akiket nem nevelnek, hogy nekem is például a másik kedvencem a boltban, amikor a kiskosárral crosszozik össze-vissza, mint egy Forma 1-es versenyző, és közben te meg ott próbálnál így válogatni, meg így esetleg egy kicsit úgy bambulni, szerintem és nem tudsz, mert neked jön. Uh-huh. És akkor utána mi próbálsz ugye így jó képet vágni hozzá, de hát azért az nem mindig sikerül.
1: Szerintem az van, mint az önvédelemben, hogy úgy vannak a hatályos jogszabályok, hogy amivel támadnak, azzal támadhatsz vissza. Magyarul, ha ezt megcsinálod.
2: Rárukhatom a kukiskocsit, vagy hogy gondolod?
0: A kukiskocsit.
1: Ugyanezt.
0: Te hova jársz vásárolni? Ahol ilyenek vannak. Ajaj, mi van a mind? Az intim shopban már ehhez alakítják a bevásárló kocsit is.
1: De nem, ugyanezt megcsinálhatod. Tehát mit tudom én, oda csapkod, ráül a futószalagodra, akkor te fölülhetsz a néni futószalagjára, leveszi a termékedet, akkor te beleharaphatsz a néni termékébe. Tehát, hogy visszaadhatod ugyanazt, amit kapsz.
2: Mondjuk ilyen, találkozott már valaki, hogy beleharapott a...
0: Nem, én még legalábbis.
2: A pékár ujjába, vagy nem tudtad.
0: Nekem még soha semmimbe nem harapott bele senki a boltban.
1: Na, ez is egy piaci rés.
2: Bolt harapdáló.
0: Csak gyanítom, hogy erre túl nagy igény nem lenne.
3: Morgen, amikor a dugóban állva is van kivel nevetni.

0: zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
2: szeptember 19-én Tatabányán.
1: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
5: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nagy Bogi meg a Bye Alex így együtt nem hisznek.
1: Nem. Azok te se hiszed el.
0: Se hiszem el.
1: Hogy most az olyan fejet vágtál.
0: Hát azért a Nagy Bogit el lehetne hinni.
2: Annyit pózolgatnak együtt, tehát hogy egy csomó koncertre mennek együtt, meg egy csomó képen vannak együtt, meg azt írja Nagyot ment Nagy Bogival, meg ilyen vodka kihívásokat challenge-elnek a koncerteken. Itt valami alakul.
0: Azt mondod? Uh-huh. Jó, hát majd meglátjuk. Már összehozták a Nagy Bogit ugye a BSV Matyival is, aztán uh-huh. meglátjuk, hogy majd itt mi lesz.
2: Akkor majd kiderül, hogy most Matyizik, vagy Alex-szel. Alex-szal.
1: Matyizik. Jó, hát
0: vagy Matyi ezt másra vagy
1: szokták Alex-szel, mondani, tudod, ugye?
2: Bájol, elbájol
0: minket. Na hát, nagyon fiatalok.
2: Baját. Jó, csináld, bocs.
0: Ez nagyon rossz volt. Várjál, mondjuk játék kérdést.
1: Még nincsen csütörtök.
2: Igaz.
0: Ez az.
1: Tartogassátok.
0: Hú, tegnap, hogy annyira jó szóviccet hallottam otthon diától, de már elfelejtettem. Na, inkább mondom a játékkérdést, mert azt tudom. Ki az a játékos, aki 10 év után éppen Szegedről tért vissza a Tatabányára? Ez a kérdésünk. Hogyha ezt helyesen megválaszoljátok, mindjárt lesz 2 válasz lehetőség is, akkor 4 darab belépőt nyerhettek vasárnapra a MOL Tatabánya KC OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda rangadóra. A 2 válasz lehetőség pedig...
2: Hát mivel Szegedről jött ez a Szűcs Bence. Vagy B. Bodó Rihárd.
0: 0620-978-978-5-ös.
1: Mi?
2: Nem cserélem az őt meg az et.
0: Nagyon jó vagy. Nagyon rossz. Na, szóval ide küldjétek el a helyes választ. Akár SMS-ben, akár Viberen keresztül.
2: Foglalkozzunk azzal, amivel tényleg foglalkoznunk kell most már. Képzeljétek el, hogy leadták a rendelést a magyar turisták Horvátországban, Krkben.
1: Igen.
0: Igen, megvan. Sziget,
2: ott. Mindig meg kell állnom, hogy jól mondtam-e.
0: Krk.
2: Kézzel lesz, németek hogy mondják ki, akik nem tudnak R-t sem mondani?
0: De egyébként többféle R hangot tud képezni a német, de ebben most nem fog belemenni.
2: Hál' Isten. Szóval az van, hogy leadták a rendelést, és palacsintát kértek csak, és ezért 6 pincér kidobta a magyarokat az étteremből, mert hogy azt mondták, hogy csúcsidő van, és az az asztal igenis sokkal többet tudna termelni, és olyan nincs, hogy ide valaki csúcsidőben csak úgy beül palacsintázgatni.
0: Hát én ezúton is idézném, nekik is küldeném a Carson Coma legújabb dalát.
1: Igen.
2: De amúgy ez pofátlan.
1: Belétek is.
2: Pláne úgy, hogy azért Horvátországnak nagyon arany élete van, tehát hogy amennyire én néztem, folyamatos teltház van, meg zsúfoltság minden étteremben, tehát nem az van, hogy igazából elveszik az egyetlen napot, amikor termelni lehetne bevételt. Itt ki is fejtették egyébként, hogy egy ilyen asztalnál 120-150 eurót fogyaszthatna egy társaság, míg ők maximum 28 eurót hoznának a palacsintáikkal.
0: A fene a pofájukat, mi? Kellene külön akkor ilyen könyöklőket betenni a sarokba? Ja. Elnézést, mi csak desszert, vagy csak kávé? Akkor azt ott tessék elfogyasztani.
1: De miért lehetne akkor, hogyha ez a problémájuk, nem? Hogy külön ilyen helyre, vagy ilyen helyet kialakítani az éttermen belül.
0: Simán lehetne egyébként.
2: Olcsó sarok?
0: Olcsó sarok, igen.
2: Vagy lehetne árérték és időarány. Tehát, hogy te ehetsz 28 euróért, de akkor csak 10 percet.
0: Tessék elfogyasztani.
1: De miért lehetne akkor, hogyha ez a problémájuk, nem? Hogy külön ilyen helyre, vagy ilyen helyet kialakítani az éttermen belül.
0: Simán lehetne egyébként.
2: Olcsó sarok?
0: Olcsó sarok, igen.
2: Vagy lehetne árérték és időarány. Tehát, hogy te ehetsz 28 euróért, de akkor csak 10 percet. Nyom be, mész.
1: Igen.

0: Nem lehet őket megérteni?
1: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy azért ne küldjünk el vendéget. Maximum azt lehetett volna még megcsinálni, hogy azt mondják nekik, hogy mivel nem fogyasztanak csak desszertet, ezért ne foglalják a helyet sokáig, mert ugye gondolom attól féltek, hogy majd ők leülnek, és akkor ott 2-3 órán keresztül elcseverésznek egy palacsinta felett, hanem akkor mondjuk tényleg van az, hogy egy óra alatt akkor fogyasszák el a palacsintát, és akkor utána távozzanak, amúgy, hogy a többiek leülhessenek. Tehát, hogy akkor legyen inkább egy ilyen.
0: Én tegnap óta azon gondolkozom, hogy lehetne feloldani ezt a dilemmát, és szerintem te most kimondtad, amire nem jöttem rá. Mert hogyha én bennülök vendégként, elzavarnak, nyilván rohadtul feláborodok, meg ezt ne csinálják velem, fizető vendég vagyok. Az is idegesít, ami Magyarországon megy sokszor, hogy ilyenkor már 5 percenként jönnek, hogy Isten rendel még valamit, kér még valamit. De hogyha mondjuk elmondaná őszintén a pincér, hogy figyelj, ez a helyzet, hogy örülünk, hogy jöttél, jó étvágyat, viszont kérlek, fél óra múlva már jön egy másik társaság, ha megettétek, akkor legyetek szívesek fizetni, ezt még el tudnám fogadni.
2: Akár jön másik társaság, akár nem. Mert akár egyébként nem, ezt meg igen, be is lehet kamuzni, és azt gondolom, hogy az emberek többsége ezt simán meg is érteni, és nem rossz érzéssel távozna. Mert ők nyilván a büdös életben nem fognak oda menni többször, és nem fognak ott hagyni egy petákot sem.
0: Mondjuk, de le is szarják, mert érted, folyamatosan jön a 100 000 vendég, most nem jön ide vissza egy magyar, oké, azzal ugye el vannak, és a horvátok kifejezetten rossz vendéglátók szerintem egyébként, amennyire én emlékszem.
1: Én se hallottam róluk jót, meg azt, hogy túl árazzák a dolgokat, tehát azt is hallottam, hogy nagyon drága.
0: De mert ez a másik megoldás, hát Magyarországon mi van? Kirendeled a 4 palacsintát 26 000. Tessék, megvan a bevétel. Túl kell árazni, ez van.
2: Jó, hát azért alapvetően az ilyen helyeken nyilván magasabb árfekvés van, de egy palacsintát nem tudsz annyira túlárazni.
0: Kérik a csapvizet a rohadt vendégek, nem? Tehát ez megint az a témakör. Jó, csak érted, ebben az étteremben is van 50 asztal, tehát hogy igazából most igazán elengedhették volna, vagy lehettek volna ebben a helyzetben szerintem nagy vonalúak. Minden esetre itt néztem a fogyasztóvédelemnek a véleményét a témáról, és azt mondják egyébként még a helyiek is, hogy itt lehetett volna jogosan panaszt tenni, de nem azért, mert, hanem azért, mert nincsen kiírva minimum fogyasztás. Tehát, hogyha az étterem kiírta volna, hogy nálunk egy vendégnek minimum 50 eurót kell fogyasztania, onnantól totálisan védhető az álláspontjuk. Jó, a kidobás az nem, de a kitessékelés valamelyest igen. Csak az is milyen, hogyha úgy mész be egy étterembe, azzal a szájízzel rögtön, hogy ott fogad téged egy tábla, hogy itt legalább 50 euróért kell lenni.
1: Szerintem, akkor lehet, hogy nem is mész be.
2: Így van, ezt akartam igen, én is mondani, hogy szerintem eleve akkor megcsappanna a forgalom, mert sokan be sem mennének, mert azt gondolnák, hogy hát ennyit úgy sem fogunk fogyasztani. Igen. Tehát egy olyat kellene mondjuk így kiírni, ami azért, ha már ki akar valaki írni, én nem írnék. Tehát nekem lenne egy éttermem, biztos, hogy nem írnék ki ilyet, de ha mégis erre jutnék, akkor valami olyan összeget, ami azért vállalható.
0: Jó, de mit csinálsz kicsiben? Tehát, hogyha mondjuk nem ez van, hogy van egy nagy éttermed, és tudsz gáláns lenni egy ilyen vendéggel, hanem van egy kisebb éttermed, és van benne mondjuk 4 vagy 5 asztal, és oda bejönnek, és az egyiknél kérnek csak 4 pohár vizet, a másiknál kérnek kávékat, és akkor ott beszélgetnek fölötte, a harmadiknál meg mondjuk palacsintát. És látod, hogy csúcsidő van, azért jönnének még, de ott vannak a vendégeid. Akkor mit csinálsz?
2: Ez egy jó kérdés. Na, hát ez egy dilemma kérdés.
1: Igen. Meg hát lehet, hogy ott is lehetne ilyen időkorlátot bevezetni.
2: Na, hogy inkább
1: kicsi
2: az.
1: Kicsi a hely, akkor időkorlátot kell bevezetni arra, hogy akkor mennyi ideig tölthetsz egy asztalnál egy időt.
2: Például a csúcsidőre. Tehát nem kell akár egész ilyen napra, hanem kifejezetten a csúcsidőre, hogy amennyiben rendelsz mondjuk ételt, akkor ennyi időt tölthetsz ott, amennyiben nem, akkor pedig ennyi. De ha vannak tapasztalt vendéglátós hallgatóink, akkor egészen bátran írjatok 0620 97 8 97 8-os, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez tényleg szakmailag hogyan lehet megoldani, mert mi csak laikusként találgatunk.
0: Nekem van egy ötletem, kell egy beépített vendég, aki a megfelelő vezényszóra rókázva rohan ki, és akkor mindenki feláll, űrül a platform, vagy valami bűzbombát bedobsz, akkor is űrül, és akkor ezt a szagelszívóval kiszippantod.
1: Na de azok oda többet nem jönnek. Annak most, meg azért a bűzbomba az szerintem terjed egy darabig, tehát hogy az ott megreked.
2: Vagy esetleg JBL hangszórón nekiállsz nagyon hangosan Fekete Pákot hallgatni.
1: Ja, igen.
0: Kell egy kellemetlen szakács, aki néha kijön félmeztelenül, meg ilyen izéket csinál.
1: Úristen.
0: De nem jó, mert arra se jönnek vissza. Valami jobbat kell kínálni kint. Tehát, hogy azt kell elérni, hogy máskor is vissza akarjanak jönni, de valami jobb legyen kint. Tehát mit tudja, Roland Berohan, és elkiáltja magát, hogy 3 plémét vetközik odakint.
1: De figyelj, egyébként megmondom őszintén, Én Rómában tapasztaltam azt, hogy volt egy tésztázós hely. Iszonyatosan finom volt ott a tészta, és olcsó is volt ráadásul, és ott például csak egy ilyen kis leülős pult volt, ilyen nem tudom, 4 székkel, és sorok álltak állandóan, és ettek állva az étterem, vagy hát ez a kis

0: nem is tudom, hogy ezt lehet-e étteremnek nevezni, hely előtt, és ott ették meg. Tehát, hogyha jó a hely, akkor igazából nincs szükség ilyen szabályokra.
1: Én most találtam fel a tökéleteset. Mert volt egy egyszerű ötletem tegnap, hogy kényelmetlen székek kellenek, ami nem ül szívesen mondjuk egy óránál tovább.
0: Ja, igen.
1: De rohadt jó a kaja. De most kitaláltam valamit. Vannak azok a japán éttermek, azt hiszem, ahol ilyen kis futószalagon megy az étel, tudjátok.
0: Igen.
1: És meg lehetne azt csinálni, hogy vagy a székeket, vagy a tányérokat ilyen mini futószalagra rakod, és a vendégek meg a tányérok így elindulnak az étterem egyik feléből a másikba, és mondjuk fél óra alatt, tehát egy normális étkezés idő alatt végig érnek.
0: A bejárathoz, tényleg, és ha a bejárathoz érsz, akkor kell fölállnod és elmenni.
1: És akkor nincs tovább, ott leesik a étel visszavevőbe a kaja, ott leesel te is a székről, ott átfordul lefele, mint a paternoster, és gyakorlatilag, ha addig nem etted meg, pápá, vége.
0: Egyébként vannak hülye ötleteid, de ez tetszik, esküszöm.
2: Egy
0: ilyen étteremben, amikor mész egyre tovább, és akkor kész.
2: Bulis lenne. Ugye Prágában van egy olyan népszerű söröző, ahol kis vonatok viszik ki a rendelést.
1: Tényleg.
2: Nem tudom, hogy hallottatok-e, hogy voltatok-e már ott. Egyszer jártam
1: ott. Is volt.
2: Kifejezetten egy klassz ötlet. Na jó van, akkor ez így legyen ez a konklúzió, ezt megfejtettük. A következő órában pedig dárcozni fogunk. Borbély Andrást várjuk, aki ugye profi dárc játékos, járt már nálunk, játszott a Hungarian Darts Trophyn. Először egy picit kifaggatjuk az ottani élményekről, mert egy Dave Csisznál ellen mérkőzött, 6-3 arányban kapott ki. Kifaggatjuk magáról a meccsről, utána pedig jól kihívjuk őt egy darts mérkőzésre is.
3: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz.

0: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
3: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
4: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, megalakult a Magyar Forgatókönyvírók és Filmdramaturgok Egyesülete, Papírsárkány Fesztivált tartanak Zamárdiban, író-olvasó találkozó lesz Komáromban. Itt Talár Andrát hallják, a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Megalakult a Magyar Forgatókönyvírók és Filmdramaturgok Egyesülete, szeptember 2-án tartották alakuló közgyűlésüket, közölte a szervezet az MTI-vel hétfőn. A közlemény szerint egy olyan időszakban kezdik meg működésüket, amikor jelentős változások zajlanak a magyar filmszakmában. Az új szervezet célja, hogy ezekben a folyamatokban a forgatókönyvírók és filmdramaturgok szakmai szempontjai megfelelő súllyal jelenjenek meg, és a szakma aktív alkotója legyen a jövőjét érintő döntéseknek. A szervezet többek között a forgatókönyvírásra és fejlesztésre fordít források bővítéséért, a tisztességes és kiszámítható szakmai díjazásért, az írók jogainak hatékonyabb védelméért, valamint a hazai szakemberek nemzetközi szakmai vérkeringésbe való bekapcsolódásáért kíván dolgozni. Fontos cél a közösségépítés, a szakmai képzés és tudásmegosztás erősítése, valamint az eredeti magyar televíziós tartalmak fejlesztésének előmozdítása is. Égi parádékat, sárkánykészítő workshopokat tartanak, és a 100 évvel ezelőtt született Janikovszky Éva íróra emlékeznek az égen járó nemzetközi Papírsárkány Fesztivál résztvevői szeptember 18-a és 20-a között Zamárdiban, tájékoztatták a szervezők közleményben az MTI-t. Azt írták, a helyi Szabadstrandon és a ZAM kultúrbuborékban második alkalommal megrendezendő ingyenes családi összművészeti eseményre professzionális magyar sárkányosokat és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak, akiknek találkozása alkalmat ad, hogy ritkán látható sárkányokat, repülő szerkezeteket, lebegő szobrokat csodálhasson meg a közönség. A 3 napos esemény kedvező időjárási körülmények esetén szeptember 18-án éjszakai reptetéssel veszi kezdetét, 19-én és 20-án a nappali reptetésekre, a MOME oktatói, hallgatói vezette sárkányépítő foglalkozásokra, társasjátékok kipróbálására és szabadtéri jogázásra is várják az érdeklődőket, közölték. Esztergomban a Kisduna sétány 12-es szám alatti Einzinger ház felújításához kapcsolódó betonozási, daruzási munkák miatt ma 16 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Kisduna sétányt a Lőrinc utca és Kisduna sétány 13-as szám közötti szakaszán. A belváros és a 11-es számú főút a Kisduna sétányon az Árok utca irányából érhető el. A gyalogos közlekedés a Kisduna sétány platánsor felüli oldalán biztosított lesz. Író-olvasó találkozó lesz Szántó Dániellel Komáromban szeptember 9-én. Az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtárban várják majd 17 órára.
0: Időjárás.
1: Ma a délelőtti órákban még több lehet a felhő felettünk, ám délután felhőmentes napos időt ígérnek. Csapadékot nem jósolnak a térségbe, 27 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, 9 óra 4 perc, indítjuk a Buenos Morgan utolsó óráját. Gyorsan elmondjuk a kézilabdás játékkérdésünket, mert utána sportágot váltunk, és jön a darts. Előbb azonban még, ugye 4 darab belépő a Téta, MOL, Tatabány, a KC, OTP Bank, PIK, Szeged, férfi kézilabda rangadóra. Ha tudjátok a következő kérdésre a helyes választ, ki az a játékos, aki 10 év után éppen Szegedről tért vissza a Tatabányára?
3: A. Szűcs Bence, B. Bodó Richard. 0-20-978-978-5. Ide írjátok meg a helyes megfejtést SMS-ben vagy Viberen a keresztnevetekkel, és lehet, hogy titeket sorsolunk, és akkor most átvezetek a kézilabdából, mert a Moira Budaörsenból United Shipping, vagy Moira Budaörs United Shippingnek köszönhetően van itt egy darts táblánk.
2: Az tök jó egyébként, ugye kézilabda csapatnak köszönhetően van egy darts táblánk.
3: Szóval biztos, hogy szakmailag releváns az, ami itt van mögöttünk, és van hozzá profi játékosunk is.
2: Így van, mert hogy B, mint Borbé András itt van velünk a stúdióban ismételten, és itt van velünk a menedzsere Ferenci Ádám is. Szevasztok, srácok, hát már nem először köszöntünk titeket itt a stúdióban.
3: Hello.
2: Ugye a Hungarian Darts Trophy előtt beszélgettünk, ugye augusztus végén volt ez, 28-a és 30-a között, ha jól mondom, és azon a héten itt beszélgettünk, és akkor elmondtad, Andris, hogy mik a nagyjából, miket vársz ettől az egésztől, akkor még nem tudtuk, hogy kivel fogsz mérkőzni, hát ugye azóta lezajlott, Dave Csisznállal kerültél össze.
3: Csizi,
2: akiről tudjuk, hogy hát világklassz is, és egy 6-3-as meccs lett belőle.
3: A legendes magyar eredmény, csak inverse-be.
2: Igen, csak most inverse-be, mert itt a Csizi húzta, mert nyilván ugye ő volt az esélyes.
3: Azért ez is nagy dolog.
2: Szerintem is, de te azt mondtad a meccs után, Andris, hogy csalódott vagy. Miért?
4: Igen, ezt mondtam, és ennek az oka igazából az, ami a... Tehát ha megnézzük a számokat, akkor láthattuk, hogy 3-2-nél, amikor még vezettem, akkor 93-94-es átlagon álltam. És a meccs végére ez kereken 80 lett. Tehát, hogy valamiért történt egy olyan visszaesés a meccs közepén, ami igazából azt is eredményezte, hogy a 3-2-es vezetésből lett egy 6-3-as végeredmény. Szóval emiatt voltam igazán, hogy volt csalódott.
3: Engem azért érdekel ennek az egésznek a lélektana, tehát annak is izgi lehet, aki annyira nem ismeri ezt a sportot. Tehát ott vagy egy világklasszissal szemben, mint jövőbeli reményeink szerint világklasszis. Ez milyen élmény? Nem azon, hogy az elején izgul jobban az ember, vagy egy kicsit elbíztad magad, vagy mit éltél meg közben? Egyáltalán volt-e benned bármilyen, vagy nincs idő ilyenkor gondolkodni?
4: Őszintén szólva egyébként izgalom nem volt bennem. Ez engem is valamilyen szinten meglepett, mert az előző 3 alkalommal, amikor European Tour színpadon álltam, akkor azért volt, de inkább egy ilyen egészséges izgalomnak mondanám, ami volt bennem. Most viszont nem éreztem ilyet, úgyhogy ez lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, nem tudom, de...
3: Na jó, de amikor azt mondtad, 3-2-re vezettél, ugye?
4: Igen.
3: Akkor mi volt benned, amikor 3-2 volt? Te is úgy működsz, mint én, nyilván játszásiból, amikor valami ilyesmit csinálok, hogyha elkezdek vezetni, akkor elkezdek izgulni, hogy elveszíthetem, és akkor nagyobb eséllyel vesztek, vagy neked nem ez a mentalitásod?
4: Nem, igazából ami bennem volt, az, hogy láttam, hogy a Csizna se találja magát annyira a színpadon, és próbáltam azt, hogy megpróbáltam minél jobban úgymondva földé kerekedni, amennyire lehetett. És ez ugye az elején sikerült is, mert ugye 2-0-ra is vezettem, és kezdtem a 3-0-ér, ahol ugye a 144-re rá is dobtam, viszont ő megjött, és a 136-ot kidobta, és ugye így lett 2-1. Szóval igazából ez volt bennem, hogy láttam, hogy nem érzi annyira az elején, és próbáltam valamit lépni.
3: Bocsánat, csak egy utolsó kérdés ide még, hogy lehetett volna jobban csinálni, vagy ez szerencse?
4: Hát
3: mert ugye nagyon felkészültél.
4: Hát lehetett volna, az biztos.
3: Tehát, hogyha visszakerülnél, másképpen csinálnál ott valamit, és nyerhetnél?
4: Mindenképp. Azt csinálnám másképpen egyébként, mert ugye én vissza is néztem a meccset már, és hogy nyilván meglássam, hogy mik voltak a hibák, vagy mik voltak, amik éppenséggel jók voltak. És szerintem egyébként a fő probléma, vagy talán az egyetlen probléma is, de viszont nagy probléma, az volt, hogy azokat a köröket, amik nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, amikor mondjuk szektorhibák jöttek be, akkor azokat túlságosan is lereagáltam, és nyilván ez ilyenkor az ellenfélnek meg erőt ad, hiszen látja, hogy a másik valami miatt ugye éppen nem nyugodt, akkor az őt nyugtatja.
2: Igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy talán ez lehet az, hogy megtanult, mondjuk, ha látod, hogy na ez a, mit tudom én, tehát hogy most ez a kör, ez most éppen nem fog összejönni, akkor azt így elenged, és fejben már a következőre koncentrálj. Mert hogy talán ebből fakadhat majd egy szint lépés, amikor mondjuk be tudsz húzni egy-egy ilyen meglepetés győzelmet?
4: Hát általában ez a többi versenyen ez javar és sikerülni szokott, ez a fajta dolog, hogy ne történjen ez. Itt most valamiért nem sikerült, nyilván lehet ez a környezet, vagy az egésznek az atmoszférája miatt is, mert nyilván nem vagyok egy úgymond tapasztalt játékos ilyen téren, ilyen színpadon, de nyilván ebből is tanulok, és a következő alkalommal remélhetőleg már ez nem történik meg.
2: De én azt gondolom egyébként, hogy az, hogy tényleg tudtál 2-0-ra vezetni, 3-2-re vezetni, 93 fölötti átlagot hoztál mondjuk a meccs feléig körülbelül, az azért egy jó kapaszkodó, tehát hogy én azt gondolom, hogy azért ebből lehet erőt is meríteni.
4: Lehet meríteni, persze. Nyilván, tehát ugye tavaly egy nagyon jó játékot tudtam nyújtani, ugye 96-os átlaggal zártam, és mégis kikaptam, ugye egy leggel nyertem többet, mint most idén 16 ponttal alacsonyabb átlaggal. De persze tudok belőle meríteni, meg főként tanulni, szerintem.
2: Viszont összességében, most egy kicsit akkor fordítsuk Ádám felé a mikrofont. Azért én azt gondolom, hogy összességében ez egy nagyon jó magyar dárc szereplés volt. Ti hogyan éltétek meg, hogy azért tényleg Andris is egy jó meccset játszott, itt ugye volt egy nagyon-nagyon nagy meglepetés, gondolok itt arra, hogy a Kádár Laci legyőzte Görnit, Deril Görnit, tehát amit szerintem még a nemzetközi sajtó is ezért erősen fölkapott. Tehát, hogy ez azért nagy löketet adhat úgy összességében, hogy látjátok a magyar dárcnak?
5: Szerintem nagyon komolyan fel volt építve ez az egész, mind a három nap. Bocsánat, oké. Okay. És én azt, mi kívülállóként azt néztük, ott voltunk a helyszínen, hogy óriási a hype, és ez nagyon szép eredmény volt, amit az Andris elért, végigvezetett, aztán utána igen jött egy ilyen váltás, de amit az Andris is elmondott, ez volt talán a gond, hogy amikor ő esetleg egy picit befeszül egy ilyenen, hogy hopp, ő elrontott valamit, ami kívülről nem látszik, tehát örjöngött a tömeg, nagyon nagy hangulat volt, mindenki üvöltötte, hogy hajrá Andris, egyszerűen jön a másik, és akkor őt megnyugtatja.
3: Azt nagyjából szerintem itt le lehet szűrni, hogy Andris ebből mit tanul, és azt gondolom egyébként, hogy kellenek ezek is ahhoz, hogy az ember fejlődjön, tehát biztos ezeken a folyamatokon át kell menni. De te, aki profi menedzser vagy, viszont nem profi dárcos, miben tudsz ilyenkor segíteni, vagy mi az, amit ilyenkor hozzá tudsz tenni? Egyáltalán, amikor ez az egész történt, te a közönségben voltál, vagy valahol a backstage-ből sasoltál?
5: Én a közönség között ültem. Tehát bennültem a kaptárba, teljesen minden, ott óriási őrjöngés volt, nagyon nagy hype, mondom. Én ilyenkor azt nézem tulajdonképpen, hogy megjelenés szempontjából, flow szempontjából, mit hoz ez az egész, mennyire szeretik az Andrist, és szerintem, tehát figyelem ezt a lelkiállapotot is, vagy hogy mondjuk hol ment el a dolog, de én egy pozitív ember vagyok, és azt gondolom, hogy ez nagyon szép játék volt.
3: Na jó, de te ebből az egészből mit tanultál? Tehát mi a következő lépcső, amit neked bele kell tenned?
5: Hát beszélgetni kell Andrissal, és hosszú távon. Én azt gondolom, hogy mondtam, hogy azért itt éveket kell nézni, és ezt a picit visszafogottabb dolgot, amikor ő úgy érzi belülről, hogy nem megy feltétlenül úgy a játék, ahogy ő gondolja, az kívülről egyáltalán nem látszik, és hogy próbáljon nyugodni, és ezt nem kifelé közvetíteni, mert akkor az ellenfél az erőre kap.
3: Kicsit pszichológus is a menedzser, nem?
2: Egyébként ez hozzátartozik szerintem valamilyen szinten, ugye Ádám?
5: Igen, igen, igen.
3: Mi volt
5: igen,
3: az első, amit mondtál neki utána, mikor lepacsisztatok a meccs után?
5: Hát azt mondtam, hogy ügyes voltál, Andris. Tehát nekünk nem volt feltétlenül elvárásunk, én mindig mondom, hogy ne feszüljön ezen be, tehát a menedzsmenti dolgokon.
3: Persze, dártok vannak nála, bármikor megyek.
5: Az meg a másik dolog, hogy nála van az eszköz. persze. Nem, én megdicsértem, és azt mondtam, hogy szerintem ez nagyon jó volt, és nagyon szép volt, és kívülről is tényleg így hangzott. És egyébként az összes interjú, és mindenki úgy hozta le, hogy Andris nagyon szeretik.
2: Egy picit passzoljuk vissza a mikrofont Andrisnak. Andris, egyébként mennyit számít maga a színpadi rutin? Mm. Azért mondtad, hogy most már ugye, hát már évek óta ugye ott vagy tényleg a Hungarian Darts trofin, de én azt gondolom, hogy azért egy ekkora színpadra fölállni, az mindig egy kicsit más, mert nyilván a tábla ugyanaz, meg a nyír ugyanaz, a feladat ugyanaz, de a körítés az ugye egészen más, mint egy úgymond sima mezei, bármilyen más, például egy hazai darts versenyen. Mennyiben kell ezt is szokni, és mennyiben befolyásol tényező ez is, hogy vajon az embernek ehhez a mértékhez és ehhez a körítéshez mekkora rutinja, mekkora tapasztalata van?
4: Hát igen, azt gondolom, hogy ez a színpadi szereplés, ez fel kell nőni mindenkinek, tehát nem elég egy vagy két alkalom ahhoz, hogy ezt valaki megtanulja, hanem szerintem évek kellenek hozzá, és tehát mert minden alkalommal jönni fog valószínűleg egy olyan szituáció, egy olyan helyzet, amiben még nem találta magát az ember egy ilyen színpadi meccs alatt. És nyilván ezeket csak úgy tudja megtanulni, hogyha megtapasztalja, akár jó, vagy akár rossz oldalról. Úgyhogy természetesen ez nagyon más, és ez egy teljesen különböző közeg ahhoz képest, amit ugye, mint például egy magyar, bármilyen másik magyar versenyen látunk. Úgyhogy mindenképp szokni kell, igen.
3: Következő lépcső?
4: Hát a következő lépcső igazából az mindig a következő verseny. Az most hétvégén lesz majd egy VDF verseny, egy VDF pontszerző verseny Szombathelyen. Oda utazok majd mindenképp, illetve szeptember végén folytatódik majd a Hungarian Super League is.
2: Egyébként Csizivel tudtál pár szót váltani, így meccs után esetleg? Beszéltetek röviden?
4: Őszintén szólva nem egyébként. Nem tudom, hogy milyen beállítottságú ember, de egyébként a meccs után mi nem is nagyon találkoztunk már, tehát nyilván a színpadon gratuláltam neki, ő is mondott egy-két szót, de ezen felül egyébként nem.
3: Tehát nem volt időt kiszúrni a kerekét, vagy valami? Hanyadik lett? Tudjátok?
2: Hát ő nem tudom.
3: A következő beesett ki? Hamar esett ki?
4: Nem. Nyert, és vasárnap kapott ki, tehát akkor a 16-ba vagy a 8-ba.
3: Ez azért tényleg, tehát most beszélünk róla így, hogy nyilván jobbat akartál te is, meg jobbat akartunk, meg bíztunk benne, de hogy azért ez egy eredmény. Tehát, hogy ez szerintem nem egy kudarc történet.
2: Hát meg azért csak egy világklasszisról beszélünk, könyörgöm, tehát ez egyértelmű. Egyébként ott a kulisszák mögött tudtál valakivel esetleg kicsit beszélgetni, pár szót váltani, mennyire lehet ilyenkor ott mondjuk akár a világklasszisokkal kommunikálni, akiket azért nyilván mondjuk évente egyszer-kétszer lát az ember.
4: Hát erről a, tehát ez a közeg úgy mondva, ez a bemelegítő terem, ahol a játékosok vannak, mindenki, ez azért elég úgymond steril, vagy tehát nem tudom, hogy mondjam, tehát itt nem feltétlenül arról szól, tehát itt mindenki el van a maga világába, és igazából melegít, vagy amit éppen kell, hogy te csináljon, szóval hát ez nem
2: arról,
4: az a hely.
2: Nem arról
3: tehát
2: szól,
3: akkor igen. Rossz szemmel néznek rá, hogyha odamész valaki mögé és megöleled.
4: Hát lehet, hogy, hogy van, akinek nem tetszene.
2: Mert ugye ilyenkor, hogyha kint vagy közönség, mondom neked állni, mert ugye voltam már fönt a közönség soraiba, akkor csak azt látod, hogy egyszer csak valaki ott megjelenik a bevonuláshoz, szinte a semmiből így felbukkan, jön valahonnan, ugye, és akkor besétál. De hogy előtte mi zajlik, azt nem látjuk, tehát szerintem ez tök izgi dolog.
3: Lehet, hogy azért sem nekem való ez a sport, mert hogyha mit tudom én egy ilyen nagy csizi rajongó lennék, akkor mindig, amikor dobak, hogy megpróbálnék mögé úgy menni, hogy egy fotó legalább szemben legyek úgy rajta, hogy azt felrakom majd a falamra.
2: De már vannak, akik úgy helyezkednek, meg táblákkal, meg hasonlók, tehát ezt csinálják amúgy.
3: Csak nem a versenyzők, nem?
2: Ja, most is voltak beöltözve, tehát nagyon a közönség az Ádi, most erről hadd kérdezzelek téged, mert te ugye ott voltál közönség soraiba, ilyenkor az rendszeres, hogy a legkülönfélébb jelmezekben, maszkokkal, meg mindennel, táblákkal érkeznek az emberek. Milyen volt most ott a hangulat?
5: Óriási volt. Tehát Én igazából azt látom, hogy azon kívül, hogy profin volt felépítve az egész, tényleg, hogyha valaki azt mondta, hogy beöltözik, és úgy megy oda, akkor az tetőtől talpig az ember
3: beöltözik. Minek dártnak, hogy minek öltözik?
5: Nem, mindenféle dolognak, mi Obelix volt a fő promóciós, ő tapsolt, ő hergelte a népet, felállt az asztalra, eveztek az asztalon, tehát ezeket a sörpultokat így úgy helyezték el, hogy vagy a székeket, hogy egymás mögött ültek az emberek, eveztek, nagyon nagy hangulat volt. Kőkorszaki, szaki, minden, bármi.
3: És ez most az önéletrajzban hogy mutat? Van egy ilyenkor helyezés, vagy itt most az történik, hogy... De te most tényleg?
5: Már mire gondolsz?
3: Hát de nem a bobelisség meg az izé, hanem az, hogy... világversenyen ott voltatok, tehát hogy itt oké, nem sikerült ez a győzelem, de ettől még gondolom, hogy itt az arányok alapján valahova berangsorolják az Andrist.
5: Igen. Igazából szerintem, tehát azt beszéltük, hogy ettől függetlenül, tehát ez a pontoktól függetlenül nagyon jó helyezést ért el, és nagyon jó előrelépési lehetőségei vannak, és az elkövetkező időszakokban ez fejlődés mindenféleképpen.
2: Na, szerintem eljött akkor a gyakorlat ideje. A szavakat kérdezni, váltsák föl a tettek.
3: A Csehovi darts táblát elsütjük.
2: Igen. Most egy picit elmegyünk zenélni, azt mondom a drága hallgatóknak, utána visszatérünk, és akkor mi magunk állunk ki Andris ellen dartsozni. Hát vélhetően azért nem nagyon fogunk olyan átlagokat hozni, sem mint Andris, hát mint Csizi, meg aztán pláne nem. De hogy azért, akkor ha már itt van köztünk egy profi darts játékos, akkor mérjük össze az erőnket vele.
3: Milyen lenne, hogyha most kiderülne egyébként, hogy mi igazán nagy tehetségek vagyunk, és szegényt hátrébb nyomnánk a rang létrán.
2: Akkor tudod, mi lenne? Akkor
3: évek óta
2: az rajta. Ádám rögtön így az orrunk alá dugna egy szerződést.
3: Ja, lehet, hogy ez... Vannak merényleteink, hát látjátok, hogy így viszonylag kevesen vagyunk arra, hogy minden kamerával egyszerre zsonglőrködjünk, úgyhogy ebből majd később lesz egy videó, és hangban élvezhetitek, akik most ezt a videót látják bármelyik felületen, azonnal kapcsolják be a Forrás Rádiót.
0: Forrás Rádió.

0: Még egy dobásod van, és vége, vagy valami ilyesmi volt ugye itt a szívrablóban. Hát nekünk is lesz dobásunk, nem csak egy pár egészen biztosan, mert hogy itt van velünk ugye Borbély András, profi darts versenyző, a menedzsere Ferenci Ádám, meg a fél stáb nagyjából és egészében, és hát kihívjuk Andrist egy meccsre, mert mondhatnám.
1: Szerintem tudom. A stúdió teljesen megtelt. Annyi talán még, Andi, hogyha be tudod lökni magad mögött az ajtót, hogy legyünk még családiasabban, azt megköszi. Illetve Andris, mondd már el nekünk, Léci, hogy miért 2,37-ről kell dobni? Tehát ez nekem annyira furcsa, hogy miért nem tudtatok egy normális számot meghatározni? Tehát miért kell ilyen kimérhetetlen, stb. Meg azt hiszem a tábla 1,73 m magasan van a közepe talán, vagy valami ilyesmi, hogy miért?
2: Hát, hogy miért, azt én se tudom.
1: Köszönöm szépen. De hogyha ez most kicsit máshol van, nyilván mondjál véleményt a táblánkról is, tehát hogyha ez most kicsit más, milyen az neked, nehéz vagy tudsz alkalmazkodni?
2: Hát idővel biztosan lehet alkalmazkodni, de az is biztos, hogy feltűnik, hogyha mondjuk közelebb van, vagy feljebb van, vagy lejjebb van.
1: És ez hogy abban van?
2: Szerintem a magasságra az tökéletes.
1: Jó lesz, mert nyilván itt most egy profi táblát hoztam, mert csak olyat tudok hozni, hogyha én feladatot kapom, hogy így oldom meg, tehát nem a WC ajtóról szedtem le otthonról a kis műanyagos kis lyukas verziót, de az is egy szürreális érzés, szerintem minden családban van ilyen, amikor ülsz benne a WC-n és a tesód dobál kívülről, és néha szalad az ajtót.
0: Nem, ez csak Redlicknél volt.
1: Ja, nálunk
0: ilyen nem.
1: Jó, bocsánat. Na, figyelj, Roland is itt van, kimérkőzik. Andi is bejött dobálni, hogy megmutassa, hogy mi mennyire ügyesek vagyunk, mert mi csak bénázunk majd a Rolanddal, de ő éles tárgyak dobásában nagyon jó az Andi.
0: Még általában baltával szokott gyakorolni.
1: Most azt nézem, hogy használjuk az Ádám és az Andris által hozott dartsettet, mert hogy valószínűleg az jobb, mint a miénk.
0: Ne, használjuk mindenki a sajátját. Tehát olyan szépeket hoztál, ilyen kis mexikói díszítés, nekem közel áll a szívemhez.
1: Így, na, akkor hogy kezdjük? Mert itt vannak feladatok, vannak attrakciók, amiket majd meg fogunk próbálni, de szerintem először kezdjük el simán ilyen kocsmai módon.
0: Hát mondjuk úgy, hogy kezdjük el, akkor próbálj meg 501-ről lejönni. Andris, számolsz nekünk is, mert abba még kicsit alulképzettek vagyunk.
1: Kőbányait kérsz, vagy
3: jobban menj.
1: Andi, ragad magadhoz a mikrofont és közvetíts onnan. Én a tábla oldalon vagyok, tehát lehet, hogy eltalálnak. Roland meg biztonságban a pult mögött.
0: De várj, akkor ki, akkor Andi, te leszel az első játékosunk? Legyél te akkor az első.
4: Jó, hát szóval már itt állok, igen.
0: Három nyilat vegyél magad. Igen.
1: Mi van, ha mellé dobja?
4: Vagy mi van, ha téged találok el?
1: Ez az messzebb megyek, várja.
0: De várjál, itt vannak a nyilak az asztalon, úgyhogy légy oly kedves.
4: Jó van, anélkül... De van erre valami technika amúgy?
1: Dobjál.
4: Mert mi csak dobáltuk a kocsmában.
0: Tehát hát úgy. Tehát ja? azt ők is csak dobálják, csak picit profibban.
1: Valahogy ő is elkezdte. És most mennyire jövünk le? Várjál, az van, hogy annyira cseréljetek oldalt, vagy úgy álljatok szorosabban.
0: Az egyik az tripla 19-ben ment, jól látom innen?
2: Igen.
0: Azt a...
1: De várjál, menjetek vagy a mikrofonhoz, hogy halljuk, hogy valaki értékeljen.
0: Hány pont? Most mennyi? Andris, hogy áll az Andi? Mennyire jött le?
2: Hát ez 92.
0: Az egész jó kezdés.
3: Ő csak így amatőrbe megy.
0: És
3: jó-e?
4: Csak úgy, mint a kocsmákban, tudjátok.
1: És most mi jön?
0: Jó, á, most az Andris dob három nyilat, tehát akkor ha jól számolom...
1: De ő maga megy, érted? Nincs erre egy szolgád?
0: Akkor 409-en áll most Andi? Talán? Igen. 409-en, igen, jó. Igen.
1: Úgy le fogunk menni ilyen sokról. Na jó.
0: Igen.
1: Szálljátok rá napotokat, hallgatóink. Nézd, úgy dob direkt, hogy jó legyen neki.
0: Ez egy 60-as, jól látom?
1: Igen, dobott 3-20-ast, de gondolom a triplába akartad, és most körbe dobtad, nem?
2: Most körbe, igen.
0: Igen, tehát akkor 409-en van Andi, 441-en áll jelen pillanatban Andris.
2: Így van.
1: Legyen, akkor jobban áll az Andi?
0: Most még, igen, az első kör után.
4: Jó, kérdés, de én csak dobálgatok ám, ő meg szerintem csak így... De módszeresen.
1: Kérdés, hogy jobban állsz amúgy, mert ő már számol, hogy mit, hogyan tud lenullázni.
4: Hát ezért mondom, hát hogy ő látja később a lényeget, én nem, én csak dobálok.
1: Lehet, hogy 409-et el sem lehet osztani.
0: De hát az nem, most még, de onnan még nézzük, hogy sikerül a következő. Jó, ezt én innen nem tudom összeszámolni, nem
1: 62.
0: Látom pontosan a szektorokat.
2: 41.
0: 41? Igen. Na hát akkor kerekített. Ja nem, bárjál, nem, hogy álltál? Mennyin álltál? 409-en, akkor igen, akkor nem kerekített,
1: mert
0: 441-en.
1: Nem lehet, hogy 62-ről kellett volna lejönnünk, hogy ezzel így elmegy a napunk. Na dobjatok, pörgessük meg. Nulla ez le egy körből. Lehet? Nem.
0: Nem.
1: Megint a tripla 20-as felé megy. Ott is van egy.
0: Aha, igen.
1: Meg még két sima 20-as, akkor az úgy összesen 100.
0: Ja, várjál, ja, kaptam közben itt, hogy közben na várjál, akkor hogy állunk, azt mondja, 409-ről 41 az mennyi?
1: Roland pont el, mint amikor a Balatonon kockapó keresztül.
0: Hogy Andi, akkor 368, te hogy állsz, Andris?
2: Én 341.
1: Royal Flush?
0: Várjál, Andris.
1: Írd csak annyit, hogy And.
0: 3-4-1, hát ez az, igen. Igen, jó, mehetünk.
1: Andi jön. Ja, egyébként mondom, mert ez egy rádió, tehát, hogy éppen dobál.
2: 27.
4: Jaj.
0: 27.
4: Ez egyre rosszabb lesz.
0: Akkor te most lementél 341-re, ahol az Andris áll.
1: Jó, itt annyit tisztázunk, Andi, hogy itt nem a több pont a jó.
4: Ezt tudom.
1: Jó, oké. Ennél durvábbat nem mondok, mert hegyes tárgyak vannak nála.
4: Ugye.
1: Jó, megint a 20-asra megy. Ben van a tripla. Megdobott valamit lefele. Itt mi történt? Ez direkt volt?
0: Az nem, szerintem az egy szektorhiba volt. 258-ra mentél le?
2: Igen.
0: Jó.
1: Lassan eléri az IQ-mat. Andi?
0: Andi jön?
4: Ja, gyerekek.
1: Egyébként csupa olyan dolgot találunk ki, ami rádióban tök jó. De halljátok, hogyan...
0: Csattannak
1: a nyilak.
0: Nem látom a szektorokat.
1: Andi dobott egy ilyen...
2: 53.
1: Mi a zöld kiskörös 25-ös?
0: Akkor 205... Nem, várjál, nem. Majd az Andriséból van.
1: Mi lenne, hogyha itt átvennénk az Andiét? Mert hogyha itt most mindenki megy 501-ről, Andi, beszállhatok segíteni?
0: 53 volt? 53?
4: Még egyet hagyd dobja.
1: Jó, még egyet dobhatsz. Még nem talált el engem, az a célja. És megint itt van a profi.
0: 288-on áll, Andi.
1: Egyébként tök unalmas, mert...
4: Belé tudna állni ez a cucc?
1: Simán. Tök unalmas, mert mindig a 20-asokat dobja, Andi meg legalább ilyen kreatívan, színesen dob mindenféléket.
0: Ja, mennyit dobtál, Andris?
4: 158.
0: Jó, 158-on van. Tehát akkor mondhatni, hogy a Andris meg kiszállón van.
1: Andi dobott egy sorozatot a 7-esbe, ugye?
2: Ez egy 22.
1: Azt a
0: 22, 260, 6-on áll jelenleg. Andi, átveszed Ádi akkor majd a helyét Andinak?
1: Persze, dobok egy kört, jó? És akkor te is dobsz egy kört. Aztán visszaadjuk Andinak, hogy ő nyerje meg. Álljatok hátrébb. Tomi, normális vagy. A grafikusunk bejött meg. A grafikusnak kell a szem. Hó, és láttad, milyen cikcakba ment a nyíl? Tehát én ilyet is tudok.
5: Ejjjj! Ejjj! Ejjj! Dobok!
0: Nem, az nincs! Ejjj! Nem lehet!
5: Akkor dobok még egyet, mert most jövök bele!
0: Várjál! Ja, ez volt a bemelegítés! Jó, hát most kicsit rendhagyó szabályok vannak!
1: Ejjj! Még egyet dobok, mert most jöttem bele, most már érzem! Oda néz! Oda néz! Oda néz! Hey!
0: Ez összeszámolod, hogy mennyi?
5: Nem!
0: Mennyit dobott, Andris?
2: 35-öt?
1: Na, most van meg az én IQ-m.
0: Akkor most vagyunk 2.31-en. Igen, Andis 158-on áll.
1: 20. Jé. Oda se nézek, 20. Fogadjunk még egy 20. Most egy tripla 20, most. Meg volt?
0: Ne, szerintem 98-ra mentél le, ugye? 60-nal.
2: Igen.
1: Roland, te jössz. Gyere, most Roland írogatja itt a számokat és átjön. Ha akarod, neked is lehet egy próbaköröd, mert még soha nem dobtál.
5: Neki nem kell.
1: De neki nem kell.
5: Számolni jól tudok, de...
1: Hozzunk egy sámlit.
0: Az van, hogy azért föllátok addig, de ott már szédülnék.
1: Tehát Rolandnak frankon felfelé kell dobni. Ő nem ejt.
0: Látod? Na, azért mondom,
1: próbakör. Nem baj. De ő ejt. Neki van egy ilyen a rádióban úgy közvetíteném le, hogy neki van a dobása, van egy ilyen férfias. Ha! Csak nem adja ki a hangot. De nem?
0: De kiadjam, szeretnéd?
1: Gondolod? Rádióban jobb?
0: Jó, próbálok a...
1: De lehet, hogy teniszesen is, hogy... Oda néz! Én ezt tapssal méltatom.
5: Várjál, azt mondja, hogy akkor...
0: 61, igen.
1: 61! 61! Azt a mindenit. Jó, és Andinak adjuk vissza a véget, hogy ő nyerje meg nekünk.
5: De várjál, most az Andris jön egyébként.
1: Jó, hát na, gyere Andris.
5: Neked adok. Ezekkel adok, te is?
1: Jó. Felírod. Szép volt, Roland. Büszke vagyok rád. Tényleg, azt gondolom, hogy végre valami, amihez értesz.
2: 98 volt, ugye?
0: 98-on vagy, igen. Ja, hát igen,
1: megvan tehát, fejben, hogy mi van. Ott egy 20-as, ott egy mi?
5: Egy
2: 18-40.
1: 46 jön le a 98-ból.
5: 58.
0: Igen, 40-re kerekített.
1: Ja, értem.
0: Ő hogy... tud ilyet, tudod? Mm. Várjál, mi vagyunk 170-en, na.
1: Andi, dobd ki a szumma mediánját, létszik.
0: Ne, egy big fish, ugye?
2: Igen.
1: Ó, már jó, nekem már tetszik, amit dobod. Jó, Andi eldobálta, dobott zöldet, barnát, feketét. Talán. Ez mennyit szedett le? 17-et szedett le. Nagyon jó. Határozott méltósággal kezeli és viseli a dolgokat, Andi. Oké.
0: 153. És akkor 40-ről egy dupla 20.
1: Mit csinál, most ki fogsz állni, és meg fogja nyerni? Ajaj.
0: Dupla 10. Ben van? Igen, megvan.
1: Mi történt, nyert?
0: Igen. Igen, mert dobott egy sima 20-at, aztán utána nyilván ugye utlára kell menni kiszállónál, dupla 10-en.
1: Andi, ezt jól elrontottad nekünk. Pedig mi nagyon, nagyon vittük a csapatot.
0: Mindent megtettünk.
4: Pedig jó volt a kezdés.
0: Azt de már, Ádám nem dobott. Ádám. Ezt azért hiányolom.
3: Hát lehet, hogy ez nem véletlen.
1: Ádám ugye, aki most kapcsolódott, Ádám ugye Andris menedzsere. Aki nem dárcos, de menedzser.
3: Szeretnétek, hogy egy dobjak egyet?
0: Igen, egy kört. Egy kört mindenképpen, úgy, mint mi.
1: Utána pedig két kívásunk van még neked, kedves barátunk. Aha. De most Ádám, mutasd meg, mit tudsz produkálni. Ádámnál a dárt. Dob egyet. Azt mondta, hogy azt... először, amikor lement a terembe, akkor nem sikerült neki a táblát se eltalálni. Ehhez képest ez egy határozott. Ó, Anditól lestőd a taktikádat? Az a hetes, ugye?
0: Nem, ez az egyes szektor.
1: Ja, csak innen hetesnek tűnik.
3: 20-asra zártam.
1: Várja, van egy 20-asa és két...
0: Két egyes, nem?
1: Egyes. Ugye?
0: Andi 22-es csapdája.
1: 22.
0: Kidobta Andi életkorát. Na,
1: szép hát volt, szép volt. Na oké, figyelj, arra gondoltunk, hogy megversenyeztetünk Andival úgy, hogy egyenlőek legyenek az esélyek, viszont most leszedjük a teljes puttó szabályra a helyzetet. Annyi lenne a dolog, hogy egy körből, tehát három dobásból a lehető legtöbbet kéne kidobni, neked is, Andinak is, de neked bekötjük a szemed.
4: Ha így is többet dob, mint én.
0: Na, az a gáz, igen.
1: Segítsem, vagy Andi, te tudsz ilyet, várjál. Nő, kösse ezt. Jó. Oké. Jó, most bekötjük a profink szemét, és vigyázz, mert előtted a grafikusunk, pont előtted.
0: Tomi,
1: azért ne legyél ennyire szuicid.
0: Ez a biztonságpróba.
1: Figyelj, annyi van, hogy most letesztelem, hogy tényleg be van-e kötve, most akkor várjál, szembe doblak egy dárta, és ha kihajolsz, akkor látsz. Egy, kettő, jó.
0: Na. Ez nem olyan, mint a Kickboxer című film.
1: Tehát várjál, annyi, hogy tényleg hozzuk be, valaki gyere be Ádám elé, és el is be szög be, hogy van pont szembe a táblával. Most fordítottad be a Roland felé?
0: És megjegyezte, hogy hol a
1: tábla. Roland felé állsz.
0: Nem, jó helyen, ő így fog dobni.
1: Én bebújok ide. Mehetsz. Ajaj.
4: Nem jó.
1: Állítsd, akár legalább a kezét állítsd.
0: Nézd meg, tehát legyen az, hogy add lessen az Andris.
1: Roland, de szerintem nem gondoltuk végig.
2: Okay,
0: hát ezt te nem gondoltad végig.
1: Hát én mindjárt itt vagyok, én vagyok tüzelő szögben. Oké, egy. Kettő. Jó, hogy eljöttem oldalabb.
0: Na, Roland! Igen. Na, hát azért, na, csukott szemmel az...
1: Andi, tudsz ennél többet dobni a nullánál?
4: Nyitott szemmel, igen.
0: Na, ezt oda képzel. Na, akkor most egy olyat, hogy akkor rendesen, tényleg egy körben.
1: Jó, de utána hozok még egy kihívást neki.
0: Jaj, lesz, tényleg.
1: Na, gyere, még egy kör, gyere, most begyakoroltad. Állítsd be, szög be, belestél, jó? Hát azért ilyet valószínűleg nem szokott gyakorolni egy dárcos, hogy... Oké. Okay. Első igen. Pontja megvan, csak innen pont nem látom a számokat. Valaki kiabálja be, hogy mennyi lett? Ez mennyi? 30?
2: 38.
1: Andi, 38-at kéne felüldobni, úgyhogy te látsz. Itt a lehetőség, hogy legyőz egy igazi sportolót.
4: Ez remek.
1: Egy esélyed van, jó? Tehát nincsen újradobás, meg ilyesmi, 38-at felülbúlni, aztán az unokáidnak is mesélheted majd, hogy te nyertél. Na?
0: Megvan? Azt hiszem, rögtön dobsz egy bult.
1: Azt a mindenit. Mennyi? Andi nyert, mennyi lett?
0: Rakjátok oda a fotómat, mert tudom, hogy ezt várodnál legjobban.
1: Az utolsó dolog, én szerettem volna azt megpróbálni, hogy a Rolandot körbe dobjuk, és nem vállaltam. Emiatt... Emiatt kinyomtattuk őt egy képen, és ezt most felszúrom a táblára, és megnézzük, hogy mennyire tudnál te elvilmosozni, tehát igazából neked most az lenne a dolgod, hogy úgy dobd körbe, hogy minél közelebb menjen Roland fejéhez, de ne halljon meg. Jó? És megnézzük, hogy meg tudod csinálni. Utána pedig Andi is dob, és kiélheti azt a feszültséget, amit az évek során itt összegyűjtött magában. Andi, lehet, hogy neked más lesz a cél.
2: Tehát akkor minél közelebb a fejhez, de mégse a fejet.
3: Ne halljon meg.
0: Körbe dobni a fejemet, igen, ezt találta ki Réd kolléga.
2: Hát akkor a papírba landoljon azért.
3: A fekete rész.
2: Igen, ja, jó.
0: Igen, ott valahol.
1: Igen, és most mindenki arra kérne mindenkit itt a stúdióban, hogy képzeljük azt, hogy ez tényleg Roland, tehát hogy legyen egy kis tétje, és Andi direkt nem teljes testeset nyomtattam, hogy olyan helyekre ne tud dobni, ami a Rolandnak már gondolatban is fájna. Na nézzük akkor, hogy mit csinál a Roland portréval a mester. Oppá! Jobb fül fölé egy kicsivel.
0: Az nagyon jó.
1: Fül fölé. Nagyon közel volt. Nem hát is súrolta.
0: Ez mesteri. Ez nagyon jó.
1: Ugye szemből mondva, még egyszer bal oldalt a homloka mellé kettő, de hajaszála nem görbült, és jobbra a hajához.
0: Pedig hát akkor a homlokom van, hogy...
1: Na, Andi! Akkor lássuk, hogy te most arra mész, hogy minél, oké, neked akkor az a feladat, hogy minél nagyobb kárt okoz Rolandban, jó? Tehát akkor neked kicsit más a feladat. Lássuk, sikerül-e? Hol találta a vállon, egy kisebb szúrást kap, elmegy Roland mellé oldalra, de az utolsó! Az utolsó telibe a homlokába halánték mellett.
0: Balszemem fölött megkaptam.
1: Azt a mindenit. Jó van, Roland.
4: Mert tudom, hogy ezt miért élvezik annyira. De jó, hogy odarakják a főnöket és dobálgatják.
1: De hogy jó volt? Jó érzés volt? Na, dobsz egy utolsót még úgy, hogy akkor most a két szemét kéne kidobni? Már hogy nem Andi, hanem Andris.
2: Tényleg?
1: Két szem száj. Na?
6: Jó.
1: Lássuk. Száj megvan, telibe, nyílásba, tehát mintha Roland elkapta volna. Hát egy orrom. Van egy orrod is. És megvan az egyik
0: megvan
1: szem.
0: Megvan a szemem sárka, és az igen.
1: Hát Roland, akkor ilyen
0: mester
1: félszemű. Félszemű, lyukasorú.
0: De az orrom amúgy is fér, de lehet, hogy visszaferdítette.
1: Foggal elkapott. Jó van. Hát ez nagy élmény volt. Szerintem mi majd még itt dobálgatunk. A videó érkezik erről a Facebook oldalunkra, tehát kövessétek be mindenképpen, hamarosan ott azzal jelentkezünk majd. Nektek pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Mi szurkolunk a folytatáshoz is. Hálásak vagyunk, hogy benne voltatok ebben a mókában. Még talán egy mondatban annyit értékelj, kérlek profiként, hogy Andiban látod a potenciált.
2: Természetesen igen.
4: Nem mást mondani.
0: De hogy szakmailag vagy máshogy, ez sosem fog kiderülni.
7: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
8: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
9: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
10: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
11: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
10: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
11: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok,
10: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
7: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: name's Victor.
1: Na, hello Victor, my name is Victor. Na, nagyon kevés időnk maradt, 9 perccel járunk 10 óra előtt. Hú, de nagyon jót játszottunk, azt kell mondjam.
2: Abszolút, egészen jackos lett az orrod, azt nézem itt ezen a képen. Rögni fogsz, kivittem a táblát, eldobáltam ott a nyilakat, és csupa 20-as, tehát hogy itt szerintem rám jött az ideg.
1: Aha, izgultál, na, biztos csak persze. Emiatt.
2: De
1: csak
2: te egyébként benned van potenciál, tehát szerintem, hogyha rászánsz egy-két hetet, akkor te visszajössz, mert én ilyen random dobálok, néha mázlin van, néha nincs, de hogy nálad láttam azt, hogy van valami taktika az egész mögött.
1: Ja, hát én próbáltam azért úgy irányba, aha, tehát nagyjából a 20-es szektor céloztam, itt azért ugye dobáltam én is itt még adáson kívül, ott egészen jól sikeredtek. Na, köszönjük szépen Borbély Andrisnak még egyszer, nincs más hátra, mint a sorsolás, meg ugye elárulni a helyes megfejtést, amit egyébként úgy is tudott mindenki, aki velünk játszott.
2: Mondjad.
1: Ugye az volt a kérdésünk, ki az a játékos, aki 10 év után éppen Szegedről tért vissza Tatabányára, hát ő nem más, mint Bodó Ricsi, úgyhogy ez volt a helyes megfejtés, a B, és aki ott lehet a MOL Tatabánya KC OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda rangadón vasárnap este, ő nem más, mint Tamás!
2: Gratulálunk, Tamás! Szép munka volt!
1: Na, gyönyörű szép, helyes megfejtést kaptunk Tamástól, és hát meg is érte neki írni ezt az üzenetet, mert ezzel nyert. Mi pedig szépen elköszönünk.
2: Így délután jönnek a dárcozós videók, és köszönjük szépen Andinak, aki homlokon dobta a főnökét.
1: És ezt megtehette büntetlenül.
2: Azem.
1: Köszönjük szépen a mai darts kreatívnak, Rédl Ádámnak.
2: És köszönjük szépen

0: Na most már lyukas fejű, de jól dobáló I.S. Rolandnak.
1: Legyen tánc után szabadon, legyen darts!
0: Jó. És holnap reggel 6 után nem sokkal jövünk, ébresztünk mindenkit, hallgassátok addig is a Forrás Rádiót. Sziasztok!
1: Buenos morgen!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár. Belgium 2035-re több mint 34 ezer főre növelni a hadsereg létszámát. Kaszálás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hitt Taler Andreától hallják. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján hétfőn. Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb az 1991 és 2020-as évek közötti időszakban mért 20,84 fokos átlagnál. Ezzel pedig a második legmelegebb nyár volt 1901 óta, de az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt, így a nyár országosan a legszárazabb lett a 20. század kezdetétől. Az évszak csapadék összege az előzetes adatok alapján országos átlagban csak 74,1 mm, ami csak 36%-a az 1991-től 2020-as évek 203,3 milliliteres átlagának, és közel 30 mm-nél kevesebb az eddigi legszárazabb 1952-es nyár értékénél, akkor 101,3 mm-es át. A belga védelmi erők új toborzási kampányt nyitottak. A cél, hogy 2035-re az aktív szolgálatot teljesítő katonák létszáma elérje a 34.500 főt, jelentette be Theo Franken védelmi miniszter hétfőn a kampány hivatalos megnyitóján Brüsszelben. Mint mondta, a védelmi tárca tavaly rekordszámú 16.000 jelentkezést kapott, ami véleménye szerint azt bizonyítja, hogy a hadsereg még mindig vonzó munkaadó. Idén 5.600 betöltetlen álláshely vár a jelentkezőkre, ebből több mint 3.000 aktív szolgálatot jelentő pozíció, 1500 tartalékos és közel 1000 civil munkakör. Kaszálást végeznek a Sugár utca 5-ös szám előtti zöld területen Esztergomban. A munkálatokat a mai napon végzik el. Az önkormányzat azt kéri az autósoktól, hogy az érintett házszám előtt ne parkoljanak. A kivitelezés ideiglenes parkoló lezárással az érintett házszám előtt, valamint hanghatással jár, kérik a lakosság megértését és türelmét. És végül sport. Illés Fanni bronzérmet szerzett a Kocaeliben hétfőn rajtolt paraúszó Európa-bajnokságon. A Magyar Paralimpiai Bizottság közösségi oldalának bejegyzése szerint Illés a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében 1 perc 54 másodperc 77 század másodperces idővel ért célba, ezzel szerezte meg a harmadik helyet. A szombatig tartó kontinens viadalon 11 magyar úszó szerepel.
0: Időjárás.
1: Ma a nap többi részében napos idő várható, csapadék nélkül, 27 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Megnéztem az óra zenei felhozatalát, hát odáig vagyok, és még vissza is képzeljétek el. Buenos Morgan Kim, koktél beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, jön a Bulvár Csokor, és a ki lesz benne, mondom ám. Jack Style, Rögvest, Lótfi, Begi, Tolvaj, Renivel, C2C, no meg kezdésként Zörb és az Addicted. Rádiózz velem!

kérem, belekezdtünk a koktélba kőkeményen. Jack Style és John egy kiváló eldolgozással az idei évben. A dal eredetét a Heavy D and the Boys-nál keressétek. Ez a forrás, benne a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Egészen 3 óráig pöröghetünk együtt. Ígértem neked bulvár csokrot, hozom ám, Charlie Puth lesz benne. Érkezik ugyanis Bella Thorne, aki aztán borította a Billit, hogy mivel kapcsolatosan, na mondom majd, úgyhogy füleljetek nagyon. Albert Einstein, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Figyelj, a képzelet fontosabb, mint a tudás. Egyébként én pont az iskolával kapcsolatban szoktam mondani, hogy a tapasztalat sokkal fontosabb, mint az iskolában a tanulás és a tudás. No, de ez csak az én véleményem. Napi koktélos bölcsesség nem a második Tamástól, hanem az első Einsteintől. Köszi! 5 Seconds of Summer, mindjárt jön Just A és a Just A Little Shakirával tangózhatunk, Zsübel és Noémi pedig az egykori Top Loader nótával jelentkezik. Imádom ezt a feldolgozást. Sok slágerek közrepül a Dancing in the Moonlight.

persze, hogy a 5 Seconds of Summer és a No Shame volt a tiétek ez a koktél 5 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással, köszi, hogy itt vagy a Bulvár Csokrot, is ígértem neked, Charlie Puth tudja, hogy benne lesz a következő fél órában, és kapaszkodj, még énekelni is fog. Már csak 2 napig tart a szeptemberi nyár, ez a hivatalos megfogalmazás, mert hogy jön egy kőkemény leülés csütörtökön, az annyit jelent, hogy akár 20 fok alá is beeshet majd mondjuk pénteken a hőmérséklet. No de ne rohanjunk annyira előre, ma még 31-el is találkozhattok, úgyhogy tessék kielvezni a magasabb hőmérsékleti értéket. És tessék kielvezni a Forrás Rádió szuper muzsikáit, Charlie Puth, mint ahogy ígértem, énekel. Miley Cyrus előtte jön David Guetta, Teddy Swims-el, no meg Marcus Collins. A kereskedelmi szünet után a nagy klasszik robban, a Seven Nation Army. Ilyen lesz.

0: Hajléktalanban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. I'm

Hollywood, és persze, hogy a Changes volt a tiétek, a tavalyi évből hoztam ez a forrás. Benne a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Na meg a bulvár csokorral, mert hogy már ígértem, akkor be is tartom természetesen. Hatalmas a dráma az Úr körül, a múlt árnyai durvábban csapnak vissza, mint egy jól irányzott bumeráng. Az egész azzal indult, hogy kiszivárgott a szakmában többen, köztük állítólag a Lil Mix egykori sztárja, Jade Tirval is, kijelentették, hogy soha többé nem hajlandók együtt dolgozni Charlie-val. No de a bombát nem ő, hanem a vadóc ex-Disney sztár Bella Thorne robbantotta fel igazán. Ha emlékeztek, 2016-ban volt egy Tisza virág életű nagyon fura románcuk, ami után Charlie telekürtölte a Twittert azzal, hogy Bella megcsalta őt. Na Bella most alig pár hete megelégelte a dolgot, és egy kommentben konkrétan kitálalt a világnak. Idézem, Charlie hazudott az egész világnak, és rám úszított egy komplett gyűlölet laminát, csak azért, mert nem voltam hajlandó lefeküdni vele. Na erre mondják azt, hogy boom. A rajongók persze azonnal összekötötték Charlie Attention című dalával, amiről korábban maga az énekes ismerte el, hogy egy olyan lányról szól, aki manipulálta őt, mert nem ment el vele a falig. Vagy az ágyik, ugye? No és hogy mit szól ez? Charlie, nos a menedzsment persze mélyen hallgat, ő maga pedig inkább a színpadról üzen, jelenleg is ezerrel pörög a koncert sorozata. Charlie Puth az imént a bulácsókorban, mindjárt jön Lola Young, persze, hogy a messzivel, Lodi, na meg a BSV most. A boldogtalanság repül, csak slágerek közdobom, de ettől függetlenül remélem, boldogak lesz.

0: Clanson, és persze Bruno Mars, egy dal, ami egyesküvőből sem maradhat ki. Az Uptown Funk, ezzel zártam az első órát itt a Cocktailban. Hello, hello, 5 órás magazin műsor. Kevés Gyuma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán a Fastboy, és a Nothing Lasts Forever. Mutatom!
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
5: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Kerékpáros barát címre pályázhatnak települések, munkahelyek és közintézmények. A pékségeket és pékáru üzleteket ellenőrzi ezen a héten megyénkben a NAV. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés mai ülésén napi rend előtt. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavalyi évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel, írja közleményében a minisztérium. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatok október 30-áig nyújthatók be elektronikus úton a KTI online pályázói felületén. Az eredményhirdetés novemberben lesz. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 8-a és 18-a között a pékségeket és pékáru üzleteket ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Az M&M Balassa Múzeuma és a Heliser József Városi Könyvtára a történelmi regények mestereit látja vendégül szeptember 12-én az esztergomi dzsámiban. 15 és 16 óra között közönség találkozó lesz, melyen részt vesz Bakóczi Sára, Bányai D. Ilona, Benedek Szabolcs, Cselenyák Imre, Fábián Janka, Farkas Bíborka, Gáspár Ferenc, Háromszéki Nándor, Kapa Mátyás, Mörk Leonóra, Pap Noémi, Remeczki Imre, Smölc Margit és Sós Tibor. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma a nap többi részében napos idő várható, csapadék nélkül, 27 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Indítom a másodikat. Sziasztok, a Koktélt hallgatjátok kevés dumával, jó sok zenével. Ez a Forrás Rádió 5 órás magazinja. Én Tamás, köszi, hogy itt. Hozom a bulvár csokrot, benne pedig kapaszkodj. Kaigo érkezik. Addig pedig legjobbjaink mindjárt megkapott Leonit, Justin Timberlake-et, Demi Lovatot, Noé és Fastboyt. Rádióz velem!

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Stone és Easy, persze, hogy csak slágerek közt hoztam, a dal címében Rock and Roll. Apró dolgokkal folytatom rövidesen, igen, tudom, rossz az, aki rosszra gondol. Kygo, ő érkezik nem sokára, hiszen a bulvárcsokorban mindenképpen belepakolom, nos persze muzsikát is kaptok tőle, de hát ugye ez egyszerűen csak a megszokott történet. A képzelet fontosabb, mint a tudás. Albert Einsteinnek köszi, német származású elméleti fizikus volt, akit a 20. század egyik legnagyobb tudósaként tartanak számon. Ez a mai napi koktélos bölcsességem fel a memóriába, ha kell, akkor vedd elő. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha van infód bármiről, akkor dobd el nekem, továbbítom. Köszönöm. Jön a Maneskin mindjárt Naughty Boy és Sam Smith-szel. A blondis újdonságot is megkapod, a Well Hello féle apró dolgokat pedig most csak slágerek közt dobom.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: A Måneskin és a The Lonely Ass 4 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. A következő fél órában pedig a Bulvár Csókorral ígértem, úgyhogy tudja, hogy hozom benne Kygóval. Képzeljétek, visszatér a gyökereihez. Nos, hogy ez mit is jelent és mit is takar, ígérem, hogy elmesélem nem sokára. 1966, hozzuk egy szeptember 8-ai aktualitást. Az NBC bemutatta a Star Trek filmsorozat első epizódját. A Star Trek amúgy egy gyűjtő cím, amely 6 összesen 726 részes, tudományos, fantasztikus, alias science fiction, egymással összefüggő filmsorozatot, 11 egészest és mozifilmet és több száz regényt, videójátékot takar. A történetek közös eleme egyébként, hogy mind a Gene Roddenberry által az 1960-as években kitalált világban játszódnak. A motto tök egyszerű, eljutni oda, ahová még senki sem merészkedett. Ja, és ha már kalendárium, Adriennek, Máriák, boldog névnapot nektek, a többieknek üzi, köszöntsétek őket, örülnek mindennek is. Például Kygónak tuti, a Bulvár Csokorban mindjárt benne. Jön Thomas Gold az egykori Technotronic dal feldolgozással, Ősök Nóta, Negrokán, Azték pedig Pitbullal és Gabri Pontéval. A Pretty Woman a kereskedelmi szünet után a tiéd, mutatom.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen, a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is. Elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

Tél. Feltölt, kikapcsol, pörget. Sok zene, kevés duma. Forrás Rádió. Mindig vele. Bump the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is bumping.

volt, és persze, hogy a Pump Up the Jam, a Technotronic nevű formáció egykoriát vették elő, de már egyébként elmondtam régebben is, hogy nekem a Get Up című daluk sokkal jobban tetszett. Na mindegy, a Pump Up the Jam az imént csak slágerek közt repült. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Itt a Bulvár csokora, ahogy ígértem, benne pedig Kygo. No, gondolom nem árulok el újdonságot, hogy szinte teljesen váratlanul az összes korábbi posztját letörölte az Instáról, és csak egy rejtélyes logót hagyott fent. A rajongók már ekkor kombinálni kezdtek, de a sok alig pár hete jött, kitette egy rövid videót, amiben a zongoráján játszik egy dallamot, és csak ennyit kérdezett: benne lennétek egy kis old school tropical house-ba? Nos, a szakma szerint ez egyértelmű hadüzenet a mostani tucat popzenéknek. Kygo visszatér a gyökereihez, a 2016-os nosztalgia hullámhoz. Azt suttogják, hogy a producer picit megelégelte, hogy az utóbbi időben sokan azzal vádolták, hogy túlságosan kommersz lett, és túlságosan elment a rádiós pop irányába. Hát persze, mert az az eladható, ugye? Na és mind a mellett dübörög a Kygo World Tour, nem még pedig megjelent a Take Me Back című slágere Max McConnell. Bulvár csokor, benne Kygo, mindjárt Zella Larson, Justin Bieber is énekel egy nagyot, Kygo pedig Kelly-del és Griffinnel. A Save My Love repül, az idejéből hozom, csak slágerek közt kapod.

Digimon, és a Keep Your Head Up volt a tiétek fülbemászó pozitív hangulatú pop, folk és rock elemeit ötvöző zenéjével vált ismerté. Mind, amit az imént is hallottatok. Ezzel zártam a második órát a Cocktailban, de nyitomám a harmadikat, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán Dua Lipa és az Illusion.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A brit uralkodó nem engedi, hogy Harry és Meghan ismét a királyi családtagjaként dolgozzon. Szombaton rendezik meg a 6. bornapot környén. Hittaler Andrea hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgépportál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugta adatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 000 vállalkozás 424 ezer nyugta adatát rögzítette 1,5 milliárd forint értékben, közölte az adóhatóság hétfőn az MTI-vel. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az e-pénztárgépet. Az okos telefonokban rögzített nyugták értéke pedig csak nem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, amelyet korábban csak ellenőrzés keretében láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harry és felesége 6 évi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába 2 gyermekükkel. A BBC brit közszolgálati médiatársaság hétfői beszámolója szerint a Lord Kamarás, az udvar legmagasabb rangú polgári köztisztviselője, 3. Károly nevében levelet írt Harry stábjának, valamint a kormánynak és a brit hadsereg vezetésének, tájékoztatva őket arról, hogy Harry és Meghan továbbra sem tarthat igényt a királyi fenség címre, és csak magánszemélyként folytathatnak kereskedelmi és jótékonysági tevékenységet. Az uralkodó leszögezi azt is, hogy az udvar nem foglalkozik Harry és Meghan biztonsági őrizetének ügyével, a levél szerint ugyanis a herceget és a hercegnőt érintő bármiféle operatív biztonsági intézkedést az illetékes rendőri hatóságokkal kell tisztázni. Szeptember 12-én rendezik meg a 6. bornapot környén. Most szombaton az óvoda téren 16 órakor kezdődik a program, ahol a helyi fellépők mellett 18 órakor Magyar Rózsa lép fel, 19 órától pedig a Tapparti zenekar gondoskodik a jó hangulatról. Várják az érdeklődőket. Oroszlányban a Kertész Imre Filmklubban szeptember 10-én 17 órától Tímár Péter Egészséges Erotika című 1986-os filmjét vetítik. Az érdeklődőket a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban várják, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A nap további részében zömében napos idő lesz, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani, 27 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk a térségben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Túl az ebéden, vagy éppen benne, akkor jó étvágyat, ha pedig túl, akkor jöhet a büfi, persze, vára hajtva a fej. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene és Tamás. Köszi, hogy itt vagy. Érkezik a Bulvár Csokor, sőt a Buenos Morgan visszatekintő is nem sokára. Topic, Becky G-vel, T-Danny, Calvin Harris, Dua Lipa pedig most. Ön az Illusion!

Pink és Becky G a Sorry Papi című újdonságot játszottam a Frohoz stílusban. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene. 3 óráig töltetjük együtt az időt. Ez a műsorszám pont arra alkalmas, hogy a munka legnehezebb részén téged átlendítsen kiváló dalokkal és bulvár csokorral, mint ahogy emlegettem, nem sokára hozom neked, benne pedig kapaszkodj, Tate McRae, a Buenos Morian visszatekintőben pedig postás kalandokról mesél. Ádi utálja a postásokat. Drágáim, ne vegyétek a szívetekre, megvan az oka. A részletek a következő fél órában. A képzelet fontosabb, mint a tudás. A mai napi koktélos bölcsességet köszi Albert Einsteinnek. Jön mindjárt Tate McRae, énekel is, nem csak a csokorban lesz. Alexander Stan, no, Tayo Cruz, Kylie Minogue-kal, a Coldplay pedig most. Csak slágerek közdobom, Nita Feels Like I'm Falling in Love.

It's McRi és az It's Okay, I'm Okay 2 évvel ezelőttről játszottam neked. A Forrás Rádiót hallgatott, csak slágerekkel a nap 24 órájában, rövidesen pedig Buenos Morgan visszatekintővel, benne a postások iránti unszimpátia. Már ami Ádámot illeti. Most pedig itt vagyok azzal a bizonyos bulvár csókorral, ígértem Tate McRit, Nestek. Ő lett kérem az idei őszi Calvin Klein kampány abszolút fő arca. A napokban jöttek ki a fotók és a videók, ahol brutálisan dögös farmeres szettekben mutatja be a saját maga által tervezett koreográfiát. A rajongók persze egyből megőrültek a TikTokon, és ezerrel próbálják utánozni a mozdulatait. No de nincs bulvárszaftos pletyi nélkül, alig pár hete robbant a hír, hogy Tate és a jégkorongozó Jack Hughes szakítottak, bár hivatalosan sosem verték nagy dobra a kapcsolatukat, a kulisszák mögött most is óriási a dráma, a pletykalapok belsős infói teljesen ellent mondanak egymásnak. Az egyik oldal szerint Jack dobta a lányt, mert vészjósló jeleket látott, a másik oldal szerint viszont Tate mondta ki a boldogító nemet, mert sok volt neki a hokisztár körüli felhajtás. No, hogy melyik az igaz? Lehet, hogy soha nem derül ki. Igazából a mi szempontunkból teljesen mindegy. Buenos Morgan visszatekintő, Ádi és a postások rövidesen, addig viszont Jude Law Dash-sel, Rihanna, Benson Bondo meg az Asteroids Galaxy Tour, a The Golden Age érkezik, a kereskedelmi szünet után kapod.

0: Rossz Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
1: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem, egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magló és Dash, a díva az imént 2 évvel ezelőttről. A Forrás Rádiót hallgatott benne a Cocktailt 5 órában, előttem pedig a Buenos Morgant 4 órában. Napközben pedig a viccesebb részekre nevetgélhetünk. Tesszük most is. Ádi, nincs jóba a postásokkal. Lehet, hogy a postások nem szeretik őt, vagy az is lehet, hogy konkrétan az unszimpátia mindkét részről adott. Na, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Gyűlölöm a postát. Már megint? Megkaptuk az értesítőt, mert a postás nem volt hajlandó becsöngetni, mert akkor fel kell hozzánk jönnie. Tehát, hogy igazából otthon vagy, kapsz egy értesítőt, de úgy csinálnak, mintha nem lettél volna otthon. Rendben. Megkaptuk az értesítőt. Rögtön megijedtünk, mert ilyen rendőrségi típusú, tehát rá van írva, hogy a közlekedési közúthatóságtól érkezett, de akkor már elkezdesz gondolkozni, hogy mi rosszat tettél, de nem tudod megnézni, mert ugye este már zárva a posta.
3: Ilyen, hol hajtottál gyorsan, vajon ez mennyibe fog kerülni, és a többi, stb.
2: Készülsz, hogy nem lesz hús a jövő hónapban, de azért így oké. Tudod, hogy valami van. Ráadásul a feleségem nevére jött a dolog, hogy megálltam, jelzem szabálytalanul egy sarkon, de hogy mindenki elfér tőlem, úgyhogy beraktam a vészvillogót, tőlem olyan 200 méterre volt a posta, rohanok, hogy még odaérjek az utolsó 5 percben, hogy átvegyem a dolgot. Na mázli, ilyen az életben nem volt, senki sehol, mert mindenki csomagokat akar átvenni, és a leveles résznél 2 hölgy ül bent, de tök üres a szoba. Oda mentem az egyikhez, hogy jó napot, ebben szeretném kérni a segítségét. Húzzon sorszámot! Senki sehol, hölgy, jó?
3: De ez a rendszer.
2: Jó, visszamentem, húztam sorszámot. Oké, rendben, visszamentem a hölgyhez, hogy akkor legyen szíves segíteni. Majd szólítom. Nem csinál semmit. Mint az Utropolisban lajár. Szólítom. Na, Franco, oké. Hátrébb léptem 2-t, várok. Jöjjön. Jó napot. Oda mentem, megmutatom. Mutassa a személyt és a lakcímkártyát. Na, tessék, itt van a dápom, itt van benne a személye. Dáp itt nem jó.
3: Oha.
2: Mindenhol jó a dáp, tessék. Nem, mert ide írtuk.
3: És mutat föl, és ott van egy ilyen kiírt kézzel kiírt papír, hogy dáp itt nem jó.
2: Na, akkor most tényleg? Tényleg. Kirohantam 2 perccel zárás előtt a kocsihoz, ami tilosban parkolt, hogy a személyemet meg a lakcímkártyát behozzam a kocsiból. Visszarohantam vele, bejövök, odaadom neki. Most adja ide újra a cetlit. Jó, cetli újra odaad. Néni, -10-zel hátra sétált a medvetest alkatával a polchoz, mert addig nem tudta kikeresni, amíg én rohangáltam a személyemért.
3: De semmi body shaming.
2: De ez nem, mert a medve cuki állat.
3: Ja, értem.
2: Mi a baj a medvével?
3: Semmi.
2: És hogy hátra ment, visszajött, ezért hozzam. Ki ilyen magának ez a nő?
3: Ide így? Ki ilyen magának ez a nő?
2: A feleségem kezd itt csókolom.
3: Néha a feleségem, néha mintha az anyám lenne.
2: Igen, és között tilosban parkolok. Bízom benne, hogy egyébként nem fognak megbüntetni, semmi nem lesz. És a nő megfogja a kis levelet, az én papíromat, és így elkezd gépelni, hogy... Várunk, izé. Megkapom a csomagomat. Kezd itt csókolom. Rohanás ki az autóhoz, és nyitom ki a büntető papírt. Első, ami szemet szúr, Zamárdinál ráhajtottunk egy 5 kilométeres szakaszra, ami Somogy, nem tudom milyen, Somogy valamilyen megyéhez tartozik.
3: És oda nem volt.
2: És oda nem volt matrica. A vaza nem jelezte, vagy nem volt benyomva. Egyébként a feleségem vezetett, de én is fölmentem volna oda. 27 000, mit tudom én, 130 000 forint, amit, hogyha nem fizetünk be pikpak, mert ugye nem jött meg időben, néhány napon belül már 90 000 valahány száz. Úgyhogy akkor utalás, köszönjük szépen Magyar Posta, köszönjük szépen Közút, köszönjük szépen Világ, hello, én ennyi voltam, kicsekkoltam, nincs hús.
3: Na, ez egy szép történet.
2: Ez a tegnapi kis öröm sztori hazaérés előtt.
3: Tehát, hogy eleve a kedvedet feldobta, akkor utána még nyilván a pénztárcádat is feldobta.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

külön, és persze, hogy a Celestial 4 évvel ezelőttről hoztam, zártam a mit tudom én hányadik órát, ez a koktél, benne pedig Tamás, köszi, hogy itt vagy, egészen 3 óráig lehetünk együtt, jön Kitty, hozza a legfrissebbeget, aztán egy újdonsággal bombáznak a Last Frequencies és Mary Frost közössel, Paraíso.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A nyugdíjas házak szerződési feltételeit vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Elfogtak Szerbiában egy évek óta körözött magyar férfit, római császár fényűző magánfürdőjét tárták fel Kelet-Szerbiában. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételeket ellenőrzi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatóság célja annak kiszűrése, hogy a szerződések tartalmaznak-e a fogyasztókkal szemben tisztességtelen, indokolatlanul hátrányos feltételeket. Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, milyen feltételeket fogadnak el, illetve azok milyen jogokat és kötelezettségeket jelent számukra, hangsúlyozta a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Elfogtak Szerbiában egy évek óta a kábítószerkereskedelem miatt körözött magyar férfit, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a 31 éves férfi és társai ellen még 2022-ben indult büntető eljárás bűnszervezetben elkövetett kábítószerkereskedelem gyanúja miatt. A férfi az eljárás során elérhetetlenné vált, és a felkutatására tett intézkedések sem vezettek eredményre, így először belföldi, majd később európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. Végül a szerb hatóságnak sikerült azonosítani a szökevény rejtőzködési helyét Novi Sad városában, ahol épp a születésnapján fogták el. A körözöttnél több hamis okmányt is találtak, később azonban elismerte a valódi személyazonosságát. Mint egy 1700 éves padlófűtéssel, 3 medencével és gőzfürdővel felszerelt császári magánfürdőt tártak fel a régészek a kelet-szerbiai Negotin közelében. A kutatók szerint a létesítmény elhelyezéséhez hasonló építészeti megoldást egyelőre nem ismernek a római birodalom más területeiről. A palota komplexumot Maximinus Daia római császárhoz kötik, aki 310 és 313 között uralkodott. A fürdő nem pusztán tisztálkodásra szolgált, hanem az uralkodói életmód, a kényelem és a társadalmi rang kifejezésének is eszköze volt. Ismét lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás a Családsegítő Központban szeptember 10-én, 14-én, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 3:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: A sok napsütésre számíthatunk, a déli esztél megélénkülhet, 30-31 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap napközben napos idő várható, majd délután vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nos, mit szólnál az újdonsághoz? Hozom mindjárt, ez a Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, köszi, hogy itt vagy. A fellálló a bulvár csokorban tudja, hogy bererepül, addig azonban Mr. Bert Vizolla, Robin Schulz, Dante Thomas, a nagy klasszik Miss California érkezik, Las Frequencies pedig Mary Frozza. Nyit a Paraíso!

Mr. Belt és Vizuál, a Don't Stop Loving volt a tiétek, csak slágerek közt repítettem. Ez a koktél kerek 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy, Albert Einstein, köszi a koktélos bölcsességet. A képzelet fontosabb, mint a tudás. Tedd a memóriába, kell, akkor vedd elő. Bulvár Csokor nem sokára, benne pedig, ha persze, hogy az elnöki ügyes csávok, jön a Well Hello, addig azonban még rárepülök például a Pollenre is. Medúza, Ara Public, Leoni, Gim Glaciros, Mark Embar, na és Bruno, Max Pack, persze, hogy Berecki Zolival, itt az újdonság, a Sexy Baby. Hozom, csak sláger.

0: crazy. A recept egyszerű. Sok zene, kevés duma. Ez a koktél.
1: Ez a koktél.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: A Medúza már a publik és leomlik a Fire volt a tiétek, úgyhogy a fireworkoknak tessenek szólni gyorsan. El kell oltani a tüzet. No és le kell locsolni a parlagfüvet mindenképpen, mert hogy jelen pillanatban magas tartományban van, úgyhogy támad a csávó, a gombák és a csalánfélék pedig a közepes szintet érik el. Orfolyás, tűzszögés, szemviszketés, könnyezés, ezek jelentkeznek? Akkor kérlek, te allergiás vagy. Ami viszont jó hír, front nem lesz ma felettünk, de erőteljes melegedéssel készüljetek. A tetőpont holnap lesz 32 Celsius fokkal, utána pedig hú, több mint 10-et leesik. Sőt, 13-at leesik a maximum. Mert hogy jön egy hideg front, de nyugi, sál, sapka, gesztyű még nem kell. Sőt, hú, embert sem fogsz tudni építeni. Viszont tudsz hallgatni Bulvár Csokrot benne a Vellelóval mindjárt. Addig a Milky Chance, Ariana Grande, Adele és persze Saint Clair. A kereskedelmi szünet után repül a Break Up Glow.
1: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
2: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
3: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
4: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
3: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lucky Chance, egy német alternatív pop duo itt a forráson. A Stolen Dance volt a tiétek, a Cocktailt hallgatjátok, egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt, én Tamás. A Bulvár Csokrot ígértem nektek, benne pedig a Well Hello, a Budapest Parkban lenyomtak egy fantasztikus bulit. Ez egyébként a soha véget nem érős mozifilm 10 éves jubileuma miatt volt aktuális. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy készül egy életrajzi film róluk, és jelen pillanatban pedig válogatnak, hogy ki színészkedjen benne. Ja, és még el nem felejtem, 3 nap múlva, 11-én érkezik az Elnöki Ügy című albumuk deluxe változata. Na, ez a lemez annó mindent megváltoztatott, és a pletykák szerint a fiúk olyan eddig eltitkolt verziókat és meglepetéseket pakoltak rá, amikkel újra akarják írni a slágerlistákat. No, és a zene történelmet. Azért mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy az új Well Hello mozifilm főszerepében ti kit látnátok, mármint ugye a Well Hellós srácok helyett. Na, őket hozom mindjárt, jön a Linkin Park is Jay-Z-vel, Tiesto Axxal, és a Bulvár Csokros Well Hellók most a Zuhany Belém című kerek 8 évvel ezelőttiükkel.

adás, úgyhogy van még egy óránk, benne persze bulvár csokorral, no meg rengeteg jó dallal. Kitty a legfrissebbeket hozza, aztán Kaiko és Dan Timinski. Ilyen lesz a Heaven on Your Mind.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra. iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Irány Komárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
2: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
3: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár

0: helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
1: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
0: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok,
1: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Megújult a Nemzeti Közadat Portál, lemondott az oktatási hivatal elnöke, több ezer közalkalmazott tüntet Hágában a szociális megszorítások ellen. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Teljesen megújult a Nemzeti Közadat Portál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter kedden a közösségi oldalán. Tanács Zoltán közlése szerint az újításoknak köszönhetően egyszerűbben, gyorsabban és átláthatóban lehet keresni a közpénzek, állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Tanács Zoltán kiemelte, a közpénz nem a kormány pénze, így az állampolgároknak joguk van tudni, mire, kinek és milyen feltételekkel költi el az állam. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassói Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezeti elnökként az oktatási hivatalt. Mint hangsúlyozta, lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusban gyökerező oka, fogalmazott a közleményben a leköszönő elnök, aki felidézte, pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt, 9 egymást követő kormányzat alatt. Azt írta, a döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Mintegy 3000 közalkalmazott kezdett tiltakozó akcióba kedden Hágában, hogy tiltakozzon a Robjetten vezette liberális holland kormány tervezett megszorításai ellen. A résztvevők között önkormányzati és államigazgatási dolgozók, valamint egyetemi alkalmazottak is vannak. Az egyik holland hírportál szerint a megszorításokkal kapcsolatos kormányzati terveket a kabinet már részben visszavonta, vagy egy évvel elhalasztotta, a szakszervezetek azonban a teljes csomag elvetését követelik. Szeptember 12-én szüreti felvonulás lesz Komáromban, Koppány Monostoron. A program 13 órakor kezdődik, a gyülekező a Dózsa György művelődési háznál lesz, és 14 órakor indul a menet. Minden megállónál zsíros kenyérrel, válna szörfel és borral várják a vendégeket.
0: Időjárás.
1: A sok napsütésre számíthatunk, a déli esztél megélénkülhet, 30-31 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap napközben napos idő várható, majd délután vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Legyen a bulvárcsokorban az a ria, hölgyek, urak, lesz, oké. Egy-két infót tuti, hogy hozok. Sőt, jön Buenos Morgan visszatekintő, is dártozni fogunk. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Nebulóza mindjárt BSV Bellánóval, Rudimentáldal és Kygo Dentimiszkivel. Kezd a Heaven on Your Mind!

ez oda sem rólam szól. Nebulóza és az Uber Sexy itt a Forráson a tavalyi évbe hoztam. Koktém nőtt órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Már rájöttem, hogy kikről szól ez a dal. Hát Miley Cyrusról és Dua Lipáról, ők a Super Sexy-k, nem? Na mindjárt ők is, sőt az Aria is a Bulvár Csokorban. Van infom róla, úgyhogy füleljetek, no meg hozom a Buenos Morgan visszatekintőt. Képzeljétek, a stúdió átváltozott a reggel darts versenypályává. Rolandnak még a szemét is kidobták. A részletek a következő fél órában tuti, hogy érkeznek. A képzelet fontosabb, mint a tudás. Albert, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Stenium X, Sam Martinnal és Azariával mindjárt jön Jack Style újdonsága, Flowrider Kesával közösködik. A Másnaposok című film betétdalát hozzák. Itt pedig Miley Cyrus és Dua Lipa, a Super Sexy. Igen, a Prisoner a tiétek, csak slágerek közdobom.

Szélió meg, Sam Martin és Azalia közös Heaven. Csak slágerek közt repült felét. Koktél 5 órában, ez az utolsó már, kevés dumajósok zene és Tamás. Bulvár Csokrot ígértem lesz-e benne Azalia, aki alig 10 nap múlva, 18-án és 19-én duplázik a Budapest Parkban, de nem is ez az igazi bulvár szenzáció, hanem az a hihetetlen kulissza titok, hogy a rajongók roham tempóban alig egyetlen nap alatt elkapkodták az összes jegyet az első napra. No, persze nincs Azalia hír egy kis exkluzív magánéleti szaft nélkül. Az úr ugye híresen óvja a magánéletét és gyűlöli a bulvárt. Nemrég egy olyan cukiság bomba robbant a Sziget Fesztiválon, ami azonnal letarolta a TikTokot. A színpadra ugyanis nem más lépett fel mellé egy közös dalra, mint a saját édesanyja. A cukiság után pedig egy kicsi Mani, Hazi elegánsan hallgat, és inkább a 100 milliós megtekintéseivel és azzal a brutális osztalékkal válaszol a kritikusoknak, amit nemrég vett ki a saját cégéből. Megteheti. Hát elvégre ő a király, ugye nem, bocsánat, Elvis Presley volt, vagy Jimmy? Na, igazából már ezt sem tudom. Azt viszont tudom, hogy a Buenos Morgan visszatekintő mindjárt repül feléd, dárcozunk, füleljetek. Előtte DJ Snake a Bipolar Sunshine-nal, jön Super High és Nika, Just T, na és Mamano 5 egyik slágere. A kereskedelmi szünet után repül a The Summer's Gonna Hurt.

0: Itt nincs piros láb, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itt-szert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lennék, és persze Bipolar Sunshine, a Paradise volt a tiétek Koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene és Tamás, no meg a Buenos Morgan visszatekintő. Sokszor hívtak már engem dárcozni, megmondom nektek, kerek perec, és mindig arra jutok a végén, hogy ez nekem nem tetszik, ez nekem nem megy, és én ezt nem szeretném csinálni, de elmegyek, mert tudom, hogy ők szeretik, és nem maradjak már ki belőle. Na ilyen az, amikor áldozatot hozol azért, hogy valakivel legyél. Na mindegy, nem is rólam szól a következő blog, hanem Ádámról és Rolandról, na meg a dárcozásról mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó, most bekötjük a profink szemét, és vigyázz, mert előtted a grafikusunk, pont előtted.
3: De Tomi,
2: azért ne legyél ennyire
4: szuicidosak.
2: Figyelj, annyi van, hogy most letesztelem, hogy tényleg be van-e kötve, most akkor várjál, szembe doblak egy dárta, és ha kihajolsz, akkor látsz. Egy, kettő, jó.
3: Na. Ez nem olyan, mint a Kickboxer című film.
2: Tehát várjál, annyi, hogy tényleg hozzuk be, valaki gyere be Ádám elé, és állíts be, szög be, hogy van pont szembe a táblával. Most
3: fordítottad a Roland felé. És megjegyezte, hogy hol a
2: tábla. Roland felé állsz.
3: Nem, jó helyen, ő így fog dobni.
2: Én bebújok ide.
3: Igen.
2: Ajaj.
4: Nem jó.
2: Állítsd, akkor legalább a kezét állítsd.
3: Nézd meg, igen, nézd meg. Jó. Tehát legyen az, hogy hadd lessen az Andris.
2: Roland, ezt szerintem nem gondoltuk végig.
3: Okay. Hát ezt te nem gondoltad végig.
2: Nézd, én mindjárt itt vagyok. Én vagyok tüzelő szögben. Oké, okay, egy. Kettő. Jó, hogy eljöttem oldalabb.
3: Na, Roland! Igen. Na, hát azért, csukott szemmel az...
2: Andi, tudsz ennél többet dobni a nullánál?
4: Nyitott szemmel, igen.
3: Na, ezt oda képzel. Na, akkor most egy olyat, hogy akkor rendesen, tényleg egy körben.
2: Jó, de utána hozok még egy kihívás neki.
3: Jaj, lesz, tényleg.
2: Na, gyere, még egy kör, gyere, most begyakoroltad. Állítsd be, szök be, belestél, jó? Hát azért ilyet valószínűleg nem szokott gyakorolni egy dárcos, hogy... Oké, okay. Első igen. Pontja megvan, csak innen pont nem látom a számokat. Valaki kiabálja be, hogy mennyi lett? Ez mennyi? 30? Andi, 38-ot kéne felül dobni, úgyhogy te látsz. Itt a lehetőség, hogy legyőzz egy igazi sportolót.
4: Ez remek.
2: Egy esélyed van, jó? Tehát nincsen újradobás, meg ilyesmi, 38-ot felülbúlni, aztán az unokáidnak is mesélheted majd, hogy te nyertél. Na?
3: Megvan? Azt rögtön dobsz egy bult.
2: Azt a mindenit. Mennyi? Andi nyert, mennyire kemény.
3: Na, rakjátok oda a fotómat, mert tudom, hogy ezt várod már legjobb.
2: Az utolsó dolog, én szerettem volna azt megpróbálni, hogy a Rolandot körbe dobjuk, és nem vállaltam. Emiatt... Emiatt kinyomtattuk őt egy képen, és ezt most felszúrom a táblára, és megnézzük, hogy mennyire tudnál elvilmosozni, tehát igazából neked most az lenne a dolgod, hogy úgy dobd körbe, hogy minél közelebb menjen Roland fejéhez, de ne halljon meg. Jó? És megnézzük, hogy meg tudod csinálni. Utána pedig Andi is dob, és kiélheti azt a feszültséget, amit az évek során itt összegyűjtött magában. Andi, lehet, hogy neked más lesz a cél.
5: Hát akkor minél közelebb a fejhez, de mégse a fejet.
6: Ne halljon meg.
3: Körbe dobni a fejemet, igen, ezt találta ki Réd kolléga.
5: Hát akkor a papírba landoljon azért. Ja, jó.
2: Képzeljük azt, hogy ez tényleg Roland, tehát hogy legyen egy kis tétje. És Andi, direkt nem teljes testeset nyomtattam, hogy olyan helyekre ne tud dobni, ami a Rolandnak már gondolatban is fájna. Na nézzük akkor, hogy mit csinál a Roland portréval a mester. Oppá! Jobb fül fölé egy kicsivel.
3: Az nagyon
2: bal
3: jó.
2: Fül fölé. Nagyon közel volt. Nem hát is súrolta.
3: Ez mesteri. Ez nagyon jó.
2: Ugye szemből mondva, még egyszer bal oldalt a homloka mellé kettő, de hajaszála nem görbült, és jobbra a hajához.
3: Pedig hát akkor a homlokom van, hogy...
2: Na, Andi! Akkor lássuk, hogy te most arra mész, hogy oké, neked akkor az a feladat, hogy minél nagyobb kárt okoz Rolandban, jó? Tehát akkor neked kicsit más a feladat. Lássuk, sikerül-e? Hol találta? A vállon, egy kisebb szúrást kap, elmegy Roland mellé oldalra,
3: de az utolsó!
2: Az utolsó telibe a homlokába a halánték
3: mellett. Balszemem fölött megkaptam.
2: Azt a mindenit. Jó van, Roland.
4: Mert tudom, hogy ezt miért élvezik annyira. Hogy a polderakják a főnöket és dobálgatják.
2: De hogy jó volt? Jó érzés volt? Nektek pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, mi szurkolunk a folytatáshoz is. Hálásak vagyunk, hogy benne voltatok ebben a mókában, még talán egy mondatban annyit értékelj, kérlek profiként, hogy Andiban látod a potenciált.
5: Természetesen igen.
4: Nem más mondani.
3: De hogy szakmailag vagy máshogy, ez sosem fog kiderülni.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

Cirillel, persze, hogy Mary Jo-val, a Still Into You zárta ezt az órát, ami egyben a koktél utolsó órája is volt, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától egészen mostanáig az 5 órás magazin műsort kevés dumával és jó sok zenével hallottad. Fogod, holnap is érkezem 10 órakor ugyanígy, addig tedd el a koktélos poharadat, akkor pedig elővesszük és töltögetjük. Gyere szomjasan! Rólan nem tudom szomjas-e, de hogy a Beattel jelentkezik, az tuti egészen 5-ig. 5-re érkezem, jövök majd a Forrás Charterben az amerikai kedvencekkel, utána pedig DJ Yellow 2 óráját hozom el nektek a Light Sessionben egészen 9-ig. Na ez a folytatás menetrendje, a Kongs és David Vent a közös pedig már készül is, hiszen Roland első dala az online lang lesz. Na ciao, mindenkinek, holnap!

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
2: szeptember 19-én Tatabányán.
1: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
4: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
5: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
6: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
5: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
6: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
5: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék.

0: kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Lebutorozunk.
1: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára. 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Moszkva kemény választ ígért, 10 orosz diplomata Magyarországról való kiutasítása miatt nem vörös iszap szivárog a Dunába almásfüzítőnél. Közösen lép fel az online zaklatás ellen a rendőrség és a Betesda gyermekkórház. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Független laboratóriumi mérések alapján nem vörös iszap vagy a tározóból származó anyag szivárog a Dunába almásfűzítőnél, mondta el a település polgármestere kedden az MTI-nek. Szabó Gergely hozzátette, a tározókat kezelő Tatai Környezetvédelmi ZRT-től kapta meg a vállalat által megrendelt vizsgálat eredményét, mely szerint egyik komponens mért értékesen mutal arra, hogy a szivárgás a gáttesten belül lévő vörös iszapból vagy más technológiai anyagból származna. A jegyzőkönyv szerint a Dunában megjelenő vöröses barna tócsák intenzív huminsav kioldódásból származnak. A polgármester hozzátette, a TKV a független analitikai eredményeket megküldte a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalhoz, mivel ők indítottak mintavétellel egybekötött vizsgálatot az ügyben. Augusztus közepén a Komárom-Esztergom vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége, valamint állampolgári bejelentések hívták fel a figyelmet, hogy a part mentén több helyen barna színű szokatlan szagú anyag tört fel és keveredett el a Duna vizében. Stratégiai szakmai együttműködést indít a gyermekek digitális biztonságának erősítéséért az Országos Rendőrfőkapitányság és a Betesda Gyermekkórház. A két intézmény közös közleménye szerint az összefogás különös jelentőségét az adja, hogy első alkalommal kapcsolódik össze a rendőrség bűnmegelőzési tapasztalata és a Betesda gyermekegészségügyi mentálhigiénés és prevenciós szakértelme. A tájékoztatás szerint a felek a jövőben közösen dolgoznak azon, hogy a gyermekek, a szülők és a pedagógusok hatékony segítséget kapjanak az online zaklatás és az internetes visszaérések megelőzéséhez, a túlzott digitális eszköz használat káros hatásainak elkerüléséhez, és nem utolsó sorban a képernyő előtt töltött idő csökkentéséhez. Oroszország kemény választ fogadni, jelentette ki Maria Zaharova, orosz külügyi szóvívő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, idézem, ezt meg fogják tudni. Szeptember 12-én 15 és 22 óra között rendezik meg Tatabányán a 15. kertvárosi lecsó fesztivált a Kertvárosi Bányászművelődési Otthonban. Fellép Kéri György Skót Dudás, a Tatabányai Bányász Dalkör, a Tatabányai Bányász Mazsorett, 17 órakor MC Haver és Teknő, a programot Utcabál zárja. A délután során arcfestés, csillámtett kólufis, bohóc, ugrálóvár, szabadtéri játékok is lesznek, a rendezvény ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk a folytatásban, és csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen, 28-31 fok körül mérünk. Szerdán a front megérkezése előtt tetőzik a hőség, de délutántól a Dunántúlon már egyre több komoly felhő képződhet, amelyekből záporzivatar is várható, 31 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Bee, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, délután 3 óra, úgyhogy rajtolunk, ez már a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő 2 órát, zseniális slágerekkel készülök nektek. Kezdésként már is pörög Kungs és David Getta közöse, ez az All Night Long, a mikrofonnál is.

0: hallod, akkor jó az ízlésed. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hi, I am Dove Cameron.
0: Forrás Rádió. Plus you know my clothes are fit. Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Yeah!

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a Call Me Puppy szólt, a folytatásban pedig jöjjön az újdonság Miley Cyrus-tól, illetve most már csak Miley-tól. A Bass Per Suites lesz az amerikai énekesnő hamarosan megjelenő 10. stúdióalbuma, és egyben az első olyan lemez, amit most már csak a keresztnevén, tehát Miley-ként jegyez. A tervek szerint szeptember 18-án jelenik meg az album, a címadó dal viszont már napvilágot látott. Ezzel folytatjuk már is. Jön tehát Miley és a Bass Per Suites.

Forrás Rádió, mindig veled, gyorsan fussuk át a mai menetrendet. Ez a Beat a délután ritmusa, 2 óra a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel, 3 és 5 óra között. Ezt követően Zimmerer Tomi érkezik majd a Charterrel, majd pedig este 7-től 9-ig a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, a ma este rezidense DJ Yellow lesz, nálunk pedig Blond is újdonsága érkezik a folytatásban. Ez már is a Lovers on the Dance Floor.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
5: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
6: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
5: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Oroszi Beatrix szerint nem tanultunk a koronavírus járványból. Zelenszkij szeptember 2. felében találkozóra számít Trumppal, ingyenes szabadtéri koncertek lesznek a hétvégén a Városháza Parkban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex 2-en közzétett videó interjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása és nem történtek meg a fejlesztések. Jelezte a héten Magyarországon tartózkodik az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Bizottság delegációja, hogy felmérje hazánk egészségügyi veszélyhelyzetekre való felkészültségét. A delegáció országjelentést készít majd, amelyben benne lesznek az erősségek és a gyengeségek is. Volodymyr Zelenszkij arra számít, hogy szeptember 20-a körül találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrán államfő ezt kedden közölte, amikor online válaszolt újságírók kérdéseire. Az elnök elmondta, hogy a találkozón ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni. Emlékeztetett arra, hogy jelenleg dolgoznak a Freya elnevezésű ballisztikus rakéta elhárító programon, és reményét fejezte ki, hogy az amerikaiak támogatni fogják ezt az ukrán kezdeményezést. Ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket szeptember 12-én és 13-án a Budapesti Városháza Parkban. Szeptember 12-én szombaton 16 órától a Pécceli Ossó János Zeneiskola Fúvol zenekara, majd a Gödöllői Városi Fúvol zenekarat koncertet. A műsorban filmzenék, klasszikus művek, blues darabok és Elton John slágerei is felcsendülnek. Vasárnap 3:30-tól a Tunakanyar együttes, majd az Etude együttes lép színpadra. A programban egyebek mellett Erkel Ferenc Verdi művei, valamint a Karib-tenger kalózai és a Chicago című musical ismert dalamai is szerepelnek. A szervezők közlése szerint a fellépő együttesek 10-10 művet adnak elő, a koncertek ingyenesen látogathatók. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 18-áig a pékségeket és pékáró üzleteket ellenőrzik. Vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk a folytatásban, és csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen, 28-31 fok körül mérünk. Szerdán a front megérkezése előtt tetőzik a hőség, de délutántól a Dunántúlon már egyre több komoly felhő képződhet, amelyekből záporzivatar is várható, 31 fok lesz a csúcs.

0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
1: Ragyogóan szép kedd délután kívánok mindenkinek, sziasztok! Ez itt még mindig a Beat, a délután ritmusa. Tudjátok jól, 2 óra a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. Ahogy ígértem, a Stray Kids újdonságával indulunk, ez már is az After You. A mikrofonnál még mindig és sola.

Napról váltunk kollabra, ez itt még mindig a Forrás Rádió, benne pedig a Beat a délután ritmusa, T-Dani és a Follow the Flow közös újdonsága pörgött az elmúlt percekben, ez volt a Rendben lesz, és bizony nagyon rendben lesz a következő sláger is, az is egy ilyen kooperáció. A norvég Star DJ Kygo, valamint a One Republic közöse érkezik már is, ez a Chasing Paradise.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
4: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
5: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
4: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, jöjjön a 2008 óta létező Swedish House Mafia. Ők eredetileg amúgy négyen voltak. Erik Pritz is benne volt ebben a formációban, de ő hamar kiszállt, maradtak hárman, de azóta is gyártják a jobbnál jobb slágereket. Jön az újdonság, ez a Wait So Long.

ez a Forrás Rádió, mindig veled, időről időre akadnak érdekes, váratlan együttműködések. Néhány évvel ezelőtt például, hát ki gondolta volna, hogy mondjuk Elton John és Britney Spears egy közös slágerrel rukkolnak elő, aztán megtörtént, és most hazai frontról is hozok nektek egy ilyet. Bruno és Berecki Zoli álltak össze, ebből született meg a Sexy Baby, ezzel folytatjuk a beatet.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig elérkeztünk a mai beat végéhez. A következő 2 órát Zimmerer Tomival tölthetitek, ő hozza nektek a chartert, majd pedig jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. DJ Yellow lesz a ma este rezidense. Velem legközelebb holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben találkozhattok beat végéhez. A következő 2 órát Zimmerer Tomival tölthetitek, ő hozza nektek a chartert, majd pedig jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. DJ Yellow lesz a ma este rezidense. Velem legközelebb holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben találkozhattok. Addig is gyönyörű estét nektek!

0: És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen, a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
1: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára. 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Országos családi horgászrekord született Esztergomban. A Kerékpáros Barát címre idén is pályázhatnak a települések, munkahelyek és közintézmények. Idén is lesz nagy tatai hangszerválasztó. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Korábbi rekordját megduplázva új csúcsot állított fel a Komárom-Esztergom vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége a legtöbb egyszerre egy helyen horgászó család kategóriában 142 páros részvételével vasárnap Esztergomban, a Búbánat-völgyben, a Kerektavi természethez festői környezetében. Az eseményen családjával együtt részt vett Puskás Norbert, a MOHOSZ új elnöke, aki elmondta, a szervezet kiemelt célként tekint az utánpótlás nevelésre, ezért is támogatta a KEMHEZ kezdeményezését, mely harmadik alkalommal vonza családokat a vízpartra egyre nagyobb népszerűséggel. A programon 18 év feletti felnőttből és 14 év alatti gyermekből álló párosok vehettek részt, a spicbotokat és az etetőanyagot igény esetén a szervezők biztosították. Zoltai Dániel, a KEMHEZ elnöke elmondta, az eseményre az ország számos helyéről jöttek családok, a legtávolabbi résztvevő a 350 kilométerre fekvő Nyírbátorról érkezett Esztergomba. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-vel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton a KTI online pályázói felületén, az eredmény hirdetés novemberben várható. Idén is lesz nagy tatai hangszerválasztó. A Peron Pop Zeneiskola nyílt napját ebben az évben szeptember 12-én szombaton rendezik meg 9 és 14 óra között. A helyszínen az érdeklődők megismerhetik a Peron Pop Zeneiskola tanárait, részt vehetnek bemutató órákon és kipróbálhatják az intézményben oktatott hangszereket, tárgyakat. A rendezvény ingyenes, bárki számára szabadon látogatható.
0: Időjárás.
1: Derült időre számíthatunk, a déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul, míg késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap a nap első felében napos idő valószínű, ugyanakkor a déli órektól kezdve fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarra is.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, kedv van, jönnek az amerikai kedvencek, no és a visszatek rovat, na meg a BTS, a Swim ma a 20. és Zimmer

20-a éten a BTS és a Swim. Szép délutánt kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és nem feledni, jön a visszatek rovat is, itt lesz Luis Fonsi, no meg a Despacito a következő órában. Mellette találkozom majd az Z generáció abszolút dráma királynőjével, ő kérem Olivia Rodrigo, itt lesz Sam Fender is, no meg Alex Warren, aki szó szerint ágynak esett. Lehet, hogy azért, mert megbotlott és boom rá az ágyra. Előfordulhat ez is, de hát igazából nem ez a konkrétum. Na, hozom nem sokára.

A 18. Alex Warren is, persze, hogy a Passenger, The Forest Chartert hallgatod. Ez az amerikai lista, köszönöm, hogy velem tartasz. Apropó Alex Warren, szó szerint ágynak esett az úr és törölte a koncertjét is, alig néhány órával a kezdés előtt. A 25 éves énekes az ausztrál-új-zélandi aréna turnéja közepén járt, amikor Oaklandben olyan brutális betegség érte utól, hogy az orvosai azonnal eltiltották a színpadtól. Alex az Instagram szinte sírva kért bocsánatot a rajongóktól. No, de ne tessék aggódni, nincs Alex Warren szaftos és érzelmes dráma nélkül, érkezik a vadonatúj White Child című albuma, de ami most igazán lázban tartja a szakmát és a bulvár sajtót, az egy elképesztő titkos együttműködés John Majorral. Milyen lesz? Na, kiderül majd. Most biztos nem. A The Chemical Brothers dalát hozom ugyanis. A Go érkezik az Apexből, itt az amerikai listán.

És a New Éve jól a 16. héten, te a Forrás Chartert hallgatod, ez az amerikai lista, köszönöm, hogy velem tartasz, teheted 7 óráig, nem sokára foglalkozom Sam Fenderrel, és jön még Olivia Rodrigo is, ma meg Justin Bieber.

kedden Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 14.

0: tiétek, csak slágerek közt érkezett ide a charterbe. Képzeljétek, Sam Fender konkrétan poptörténelmet írt és porig rombolt egy 32 éves rekordot. Az énekes Olivia Dinnel közös dala, amit az imént is hallottatok. Hihetetlen, de 22 hetet anyázik a brit kislemezlista legtetején. Ezzel megdöntötte a legendás Wet Wet Wet 1994-es rekordját, és hivatalosan is ez lett a brit zene történetének leghosszabb ideig vezető number one slágere. A folyosókon persze azonnal elindult a pletyka, vajon csak szakmai barátság van Sam és Olivia között, vagy a stúdió füllett levegőjében valami több is kibontakozott. Na főleg azután, hogy augusztus elején a chicagói Lollapalooza fesztiválon olyan forró, egymásra pillantgatós meglepetés duettet nyomtak le a színpadon, hogy a közönségnek tátva maradt a szája. Na jó, gyerekek, nem kell mindig beleképzelni azért dolgokat, már csak azért sem, mert tudjátok, egy ilyen sztár azért való színész is, úgyhogy el kell játszani, amit el kell. Sam Fender az imént, Dave és Thames pedig most, a Rain Dance érkezik a 13.
1: Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking, that's when I knew that your heart was scarring, friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe,

a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A nyugdíjas házak szerződési feltételeit vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Közösen lép fel az online zaklatás ellen a rendőrség és a Betesda Gyermekkórház, megújult a Nemzeti Közadatportál. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételeket ellenőrzi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatóság célja annak kiszűrése, hogy a szerződések tartalmaznak-e a fogyasztókkal szemben tisztességtelen, indokolatlanul hátrányos feltételeket. Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, milyen feltételeket fogadnak el, illetve azok milyen jogokat és kötelezettségeket jelent számukra, hangsúlyozta a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Teljesen megújult a Nemzeti Közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter kedden a közösségi oldalán. Tanács Zoltán közlése szerint az újításoknak köszönhetően egyszerűbben, gyorsabban és átláthatóban lehet keresni a közpénzek, állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Tanács Zoltán kiemelte, a közpénz nem a kormány pénze, így az állampolgároknak joguk van tudni, mire, kinek és milyen feltételekkel költi el az állam. Stratégiai szakmai együttműködést indít a gyermekek digitális biztonságának erősítéséért az Országos Rendőrfőkapitányság és a Betesda Gyermekkórház. A két intézmény közös közleménye szerint az összefogás különös jelentőségét az adja, hogy első alkalommal kapcsolódik össze a rendőrség bűnmegelőzési tapasztalata és a Betesda gyermekegészségügyi mentálhigiénés és prevenciós szakértelme. A tájékoztatás szerint a felek a jövőben közösen dolgoznak azon, hogy a gyermekek, a szülők és a pedagógusok hatékony segítséget kapjanak az online zaklatás és az internetes visszaérések megelőzéséhez, a túlzott digitális eszköz használat káros hatásainak elkerüléséhez, és nem utolsó sorban a képernyő előtt töltött idő csökkentéséhez. Ismét lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás a Családsegítő Központban szeptember 10-én, 14-én, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 3:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Derült időre számíthatunk, a déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul, míg késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap a nap első felében napos idő valószínű, ugyanakkor a déli óráktól kezdve fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarra is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Die Die, így a dal. A tizedik a hétem. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a Forrás Chartert. Kedvévén persze, hogy az amerikai kedvencekkel. No és nem sokára a Despacito-val a Visszatek rovatban tuti érkezik. DJ Álló is, a Light Session 2 órája ma 7 és 9 között az övé. Olivia Rodrigo, na persze, hogy jön. A Z generáció abszolút dráma királynője ő. De hogy miért? Na megtudod nem sokára. Addig viszont hozom legjobbjainkat. Zella Larson mindjárt érnek el egy nagyot, Olivia Rodrigo pedig most kezd. A The Cure című újdonságával jelentkezem. Ez ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

minden kedden Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.

Az 8. Zala Larsson, a Midnight szám volt a tiétek, a 7. pedig Bruno Mars énekelt egy jó nagyot, az I Just Might szólt. Ez a forrás, benne pedig a Charter, köszönöm, hogy itt vagy a hétköznapi slágerlista, mondom a menetrendjét, hétfő Európa, kedd Amerika, ez van ma, szerda hazai legjobbok, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem az amerikai listát, repüljünk 2017-ig, abban az évben ezen a héten Luis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber volt az első, íme itt a Despacito.

Topic és Becky G, a Sorry Papi, egy újdonság itt a Charter színpadán. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája nem sokára Olivia Rodrigóval. Most pedig egy újabb Oliviával, de

0: Drop Dead.
1: A negyedik Olivia Rodrigo és a Drop Dead. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok az amerikai szól egészen 7 óráig. De képzeljétek, Olivia teljesen kiakadt a kommentelőkre és élőben vágott vissza a ruháját érő durva kritikákra. A napokban ugyanis elszabadult a pokol az interneten, miután az énekesnő egy olyan babaház stílusú, tehát baby doll ruhában jelent meg a nyilvánosság előtt, amit a netezők azonnal íztelennek és túl sokat mutatónak bélyegeztek. Na, Olivia nem rejtette véka alá a dühét és egy nyilvános megszólalásban tette tisztába a dolgokat. Kijelentette, hogy teljesen össze van zavarodva, mert korábban ennél sokkal merészebb szetteket is bevállalt, mégsem hordta le senki a sárga földig. Idézem a hölgyet, a fiatal nők nem felelősek azért, hogy mások hogyan néznek rájuk. A rajongók pedig világszerte egy emberként tapsolnak a kemény kiállásért. Nos, ne arra ugyatok, én azért ide tennék egy megjegyzést, szerintem igenis, hogy felelősek. Úgy gondolom, hogy nem kellene nagyon fiatalon olyan szexin öltözni, hogy aztán abból akár később probléma is agadhat. Akár a kor miatt, akár csak egy őrült ember miatt. Olivia Rodrigo.

0: Ariana Grande itt az első helyen, a Hit That I Made You Love Me volt a tiétek. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző kettő órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Jövök holnap egy újabb adaggal. Itt lesznek majd a hazai kedvencek, no és Brooklyn Beckham is, aki visszaszólt becsmérlő kommentek miatt. Na, a részletek holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Yello lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Sessionhöz pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra előtt járunk 3 perccel, szép estét kívánok. Oroszi Beatrix szerint nem tanultunk a koronavírus járványból. Ingyenes szabadtéri koncertek lesznek a hétvégén a Városháza Parkban. Zelenszkij szeptember 2. felében találkozóra számít Trumppal. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Az országos tiszti főorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex 2-en közzétett videó interjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések, jelezte a héten. Magyarországon tartózkodik az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai

0: Bizottság delegációja, hogy felmérje hazánk egészségügyi veszélyhelyzetekre való felkészültségét. A delegáció országjelentést készít majd, amelyben benne lesznek az erősségek és a gyengeségek is. Volodymyr Zelenszkij arra számít, hogy szeptember 20-a körül találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrán államfő ezt kedden közölte, amikor online válaszolt újságírók kérdéseire. Az elnök elmondta, hogy a találkozón ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni. Emlékeztetett arra, hogy jelenleg dolgoznak a Freya elnevezésű ballisztikus rakéta elhárító programon, és reményét fejezte ki, hogy az amerikaiak támogatni fogják ezt az ukrán kezdeményezést. Ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket szeptember 12-én és 13-án a Budapesti Városháza Parkban. Szeptember 12-én szombaton 16 órától a Péceli Ossó János Zeneiskola Fúvol zenekara, majd a Gödöllői Városi Fúvol zenekarat koncertet. A műsorban filmzenék, klasszikus művek, blues darabok és Elton John slágerei is felcsendülnek. Vasárnap 15:30-tól a Tunakanyar együttes, majd az Etüd együttes lép színpadra. A programban egyebek mellett Erkel Ferenc Verdi művei, valamint a Karib-tenger kalózai és a Chicago című musical ismert dalamai is szerepelnek. A szervezők közlése szerint a fellépő együttesek 10-10 művet adnak elő, a koncertek ingyenesen látogathatók. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 18-áig a pékségeket és pékáró üzleteket ellenőrzik. Vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
1: Időjárás.
0: Az éjszaka nem hoz lényegi változást, marad a csillagfényes, eseménytelen időjárás. Szerdán országszerte napsütés várható, majd késő délután este egy hidegfront okozhat a Dunántúlon határozottabb felhősödést és elszórtan záporokat, zivatar, gócokat. A hőmérséklet holnap reggel 16, délután pedig 31 fok körül alakul.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense,

0: fee. A freak like me just needs infinity. Infinity.
1: Ez a Light Session. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! A szarvasok miatt oda kell figyelni az erdővel határos utcakaszokon. Újabb legális alkotófelülettel bővült Esztergom. 8 érmet szereztek a dorogi birkózók Tatabányán. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. szeptember 8-án, kedden este 8 órakor. Az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, ebben a hónapban pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Erre hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: A vadelütéseket nagyon nehéz elkerülni, tehát minden óvatosság ellenére is előfordulhat, hogy vaddal találkozunk az úttesten, de nagyon fontos az, hogy erre felkészüljünk, tudjuk azt, hogy ebben az időszakban erre figyelni kell. Főleg, ahol vadveszélyt jelző tábla van, ott szükséges a nagyobb odafigyelés, hogyha azt tapasztaljuk, hogy átfut előttünk egy vad, akkor lehet rá számítani, hogy őt több is fogja követni, tehát lassítsunk, folyamatosan pásztázzuk az úttest szélét, hogy esetleg a fák mögül nem készülnek-e kifutni az úttestre. A sebesség helyes megválasztása nagyon fontos ebben az időszakban. Sokan beszereznek vadriasztó berendezést az autóba, ami persze nem biztosít teljes garanciát, de egy védőfaktor lehet. Tehát nagyon fontos az, hogy felkészüljünk rá, hogy ebben az időszakban találkozhatunk vadakkal, a sebesség megfelelő megválasztásával pedig próbáljuk meg elkerülni a vadelütéseket. Ami a legfontosabb, hogy az elütött vadat nem lehet elvinni, tehát nem rendelkezhet vele az, aki elütötte. A 112-es segélyhívón a hatóságokat értesíteni kell, a vadásztársaság fog majd az állatról gondoskodni, illetve természetesen, hogyha személyi sérülés is történt, akkor a rendőrségnek is teendője van ez ügyben, illetve hát azt azért tudni kell, hogy egy vaddal való ütközés sokszor az autóban is olyan kárt tesz, hogyha a sofőr nem is sérül meg, de lehet, hogy olyan károsodása van az autónak, hogy nem is tud az illető vele tovább menni.
1: Újabb legális alkotófelülettel bővült Esztergom. Augusztus 30-án vasárnap átadták a Görteszka park mellett kialakított 90 méter hosszú graffiti falat, amelyet bárki szabadon használhat, írja a dorogimedence.hu. Az átadáshoz közösségi program is kapcsolódott, amelynek résztvevői rögtön birtokba vették az új felületet. A korábban üres fal a graffitisek munkájának köszönhetően már az esemény ideje alatt színes alkotótérré változott. Hernádi Ádám, Esztergom megyei jogú várospolgármestere közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik közreműködtek a megvalósításban, külön is kiemelve a falat megtöltő alkotókat. Nem ez az első legális graffitizésre kijelölt helyszín a városban. A Prímás szigeten ugyancsak a Gördeszka pálya mellett 2025 nyarán készült el egy 10 méter hosszú és 2,25 méter magas fal. A most átadott jóval nagyobb felület tovább bővíti az utcai művészet kedvelőinek lehetőségeit Esztergomban. Oroszlányt is érinti a háztartások pénzügyi helyzetét és fogyasztási szokásait vizsgáló kutatás. A felmérésben csak a KSH által kiválasztott és értesített háztartások vehetnek részt, az online kérdőívet is kizárólag ők tölthetik ki, és a kérdezők is őket keresik. A Miből élünk felmérés 5. hullámában a háztartások jövedelmi viszonyait, fogyasztási és megtakarítási szokásait térképezik fel. A magyarországi adatfelvételt a Központi Statisztikai Hivatal végzi a Magyar Nemzeti Bank megbízásából és szakmai közreműködésével. Az Európai Központi Bank által koordinált kutatásban az Európai Unió tagállamai vesznek részt. Az összehasonlítható adatok a pénzügyi és gazdaságpolitikai döntések előkészítését segítik. Országszerte több mint 15 000 háztartást választottak ki véletlenszerűen. Az érintetteket postai levélben, illetve, ha erre lehetőség van, a DÁP vagy az ügyfélkapu felületén értesítik. A részvétel önkéntes, minden válaszadó háztartás több más magyarországi családot képvisel a felmérésben, olvasható Oroszlány Város honlapján. Szeptember 3-án megtartotta évadnyitó társulati ülését a Tatabányai Jászai Mari Színház. A nyár folyamán összesített közönségszavazatok alapján az eseményen átadták a közönségdíjakat is. A nézők szavazatai alapján a 2025-2026-os évad legjobb színésznője Danis Lídia, legjobb színésze pedig Király Attila lettek. Valamint a közönség az évad kedvenc előadásának a Guelmino Sándor által rendezett Hedda Geblert választotta, közölte közösségi oldalán a Tatabányai Teátrum. Az esztergomi Kósa Csongor Virágok közt veled lenni című grafikája nyerte el a második helyet a Sotis Művészeti Egyesület Ember és Kutyája című képzőművészeti alkotópályázatán. A díjátadót és a legjobb pályamunkákból rendezett kiállítás megnyitóját szeptember 10-én Budapesten tartják. A pályázatra rövidszőrű magyar vizslát ábrázoló emberkéz alkotta képzőművészeti munkákat vártak. A felhívás középpontjában az ember és kutyája között kialakuló különleges kapcsolat állt. Az augusztus 16-ai nevezési határidőig összesen 83 alkotás érkezett. A zsűri értékelése alapján az első helyezést Orsós Imre Hűség és Szenvedély című grafikája szerezte meg. A második díjat az esztergomi Kósa Csongor Virágok közt veled című munkájának ítélték oda, míg a harmadik helyen Nagy Anikó Kiskutyám című grafikája végzett. Közönségszavazást is rendeztek, a legtöbb, összesen 971 kedvelést Tóth Zsuzsa Elmélkedés című olajfestménye kapta a szavazás zárásáig, számolt be a dorogimedence.hu. Író-olvasó találkozó lesz Szántó Dániellel Komáromban szeptember 9-én. Az érdeklődőket a Jókai Mórvárosi Könyvtárban várják majd 17 órára. És végül sport. Két arany, három ezüst és három bronzéremmel tértek haza a Dorogi Atlétikai Klub fiatal birkózói a szeptember 5-én szombaton Tatabányán megrendezett U13-as regionális kötöttfogású versenyről, írja a dorogimedence.hu. A Dorogi Egyesület beszámolója szerint a versenyzők elszántan és kitartóan küzdöttek, és remek mérkőzéseket vívtak a tatabányai megmérettetésen. A 9 fiatal közül 8-an dobogóra állhattak, egy birkózó pedig az 5. helyen zárt. Kornokovics Benett és Puska Huba aranyérmet szerzett, míg Szatai Milán, Kovács István és Mánfai Ármin a 2. helyen végzett. Magsai Botond, Mali Ármin és Ambrus Kristóf bronzérmet vehetett át, Csombók Márk pedig 5. lett. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.
3: Meló van, meló van.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és

0: miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autó.
1: Forrás Rádió, a jókedv forrása.
2: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
3: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat, de még nem vagy rá.

0: nálam mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edd.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
2: Nem. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól 7-ig!

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: változatosságot. Forrás Rádió. Színt hozunk az életedbe.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.

0: felállni.
1: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

befele. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Light Session! Light Session! Ha a napnak lassan vége, te a

Egyévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Gert, tuti hallottad már! És most újra imádni fogod! Hazai kedvencek a Forrás Rádióban! Mindig veled!
1: Akinek fáj,

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este.